Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat késő éjszakai homokóra adásunkban, csütörtökön, július 17-én. A mikrofonnál Ungvári Szende. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, Maiken Casey, amerikai írótól származik, aki 1935. szeptember 17-én született, és így szól. Addig nem igen lehet erős az ember, amíg a dolgoknak a humoros oldalát nem látja. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, mivel várom kedves hallgatóinkat, hogyha velem tartanak reggel 6 óráig. Adásunk első órájában Partók Béla klasszikus művei csendülnek fel. A második órában áhítattal, kalendáriummal, névnapköszöntővel, illetve a múlt szerdai keresztjén élet felekezet közé rovatunkkal várom Önöket. A harmadik, egyben utolsó órában a múlt pénteki szempontok rovatunkat sugározzuk. Ha tehetik, tartsanak velem. A következő egy órában Bartók Béla klasszikus művei csendülnek fel.

0: Homokóra.
1: Kedves Istentől, sok szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat Homokóra adásunk második órájában, a mikrofonnál Ungveri Szende. Ebben az órában felcsendül az áhítat, kalendáriumot lapozunk, majd felköszöntjük névnaposainkat, illetve keresztjén élet, felekezetközi műsorunkat sugározzuk. Ha tehetik, tartsanak velem a következő egy órában is. Most a napáhítata csendül fel Albert Mária tolmácsolásában.

Mai elhitatunk címe: Dave integetése. Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Péter első levele, 4. fejezet, 10. verse.

Ma Elizabeth Erlandson, Nebraska-ban, Egyesült Államokban élő testvérünk gondolatát tolmácsolom. A barátom Dave súlyos Parkinson-kórban szenved. Már kerekes székben ül, suttogva tud beszélni, és a fejét sem tudja felemelni. Habár sok akadállyal meg kell küzdenie, Dave emberek százaira hat településünkön a hétköznapokban. Délutánonként legurul a kocsi felhajtón, amikor az iskolabusszal hazafelé tartanak a diákok és integet nekik. Amikor elég erős hozzá, megbillenti a sapkáját a fiúk és lányok előtt, akik alig várják, hogy láthassák a kocsi felhajtós barátjukat. Legtöbbször a buszt lelassít, hogy a gyerekek

örüljenek és így köszönhessék őt. Szeretünk, Dave. Valamikor régen egészséges sportoló volt. Bár most azoktól függ, akik régen tőle fügtek, Dave nem szűnt meg másoknak adni. Isten nem azt kéri, hogy olyasmit adjunk, amink nincs. Azt kell adnunk, amink van. Ha haszontalannak érezzük magunkat, a romló egészségünk, a korlátozott anyagi lehetőségeink, a családi nehézségeink vagy bármi más miatt, még így is biztos van olyan képességünk és talentumunk, amikkel másoknak szolgálhatunk. Jusson eszünkbe Dave integetése, és kérjük Istent, hogy mutassa meg, mi hogyan használhatjuk ajándékainkat mások szolgálatában.

Imádkozzunk! Drága Istenünk! Segíts értékelnünk mindazt, amit adtál, hogy áldást jelentsünk embertársainknak. Ámen.

Korlátaim ellenére szeretni akarok másokat. Vallja ezt Elizabeth Erlandson, Nebraska-ban, Egyesült Államokban élő testvérünk, akinek ma gondolatait hallhatták. Ma imádkozzunk a Parkinson-kórban szenvedőkért.

0: Bert Mária tolmácsolásában. A következő percekben a szeptember 17-i kalendáriumunkat lapozzuk fel Janicskó Mihály Noémi tolmácsolásában.
1: Szeptember 17-ét írunk. Ez az év 260. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 105 nap van hátra. Szeptember 17-i kalendáriumunkban először tekintsük át a mai naphoz kapcsolódó fontosabb eseményeket, évfordulókat. 1374-ben Nagy Lajos kiadja a kassai privilégiumot, amelyben a leányági örökösödés elismerése fejében bővíti a lengyel nemesség előjogait. 1382-ben Máriát egy héttel apja, első Lajos halála után szombaton Demeter esztergomi érsek a Szent Koronával Székesfehérvárot királlyá koronázza. 1598-ban ezen a napon németalföldi tengerészek felfedezik Mauritius szigetét. 1787-ben az Egyesült Államok alkotmányát elfogadják. 1835. szeptember 17-én Charles Darwin megérkezik a Galapagos szigetekre. 1898-ban megalapítják az Erzsébet-rendet, valamint a hozzá kapcsolódó érmet első Ferenc József felesége emlékére és Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére. 1953-ban először választanak el sikeresen szijámi ikreket, Caroline és Catherine Mountont. 1970-ben kitör a jordán polgárháború, amelynek során az országban állomásozó iraki egységek beavatkoznak a palesztinok oldalán, majd 21-én szíriai páncélos alakulatok nyomulnak az országba. 2002-ben ezen a napon alapítják meg a Nagy Imre érdemrendet.

A történelmi események után emlékezzünk azokra a személyekre is, akik ezen a napon születtek. 1505-ben látta meg a napvilágot Habsburg Mária, II. Lajos magyar király felesége, első Ferdinánd húga. 1737-ben született Széken Aranka György, magyar tudományszervező, író, költő, filozófus, esztéta. A marosvásárhelyi királyi táblánál dolgozott, hivatali tevékenységein túlmenően nyelvműveléssel, történelemmel, irodalommal, filozófiával foglalkozott. Egész működése a felvilágosodás jegyében zajlott. Az ember fő feladatát az elme művelésében látta. Központi szerepet játszott az Erdély Nyelvművelő Társaság és a hozzá kapcsolódó kézirat kiadó társaság megalapításában és működtetésében. Kazinczy Ferenchez hasonlóan levelezésben állt korának legtöbb irodalmárával és irodalom kedvelőjével, valamint számos történésszel. Drámafordításaival a kolozsvári színjátszás ügyét igyekezett előmozdítani. Második Richárd fordítás töredéke az első ismert magyar Shakespeare fordítás. Történészként egy nagyszabású kézirata maradt fent a székelyek, illetve a három erdélyi nemzet történetéről. Nyelvművelőként egy értelmező szótár összeállítását tervezte, amelyből egy elméleti alapvetés és próbaszócikkek készültek el. Költőként és filozófusként nem alkotott kiemelkedőt, de ilyen írásaival is előmozdította a művelődés ügyét. A 1844-ben született Puskás Tivadar a telefonközpont feltalálója. Mérnöki tanulmányait Bécsben kezdte meg, majd a műegyetemen tanult. A családja elszegényedése miatt tanulmányait nem tudta befejezni, ezért 1866-ban Londonba ment, majd Bécsben vállalt állást. 1873-tól az Amerikai Egyesült Államokban próbált szerencsét, majd visszatért Európába, ahol távíróközpont tervei foglalkoztatták. Itt vette hírét a telefon feltalálásának. Visszautazott New Yorkba, ahol meggyőzte Thomas Alva Edisont, hogy egy a távíróközpontokhoz hasonló központ segítségével tetszőleges számú személy egyidejűleg használhatja a telefont. Edison munkatársa majd 1877 és 1886 között Edison európai képviselője volt. Puskás Tivadar elvei szerint valósultak meg az első telefonközpontok 1878-ban Bostonban, majd 1879-ben Párizsban. 1879-ben hazatért és öccsével Puskás Ferenccel 1881-ben megkezdte a monarchia területén a telefonközpontok felépítését. 1890-ben szabadalmazott, irányított robbantási módszere a mai millisekundumos robbantási eljárás előfutára. Puskás Tivadar 1892-ben szabadalmaztatta a legjelentősebb találmányát, a telefon hírmondót, amely a mai rádió elődjének számít. 1865-ben született Gróf Festetics Rudolf néprajztudós utazó, mecénás. 1926-ban pedig Kékesi Andrea olimpiai ezüstérmes világbajnok műkorcsolyázó. 1937-ben látta meg a napvilágot Kamuti Jenő olimpiai bajnok vívó orvos.

Most pedig emlékezzünk azokra a neves személyekre, akik ezen a napon hunytak el. 1877-ben távozott az élők sorából William Henry Fox Talbot, angol utazó, matematikus, botanikus, nyelvész, asszirológus, régész, a Talbotípia, vagyis kalotípia néven ismert fotóeljárás kifejlesztője. 1891-ben hunyt el Petzval József, mérnök matematikus, egyetemi tanár feltaláló, az MTA külső tagja, a Bécsi Tudományos Akadémia tagja. 1932-ben pedig Dézsi Lajos irodalomtörténész, egyetemi tanár, az MTA tagja. 1994-ben hunyt el Sir Karl Raimund Popper, osztrák származású angol filozófus, aki fő eredményeit a tudományfilozófia, episztemológia és politikafilozófia területén érte el. A 20. század legbefolyásosabb filozófusainak egyike. Ezek a fontos események, évfordulók kapcsolódtak a mai naphoz, szeptember 17-éhez. Kalendáriumot lapoztunk.

0: Sainkat köszöntjük Deák Anita segítségével.
1: Szeptember 17-én Zsófia, Ildikó, Ludmilla, Róbert és Ferenc névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan erednek ezek a nevek. A Zsófia görög eredetű név, jelentése bölcsesség. Az Ildikó germán eredetű magyar név, jelentése harcos. Attila hun király második felesége, a germán mondákból is ismert Krimhilda, nevének rövidülése a Hilda, Ilda, s ennek már a latin nyelvű forrásokban előforduló alakváltozata az Ildikó. Csak a magyarban vált használatos női névé Arany János huntárgyú eposza a Buda halála nyomán. A Ludmilla szláv eredetű név, jelentése a nép körében kedvelt, közkedvelt vagy népszerű. A Róbert germán eredetű név jelentése fényes, hírnév vagy dicsőség. A Ferenc pedig francia-latin eredetű név, az olasz Francesco név latinosított Franciscus formájából származik. Assisi Szent Ferenc gyermekkori beceneve volt, melyet azért kapott, mert édesanyja francia származású volt. Jelentése francia. Szeptember 17-én köszöntünk tehát minden Zsófia, Ildikó, Ludmilla, Róbert és Ferenc nevű hallgatónkat, illetve mindazokat, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy más fontos eseményre emlékeznek.

0: Ünnepeltjeit köszöntöttük az SDG és barátaitól, Jöjj hát ünnepeljünk című zenével, Isten éltesse őket. A következő fél órában a múlt szerdai keresztjén élet fellekezetkező műsorunkat hallhatják Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. A Krónikák első könyve 17. fejezetének 1-től 7-ig és a 11. és 12. versek alapján szól hozzánk ma Isten üzenete Kocsis Áron, a magyarországi hajdunánási református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Szentgelét kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből Noé áldása, bukása és átka című részt felolvassa Fajsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.
3: Áldás békesség, Kocsis Áron hajdunánási református lelkész vagyok. A Krónikák első könyvének 17. fejezetéből szól a mai ige számunkra. Ennek a fejezetnek első 7 versét és 11-12. Verseit olvasom. Amikor Dávid már a palotájában lakott, ezt mondta Dávid Nátán prófétának. Nézd, én cédrus palotában lakom, az Úr szövetség ládája pedig sátorlapok alatt. Nátán azt mondta Dávidnak. Tedd meg mindazt, ami szándékodban van, mert veled van az Isten. De még azon az éjszakán történt, hogy így szólt Isten igéje Nátánhoz. Menj, mondd meg szolgámnak, Dávidnak, hogy ezt mondta az Úr. Nem te építesz nekem házat, hogy abban lakjam, hiszen attól fogva, hogy felhoztam Izrael fiait, nem laktam házban mindmáig, hanem sátorból sátorba, egyik hajlékból a másikba mentem.

amikor együtt jártam egész Izraellel, mondtam egy szóval is Izrael bármely bírájának, akinek azt parancsoltam, hogy pásztorolja népemet, miért nem építettek nekem cédrus házat? Majd ha eltelik a időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, az egyik fiadat, és szilárdá teszem az ő királyságát. Ő épít nekem házat, én pedig megerősítem a trónját örökre. Klasszikus tanmesébe ismerjük a tücsök és hangyának példáját, hogy micsoda nagy vélemény és látás különbség tud lenni. A hangya egész nyáron szorgalmasan gyűjt, készülődik a térre, készül arra, ami majd elkövetkezendő időszak lesz. A tücsök pedig egész nyáron csak hegedül, majd amikor már hidegre fordul az idő, és nincs mit ennie, akkor koldulva keresi a hangya kegyét. Erős a hasonlat, de emberként is ilyenek vagyunk. Mert nagyon sokszor abba csúszunk el, hogy a jövőt akarjuk építeni. Tervezünk távlati célokkal, igyekszünk valami olyan előre felépített rendszer mentén dolgozni és munkálkodni, hogy valamiféle nagyobb és szélesebb dolgoknak legyünk munkálói és beteljesítői. Belátással vagyunk ilyenkor a hosszú távú dolgok iránt, tervezzük és szervezzük így az életünket. Máskor pedig a jelenben élünk, az éppen mindennapi helyzetünket akarjuk megélni. A most és az azonnal a fontos, és kicsit úgy vagyunk vele, hogy majd lesz valahogy, és a pillanat meg és talán kiélése az elsődleges. A mai igében Isten távlatos gondolkozásra vezet bennünket. Dávidban ott van a most, az azonnal cselekvésnek, a tervnek megvalósításának dobogása és lendülete, és utána pedig át kell értékelnie, és hosszú távon kell gondolkodnia. Isten azonnal megoldást nem vár Dávidtól, nem is kéri tőle, sőt, megtagadja tőle mindezt. Mert Nátán első lendületében prófétaként, amikor Dáviddal beszél, akkor rábízza és támogatja a templom építési terveket. De még azon az éjszakán szól hozzá Isten, és még azon az éjszakán a kapott proféciai üzenetet át kell adni a Dávidnak, hogy nem most, nem ő, hanem majd, és az ő fia fogja megépíteni az Isten házát. Csodálatos az, hogy Isten generációkban gondolkodik. Ő nem pusztán a mi viszonylagosan rövid életciklusunkban tervezi az ő céljainak megvalósítását. Ő hosszú távon, ő generációkon, nemzedékeken átívelő módon gondolkodik. Ezért kerül a feladat, a küldetés az utódnak. Ezért lesz majd Dávid fia az, aki megépíti a templomot. Mert Dávid bár meg akarja építeni az úrházát, bár megvan benne a szent lendület és indulat, de mégis meg kell élnie azt, meg kell értenie azt, hogy majd a fia fogja mindezt megépíteni. Milyen különös, hogy Dávid az úrházát akarja építeni, az úr viszont Dávid házát akarja erősíteni, mert dinasztiát akar, mert olyan királyi családot plántál, amelyik képes hordozni, amelyik képes megmutatni Istennek földi hatalmát is. Hatalmas ígéret ez, hogy az egyik fiad királyságát megszilárdítom majd. Pál apostolnál is olvassuk azt a bölcs megjegyzést, amikor arról beszél, hogy bár van, aki plántálja, megint más öntözi, megint más

meg, uram, mit tegyek? Mit tervezel velem és családommal? Ne a magunk feje és akarata szerint legyen mindaz, hanem ahogy Isten akarja. Amen. Örökkévaló Istenünk, hálásak vagyunk neked azért, mert te felvillantott számunkra, hogy mennyi időt, teret átfogó a te áldásod és szereteted. Urunk, ott vannak előttünk a hithősök, Ábrahám, akitnek megígérted, hogy nagy nemzetnek lesz atya. Itt áll Dávidnak története előttünk, akit azzal bátorítasz, hogy majd királyságát fia uralkodásában is megszilárdítod. Urunk, kérünk téged, engedj bennünket alapokat lerakni, hogy majd gyermekeink vigyék tovább azt, hogy majd ők tegyék még szilárdabbá mindazt. Urunk, így kérünk, lehessünk hitnek, hozzád való ragaszkodó hűségnek, egymás iránti jó akaratnak eleven bizonyságai. Kérünk téged, légy velünk, légy mellettünk, légy a mi családunkkal. Amen.

Isten üzenete, Kocsis Áron, a magyarországi hajdúnánási református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a Krónikák első könyve 17. fejezetének első 7 verse és a 11. és 12. versek alapján.

Sokszor annyira ingatagok az érzéseim. Tervek, barátok, élmények mind-mind változnak. De rá kellett jönnöm, hogy csak egyedül a te szereteted nem változik soha. Szeretnék neked elmondani valamit. Még

0: Műsorunk folytatásában a Szentgelét kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, Noé áldása, bukása és átka című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.
1: Noé bukása, áldása és átka. Olvasom Isten ígéjét Mózes első könyve 9. részének 18-tól 29-ig terjedő verseiből a következőképpen. Ezek voltak Noé fiai, akik kijöttek a bárkából, Sém, Hám és Jáfet. Hám Kánoán ős atya. Ezek hárman Noé fiai, és ők népesítették be az egész földet. Noé, a földműves volt az első, aki szőlőt ültetett. Egyszer bort ivott, megrészegedett, és meztelenre vetközött a sátrában. Hám Kánoán ős atya meglátta apja szeméremét, és elmondta kint levő két testvérének. Akkor Sém és Jáfet fogták a ruháját, a vállukra terítették, és háttal bemenve betakarták apjuk szeméremét, de elfordították az arcukat, és így nem látták apjuk szeméremét. Amikor Noé kiózanodott, és megtudta, hogy mit tett vele a kisebbik fia, ezt mondta. Átkozott Kánoán, szolgák szolgája legyen testvérei között. Ezután ezt mondta, áldott az Úr Sémnek Istene, legyen Kánoán a szolgája. Terjessze ki Isten Jáfetet, lakjék Sém sátraiban. Legyen Kánoán a szolgája. Az özönvíz után Noé még 350 évig élt. Noé teljes életkora 950 év volt, amikor meghalt. Eddig a felolvasott íge. Igaza lenne azoknak a szülőknek, akik olyan bibliai részletekre hivatkozva, amilyen az ebben a fejezetben részletezett is, azt mondják, hogy adjak ilyen könyvet a gyermekem kezébe. Igazuk volna azoknak az ige hirdetőknek, akik végig prédikálják ugyanaz ős történetet, de ezt a részt, Noé részegségét és átkát diszkréten kihagyják, mintha bent sem lenne a Bibliában. Nem kellene nekünk is szemérmesen elfordítanunk a tekintetünket erről az esetről, ahogy Noé két fia tette, amikor öccsük elplegykálta apjuk részegségét és meztelenségét, s ők a köntössel beléptek háttal a látványnak apjuk sátrába? De nézzük csak közelebbről az ősi szöveget, amely mégiscsak benne van a Bibliában, és okkal van benne, ezért nem illik kikerülnünk, hanem az értelmét és üzenetét kell megkeresnünk. Mindenek előtt azokat ismerjük meg név szerint, akiket eddig úgy emlegetett a Biblia, hogy Noé háza népe. Sőt, magát Noét is közelebbről vehetjük szemügyre, papucsban, boros flaskó mellett és házi köntösben, azután anélkül is. A szöveg alapján könnyen úgy vélekedhetnénk, hogy ő a bor feltalálója. A kommentárok ezt a részt úgy magyarázzák, hogyha nem is a feltaláló, de ő az első nagy termelő, aki nagyban szüretel, és alaposan meg is ittasodik a borától. Milyen olcsó és kézenfekvő alkalom ez a prédikátornak, hogy mennydörögjön az ital, a bor, az alkohol káros hatásáról, elmoralizálgatván, hogy lám-lám, már Noé apánk is, pedig az szent ember volt. Következésképpen ne igyék senki se bort, se alkoholt. Nem a bor a hangsúlyos itt, hanem a mérték, s éppen ez az, amire jó, ha gondolunk befelé figyelve és bűnbánattal. Nem véletlenül került a lélek gyümölcse felsorolásába a mértékletesség, mert nem a bor a bűnös, hanem a mértéket nem ismerő vagy elvető ember, hiszen a bor önmagában véve jó. Még Pál is ajánlja a gyengélkedő Timóteusnak. Jézus vérének jele is. De a legjobb dolog is mértéken felül rosszá, ellenséggé, bajjá válik. Egy nagy pedagógus mondta, hogy a mértéktelenül és értelmetlenül ömlesztett szeretet legalább annyi gyermeket nyomorított meg lelkileg, mint a szeretetlenség. Ki ne tudna rá példát az elkényeztetett egyke gyerekek életéből? Azt mondják, egyes indián törzsek Dél-Amerikában mézből gyártanak mérget a fuvó csöveik nyílai számára. A túladagolt szeretet is méreggé válhat. Elgondolkoztató legendafélét olvastam egy hívő asszonyról, aki a város szinte minden gyülekezetébe és templomába eljárt, minden nap volt valahol, és ígét hallgatott. Ez már csak jó és dicséretes dolog, otthon azonban minden a férjére maradt, és a gyerekek elanyátlanodva csatangoltak az utcán szakadt ruhában. Egyszer egy éjjel ennek az asszonynak álmában megjelent Jézus. Ő boldogan futott elé, és lelkendezve eléje borult. Ugye ismersz, Uram? Nem ismerlek, sose láttalak, felelte neki az Úr. De hiszen én minden nap téged kereslek a templomokban, én vagyok az az asszony, aki a város minden Biblia óráján részt veszek. Most már tudom, ki vagy, felelte neki Jézus, de mégsem ismerlek, mert valahányszor otthon kerestelek, férjed és gyermekeid között sosem találtalak. Ez persze csak aféle legenda, mégis mély igazságot üzen, a mérték igazságát, amit Noé is elvétett. A mértéket tévesztett Noé az ősi szöveg szerint is más emberré lett. Ez a mai ige második üzenete. Ugyanis, amíg Noé részeg, addig a Biblia le sem írja a nevét. Mintha egy másik ember volna, nem lenne önmaga. Egy édesanyja egyszer, és nem minden ok és bölcsesség nélkül, azt tanácsolta menyasszony lányának, csípest be egyszer a vőlegényedet, hogy megismerd a másik emberét is. Mert milyen mássá tud válni valaki, íme még Noé is részegen. De hadd hozzuk fel mentségére, hiszen így mondja az ige is, ő legalább sátrába vonul, amíg mámoros. Elrejti másik emberét, és nem mutogatja. Vannak országok, ahol úgy is küzdenek az alkoholizmus ellen, hogy az utcán dűlöngélő, mindenbe kapaszkodó, vagy éppen a járdán sárban, piszokban heverő részegekről filmfelvételt készítenek. Aztán összeszedik őket, kimosdatják, kijózanítják, megetetik, és mielőtt hazaengednék őket, lejátsszák a filmet, amit róluk készítettek. Azt mondják, hatásos módszer. Noét is lefényképezte valaki, Hám a fia. Az ő gyermeke Kanaán, a kanaaniták ősatja. De ez a lefényképezés nem szeretetből, segítő szándékból fakadt. Rossz indulatú szemével fényképezte le, és gonosz szájjal mondta el, amit látott Sémnek, a semiták ősatjának, és másik testvérének, Jáfetnek. Szinte a mai ember is hallja az örök lázadó fiú csúfolódását. Menjetek csak be, és nézzétek meg az öreget, akire ti olyan büszkék vagytok. Ott fekszik a sátrában, pucéran. Még ki tudja, mi egyebet mondhatott, és talán vihogott is mellé. Már is az ige negyedik üzenetének kellős közepén vagyunk. Két családi stílust, magatartást mutat be Isten ígéje azokon, akik nem régen menekültek meg egy bárkában a vízözönből. A családi szennyest kiteregető stílust, a kibeszélő magatartást és az elfedezőjét. De még mindig adósok maradtunk a válasszal, miért kerülhetett ez a történet az ős szövegen át a Bibliába. Azt hiszem, nem tévedek, ha két okát látom. A Biblia a realitások könyve, hiába tartják egyesek az idealisták könyvének. Olyannak mutatja meg az embert, amilyen valójában, akinek gonosz a szíve ifjúságától fogva. Igenis jól teszi minden szülő, aki kezébe adja gyermekének a Bibliát. Ismerje csak meg gyermeke is, hova született, kik közé, és mi lakik benne is. Nem jó, ha az ige hirdető diszkréten kihagyja az ilyen történeteket, mert akkor valóban egy idealista ideológia, nem pedig a valóságos íge hirdetőjévé válik. Az élő Isten eleve tudta, hogy az ember szüntelen hajlamos a bálványimádásra, és hogy a legveszedelmesebb bálványimádás az ember imádat. Amikor az ember önmaga fölé emeli egyik vagy másik embertársát, ember fölötti embert csinál belőle, és önmagát imádja benne. Nem veszi észre, hogy így válik ember alatti emberré. Mennyi baj, tragédia szakadt már az emberiségre ilyen emberimádat, emberbálványozás miatt. Isten eleve azt akarja megakadályozni, hogy Noéból ember fölötti ember legyen, glóriás, hibátlan, szent, éjenzésre, imádatra alkalmas alany, aki íme, milyen okos, bölcs, erős és hatalmas volt, meg tudta menteni magát és családját magnak, hogy ma például mi is a világon lehessünk. Isten azt akarja bemutatni, hogy Noé is hozzánk hasonló, bűnös, lerészegedő ember, és mégis milyen nagy a kegyelem, Isten kegyelme és jósága. Hiszen még egy Noé is egyedül csak abból él. Ábrahám is, a hit hőse és atya, aki gyáván eladja feleségét a faraónak, kegyelemből él. Jákob is, aki úton útfélen megcsalta, akit tudott, Ézsaut, Lábánt, hiszen a neve is ez, csaló. Aztán a kegyelem által vezettetett a jabbok révéig, ahol új nevet kaphatott, az Izrael nevet. Hogy Dávid is, a nagy és szent király elbukkott Becsabéval és paráználkodott, mégis fel tudta használni az Isten. Hogy Simon Péter, a kőszikla is háromszor tagadja meg urát, Jézusát, minden hősi póza és fogadkozása ellenére. És Saul, a keresztjén üldöző és gyilkos, válhat Júdás helyett a 12. tanítványá. Éppen ő mondja ki a nagy titkot, amint az megvan írva a 2. korintusi levél 12. részének 9. versében. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Mit üzen nekünk most ez az íge, Noé bukása? Azt, hogy Isten és az ő ígéje nem lakkoz, nem sminkel. Nem dolgozik pozitív hősökkel, emberfeletti emberekkel, hanem olyan embereket használ fel kegyelmesen, mint mi vagyunk. De akik mégis szeretik Istent, odafigyeltek a hangjára, és elég volt nekik a kegyelem, és minden erőtlenségük ellenére a kegyelem eszközeivé válhattak. Ezért van, ezért lehet nekünk is reménységünk és bátorságunk, hogy minden emberi nyomorúságunkat megbánva és letéve, megújulva, Isten irgalmával és kegyelmével megerősödve indulhassunk életünk felé. Újra kezdve és ismét újra kezdve hívő életünket, ahogy Noét is bukása után is, újra és tovább használta az Isten. Noé kisebb lett, de a kegyelem még nagyobb. Isten megmentő szeretete még hatalmasabb. Mert nem emberfeletti emberekkel és makulátlan szentekkel formálja Isten a világot, hanem hozzánk hasonló bűnös emberekkel, akik azonban tudják, hogy elég nekünk az ő kegyelme, és a mi erőnk tényleg erőnk. Erőtlenség által ér célhoz.
0: A Szentgelét kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből Noé áldása, bukása és átka című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény életrovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Kegyelem Istentől! Üdvözlöm a most bekapcsolódó rádióhallgatókat, Homokóra adásunk utolsó órájában. A mikrofonnál Ungvári Szende. Ebben az órában hamarosan szempontok rovatunkat sugározzuk, melyet Lukás Vosolya szerkesztett. Utána pedig jazzzenét hallgatunk. Ha tehetik, tartsanak velem!
3: Szempontok. Vélemény buborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnus Rádióban.

Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat Szempontok műsorunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. Mai

0: Műsorunk témája az empátia lesz, amelyben segítségemre lesz Mádli András, rádiónk önkéntes munkatársa, illetve Kun Tamás, a Bábesbolyai Tudomány Egyetem kommunikáció szakos hallgatója. Tartsanak velünk a következő fél órában. A múlt héten nagyon érdekes dolog történt velem, ami csak számomra volt érdekes. Jöttem busszal munkába, és nagyon sokan voltak a buszon. És én üldögéltem, mert én mindig az első megállónál felülök, mindig találok ölőhelyet, és ezt ki is használom, az az igazság. És egy csaj megállt mellettem, két megállóval később szállt fel, megállt mellettem, persze egy csomó egyetemista ugyancsak felült a buszra, és nagyon meleg volt a buszon, nem volt nyitva egy ablak sem, nagyon levegőtlenség volt, és egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy a csaj mellettem dől el. Nem is tudom, ha ez a jó szó rá. Úgy láttam, hogy bicsaklik össze, és épp egy annyit tudtam csinálni, hogy gyorsan megfogtam a karját, de láttam, hogy kiejtett mindent a kezéből, leesett a szemüveg a fejéről, és mindenki más csak annyit csinált, hogy csúnyán hátra nézett, és megnézte, hogy miért lögdös. És még valaki hangot is adott neki. És én voltam az egyedüli, aki reagált erre az egészre, felhúztam, átadtam neki a helyem, adtam neki vizet. De viszont meglepődtem, mert az egy dolog még, hogy mondjuk, hogy a fiatalok nem segítenek, mert újak, és Kolozsvár, és Nagyváros, és nem biztos, hogy volt ilyenben részük. Viszont a hátam mögött volt egy nálam idősebb nő, aki konkrétan elfordította a fejét. Meglepődtem nagyon. Tényleg ennyire érdektelen emberek között élünk, hogyha a következő én lennék, aki mondjuk összeesik a buszon, akkor nem segítene senki? Ennyire nem empatikusak az emberek Kolozsváron, szerintetek?
1: Hát nem hiszem, hogy csak Kolozsváron.
2: Most Kolozsváron vagy Fenesről? Fenesiekről beszélünk.
0: Ez Kolozsváron történt, úgyhogy most akkor Kolozsvár. De nem, beszéljünk átlagosan, csak most ez volt itt.
2: Egy kicsit viccesen kezdeném a választ, pedig lenne az nem nehéz, hogy nálad idősebb legyen, mivel te még elég fiatal vagy, tehát a java része a népességnek idősebb nálad. Szerintem az egyik baj ottan van, hogy empatikus csak az lehet igazából, tehát valakivel érezni, aki saját magával rendben van. Ha én nem vagyok magammal rendben, akkor valami, ami kívül történik, elég könnyen kisodorhat a medremből, vagy egy olyan helyzetbe hoz, ahol nem vagyok otthon, nem érzem jól magamat, és az egyik legegyszerűbb mechanizmus az, hogy kikapcsoljuk a realitást, vagy olyan állást foglalunk, ami nem egészséges, és ebből a szempontból több generációs problémák gyűltek össze. Több sztorim van a háború utánról, amikor a városban még magyarok laktak, itten Kolozsvárt, és a szocialista állam felállított egy csomó gyárat, de lakásokat csak 10 évvel később épített, mert azok, akik józanon gondolkoztak volna, és párhuzamosan vezették volna ezt, vagy előbb beindítsák a betongyárakat, és azután, amiután kezdenek építkezni a csomó többit, az állam bepumpált az embereknek a házaikba idegeneket. Olyan is volt, hogy a volt tulajdonos be kellett húzódjon egy szobába, vagy egy pincehelyiségbe, és ottan mellette, vagy vele együtt laktak olyan lakók, akiket ők nem kívánták, akinek tulajdonképpen semmi joga nem lett volna, hogy az ő életét elrontsa és a tulajdonát használja. De több sztorit ismerek abból az időből, amikor a Manci néni vagy a Gizi néni felnevelte Vasile és Rodikának a fiát vagy a lányát, és mai napig, ha még élnek, jó, ha már nem nagyon a Manci néni és a Gizi néni is, már egy jó pár éve elhunytak, de a kapcsolat életfogytig jó volt, és nekem a magyarázatom arra az volt, hogy mindkét rész gyökerekkel rendelkezett. Tehát a városi magyarnak mély gyökerei voltak, tudták, hogy kicsoda, átment két katasztrófán, mert az első világháború se volt olyan messze, de még mindig volt identitása. És a bevándorolt munkaerőnek is, nevezhessük nyugodtan parasztnak, mert számomra nincsen negatív konnotáció benne, nekik is volt, ők is tudták, hogy kicsodák, ők is keményen dolgoztak, ők is józan emberek voltak, igyekeztek, azért maradt a gyerek Manci nénére vagy Gizi nénére, mert Rodikás Vasile fegyelmezetten szépen mentek dolgozni, tehát nem azért, mert lógósak voltak, vagy vagánykodtak, vagy elitták a pénzüket, és ez sajnos felhígult, eltűnt, és mostan pont azoknak, vagy nagyjából azoknak a magyaroknak, leszármazottjainak nincsen hazájuk, és látom, hogy a Facebookon milyen eszetlen, negatív, haszontalan kommentárokat nyomnak be, amiket mély frusztrációból jönnek, senkinek nem használnak, sem magyarnak, sem románnak. Tehát ilyen nacionalista kommentárokra gondolok, de nem csak tiszta butaság, vagy és azt meg arra vezetem vissza, hogy igen, voltak gyökeres emberek, de annyi változás, annyi kihívás volt, forradalom önmagában már egy nagy forduló volt, amelyik mai napig se világos, hogy merre vezet, de rengeteg változás volt, és nagyon sok elgyökertelenedés. Ez már egy kicsit más irányba visz, de szerintem rengetegen azért vándoroltak ki, akár románok, akár magyarok, mert nem találták már meg magukat, nem találtak itten egy identitást, amelyikre azt mondják, igen, ezzel tudok élni meg tovább. Inkább mentek más helyre, az se könnyű, de ahol talán könnyebb valahogy valahova beilleszkedni a józan helyre.
0: Az lett volna a következő kérdésem, hogy mi a saját értelmezésetek szerint az empátia, de akkor András, te ezt ki is fejtetted valamennyire. De azért megkérdezem, hogy szerintetek, vagy a ti értelmezésetek szerint mi is az?
1: Hát én is egy példával kezdeném, ez egy kicsit banálisabb példa, de viccesebb is. A tegnap este foci meccset néztünk, és ott az történt, hogy az egyik focista sajnálatos módon éppen az ágyékatáján fogta el a labdát, és szegény ember ott a földre esett, és látszott, hogy mennyire szenved. És a kamerát ráirányították a közönségre, hogy lássák, hogy kinek mi a reakciója. Először ráközelítettek egy idősebb bácsikára, aki hahotázva röhögött a szegény focista kárján, majd egy fiatalabb nénire fókuszált a kamera, akinek viszont épp hogy a könnye nem szökött ki a szeméből, szegény annyira együtt érzett azzal a focistával, hogy, és úgy megfigyeltem, hogy mennyire érdekes már, hogy, és tényleg mi is ott, édesapám, mi is egy kicsit inkább olyan nevettünk az egész helyzeten, míg édesapám, jaj, szegény vagy, hogy most vajon hogy fog tudni játszani tovább? Én szerintem, én például nagyon empatikus embernek tartom magam. Én úgy értelmezem ezt az egész empátiát, hogy az empatikus ember az tudja magát kívülről látni, és a másik embert pedig belülről. Az, hogy tudja azt, hogy ő hogyan hat a másik emberre, és hogy a másik ember, hogy is mondjam, ahhoz, hogy az ember empatikus tudjon lenni, mondjuk fontos az is, hogy sok mindent megjelen azelőtt, hogy esetleg ne csak azt tudja mondani, hogy tényleg sajnálok, és hogy ez tényleg bele tudja érezni magát a másik ember helyzetébe.
2: Nagyon tetszik, amit mondtál, hogy a másikra ráérezni, hogy neki, hogy menjen a másikat belülről próbálni nézni, és ma saját magát kívülről. Nekem ez a fogalom nem idegen, tehát azonnal ráéreztem, de a fogalmazás új, pedig egy csomó mindent olvastam, és találkoztam dolgokkal. Szerintem ez már bölcsesség. Hát amikor saját magadat kívülről vagy képes megnézni, az biztos használ az empátiához, használ az egyensúlyhoz, de ez már magasrangú hozzáállás vagy viselkedés képesség. És annál szebb, hogy egy fiataltól jön. Tehát.
0: Tanulható az empátia készség, vagy az empátia érzése?
2: Szerintem mi tanuljuk, nem hogy csak, hogy tanulható, mert egy csomó minden, amit gyerekkorunkba felveszünk, viselkedési minták, azokat a felnőttektől, az Istennek a képviselőitől, Isten idézőjelbe, tehát nem szigorúan mostan keresztény teológiáról beszélünk, hanem a hatóságnak a képviselőiről. És a gyerek szerintem egy nagyon nagy munkát fektet bele, hogy tanulja meg, tehát egy része intuitíven menjen, de azon túl próbálkozik a gyerek, hogy lássa, mi működik, mi nem működik, és azoknak a mintáknak, amiket gyakran lát, és sikeresen működnek körülötte, és kitartással jönnek, nem csak, hogy ismétlődnek, hanem konzekvensek, tehát ugyanaz a személy nagyjából ugyanolyan módon viselkedik, akkor azoknak nagyobb esélyük van. És a gyereknek is, hogyha lássa, hogy neki melyik minta előnyösebb, és hogyha neki egy olyan köre van, ahol gondoskodnak róla, nem tökéletesen, de jól, működőképesen, szerintem egy gyerek, aki egy ilyen környezetben nő fel van készülve arra, hogy empatikus legyen, és nem csak, hogy fel van készülve rá, hanem hajlandó is rá az elején próbálkozni, és később majd a felnőtt életben alkalmazni. Persze gyerekcipőben csinálja a gyerek, a suhanckor még érdekesebb, tehát ottan esetleg még meg is fordulhatnak a dolgok, legalábbis kívülről úgy lehet értelmezni, de amikor ezek a folyamatok, a keresés, a próbálkozás valamennyire lezárodnak szerintem, mint felnőtt, egy ilyen felnőttnek vannak a legjobb esélyei ahhoz, hogy empátiát egészségesen gyakoroljon.
1: Egészségesen gyakorolni, ez nagyon érdekes. Én például úgy vagyok az empátiával, nekem nem tudom, nekem nagyon természetesen jön az, hogy akár ha végigmegyek az utcán, és három ember jön velem szembe, egyszerre tudok mind a három emberre így valahogy ráérezni, és hogyha az egyik szomorú, akkor én is elszomorodom, viszont ha a másik már nevet, akkor én is azt átveszem. Erről amúgy sokat beszélgettünk más barátaimmal, hogy ez az empátia dolog honnan ered és miből ered. Én például nagyon szeretek más embereknek segíteni, viszont nem várok el semmit cserében, és nem is érzem azt, hogy ez annyira rossz lenne. Mert mások azt mondják, hogy ez az erősen, nem tudom, ez a people pleaserség, ami nem tudom, hogy lehet, hogy nem tudom, hogyha erre gondoltál, hogy egészséges módon, hogy azért ne csak a másoknak az előnyeit
2: Jól rászagoltál, igen. És ezt meggondoltam, hogy lehet, milyen képet lehetne használni. Az empátia olyan, mint a munka. Önmagában a munka egy nagyon jó dolog, munka nélkül nem tudnánk megélni. Szerintem társadalomban se tudnánk megélni, hogyha nem tudnánk valamennyire egymásra érezni. A közreműködés az nem működne. Ellenben, amilyen jó a munka, a workaholizmus az betegség.
1: Igen.
0: Jó is, hogy behoztátok. A következő empátiával kapcsolatos kérdésem, hogy mit jelent szerintetek a túlzott empátia?
2: Betegséget. Izmust. Van rá a fogalom, a szakfogalom, a szakirodalomban. Az empata az, aki túlzottan empatikus, aki tulajdonképpen azzal próbál magának, nagyon sokszor tudatlanul, de azzal próbál magának megvásárolni egy helyet, vagy a helyet a társaságban, vagy megvásárolni szerelmet, és hivatalosan, vagy tudatosan nem vár el semmit a másikoktól, de tudatlanul gyakran vannak elvárások, van csalódás. Úgy, mint egy betegség, ami mondjuk megvastagítsa a hangomat, igen, megvastagította a hangomat, akkor komolyabbnak hangzok, de ugyanaz a bacillus valami mást közben elront. Na, ez a kép az nem olyan tökéletes, mert nem tudok megnevezni mostan egy bizonyos bacillust, de jóból is megárt a sok gyönyörű magyar mondás.
1: Szóval lényegében ez a túlzott empatizmus, ez, hogy a beilleszkedésnek a, nem tudom, egy ilyen kényszer? Egyik forma, egy kényszere, hogy talán azért szeretnék mindenkinek is, vagy azért érzünk együtt mindenkivel, mert hogy be akarunk illeszkedni. Én nem tudom, én tudom magamról, hogy lehet, hogy túlzott empatikus vagyok. Nem tudom most erre. Én magamról nem látom azt, hogy ez annyira rossz lenne. Lehet, hogy többször is vágtam emiatt magam alatt a fát, és lehet, hogy emiatt sokszor is csalódtam.
2: Hát nálam nem lehet, hanem biztos. Több dolgot előttem az életemben. Tudatlanul, hogy 10 év terápia közben jöttem rá, hogy tulajdonképpen nem a világ gonosz, hanem én szoktattam X-et meg Y-t erre és arra, hogy én mindig adok és nem várok el. Tulajdonképpen én is vártam el dolgokat, csak nem fogalmaztam meg. Közben az az érzésem, hogy valamennyire kigyógyultam belőle, figyelmes lettem rá, tanultam róla, és az egyik dolog, amit már érintettél egy bizonyos formába, az, hogy a másikat belülről lássam, magam, nézzem ki, magamat kívülről. Most én egy kicsit átfogalmazom, mert nem éppen erről van szó, hogy épp úgy legyen empátiám saját magammal, mint a másikkal. Én is fontos vagyok, nekem is fájnak dolgok, vagy vannak szükségeim, pont mint a másiknak, nem ugyanabban az időben ugyanazok, de én is fontos vagyok. És hogyha ezt elfelejtem, hogyha a másik mindig fontos, hogyha én mindig igyekszek szíveskedni, de nem tudom ezt egyensúlyban tartani, akkor ez tulajdonképpen egy bizonyos pont után már manipuláció, ami nem egészséges, ugyanakkor képmutatás, ami az se jó, mert egy kapcsolatban, még hogyha én vagyok az, aki többet ad, vagy többet enged, vagy többet fektet be, de hogyha én ezt, mint állarc viselem, tehát nem az igazi én vagyok, na most az külön téma lenne, hogy tulajdonképpen az empata nem is tudja, hogy ki az igazi ő, annyira beleélte magát mindenki másba, akkor az egész egy állarcbál. És nagyon nehéz, és tulajdonképpen normális, hogy valamikor vagy fáj, vagy összedől. És még ez szembe jutott valami, és előpróbálom mostan hozni. Igen, hogy az az értelmezése is van az empátiának, hogyha valaki szomorú, akkor vele szomorkodok, és ez így egy bizonyos pontig helyes, de ugyanakkor van egy másik felfogás, amelyik nekem mostan, ahol vagyok, jobban tetszik, és pedig len, hogy emocionális teret nyitok a másiknak, hogy a szomorúságát tudja élni, az örömét élvezni, a szomorúságot nem, de ugyanakkor én megtartom magamnak a szabadságot, hogy vele szomorkodjak, tehát ha neki a környezetet megadtam, teret, hogy ő szomorú legyen, és hogy együtt bánjunk el a szomorúságával, akkor én nem érzem magamat kötelesnek, hogy feltétlenül vele szomorkodjak. Tehát elfogadom a szomorúságát, nem próbálom vigasztalni, hogyha nem talál a vigasz, de talán többet segítek neki így, néha, mint hogyha vele szomorkodok, mert hogyha fájdalom, szomorúságot sokszorosítom, az nem biztos, hogy segít a problémáján, ezt egy tanácsadási kurzuson mondta a tanárunk, hogyha én a másiknak a problémáját felveszem, elsajátítom, akkor én nem vagyok tulajdonképpen egy jó vagy odavaló a tanácsadásban, mert én ezzel egy problémát hoztam, tehát a másiknak a problémája az igazi. De hogyha én felveszem az ő problémáját, akkor ahelyett, hogy az övén segítsek, én egy újat hoztam létre, egy új fájdalmat, egy új személybe, és az még előfordulhat, hogy a másik elmegy és megoldja a problémáját, vagy megfeledkezik róla, ő baj, hogy oldja meg, de én megmaradok az új problémával.
0: Az jutott eszembe, hogy szerintetek, akiket szeretünk, empatikusabbak vagyunk velük, mint mondjuk egy idegennel, akit meglátunk az utcán feküdni?
1: Hát én mindenféleképpen igen. Ugyanakkor, ahogy mondtam, hogy az utcán is bárkinek leállok segíteni, úgyhogy van, viszont azért megvannak a határok, hogy meddig és hogy éppen miben segítek. Viszont azok, akik beletartoznak ebbe a szorosabb szeretteim körébe, azoknak szerintem nem ismerek határokat olyankor.
2: Én egy kicsit más szögből világítanám meg, és pedig lenne, azt hiszem, hogy te nevezted úgy egy régebbi műsorba, egy előző műsorba, hogy szerelem, szeretet. Ez egy nagyon komplikált kapcsolat. Nagyon sokoldalú és sokszintű, tehát nem ugyanaz, és főleg a hosszú távú kapcsolatokban, a házasságban, a szülők, gyerekek kapcsolat. Szeressük őket, és gyakran mindent feláldoznánk, időt, pénzt, vért, az kérdésen kívül van. De néha bizonyos dolgok egy múlttal rendelkeznek, és akkor abba a bizonyos dologba lehet, hogy nekem mostan nincsen megértése, mert már letárgyoltunk 105-ször, és megegyeztünk abba, hogy ez már így nem, és te még mindig ezzel jössz fel, és akkor én azzal akkor nem értek egyet. És fordítva, amikor egy vadidegennel történik valaki, akkor neki megadom esetleg a benefit of the doubt. Mivel, hogy nem ismerem, először történik, egyszer megsajnálom, megsegítem. Ha vele is 5-ször vagy 100-szor megtörténik, akkor vele se lennék megértő, de ő mostan ájult el, és nem tudom, hogy be van rúgva a kábítószerezet, vagy egyszerűen anémiás, és nem volt neki elég a levegő, és akkor inkább azt mondom, oké, nézzük meg, hogy mi van itten. Hát ezzel csak azt akartam feldobni, hogy nem egy egyszerű téma. És lehet, hogy még az is igaz, hogy főleg amikor ismerjük a helyzetet, hogy néha nem kell mindent megérteni, mindent lenyelni, mindent elfogadni, mert mi is valaki vagyunk, működünk, másképpen működünk, és annak is, ami bennünk van, van joga létezni, és van lehet ok, hogy fenntartsuk.
1: Igen, így eszembe jutott, hogy azért ő lehet nem is a családban, lehet azért, mert a családban annyira nem beszélünk ilyen sokat ilyen dolgokról, de viszont a baráti társaságban azt viszont észrevettem, hogy főleg mikor a fiúkkal ilyen szerelmi bánatokról beszélünk, és akkor már századjára is feljön ugyanaz a baj, és ugyanazról a lányról van szó, és mindig, és soha nem tanulunk semmiből, akkor már tényleg mi is tudjuk szidni egymást, nem tudom már ugyanúgy pácsolgatni szegény szerelmes barátomat.
0: Ez a lányoknál is így van amúgy.
1: Igen, valószínűleg.
2: Gyönyörű, nem tudom, ha ide be, mennyire talál ide, de gyönyörű viccformában feltállalt bölcsesség, amikor a kisfiú kimegy, és a szomszédból egy kislány kint van az udvaron, és beszalad az apjához, és mondja, hogy én hogy bánjak kislányokkal? Mint egy emberrel.
0: Mennyire segít az empátia a konfliktusoknak a megoldásában? Vagy segít-e egyáltalán?
1: Hát attól függ. Az empátia segít, ugye? A túlzott empátia lehet, hogy nem, mert ahogy András is mondta, hogy felvesszük a másiknak az érzését és a problémáját, és akkor ugyancsak magunkba ugyanazt megteremtjük. Abban az esetben teljes mértékben nem segít. Például nekem volt már olyan, hogy valami olyasmi történt egy ismerősömmel, ami szerintem nagyon durva volt, és engem például jobban megrázott, mint őt, akivel megtörtént, és bennem még ugyanúgy tovább élt, míg ő már rég elfelejtette. Ami nagyon érdekes volt számomra, nem tudom, hogy én miért gondoltam annyira komolynak azt az egy dolgot. Lehet ezért is olyan, hogy túlzott embert ilyen van.
2: Az erős reakciók lehet, hogy beférnek a trigger esernyő alá, és akkor ottan érdekes visszamenni, vagy próbálni visszamenni a gyökerek felé, hogy miért is reagáltál úgy, és ha sikerül azt a dolgot megtalálni, akkor talán sikerül, vagy jó esélyed van, hogy meggyógyítsad. Ezt részben saját tapasztalatból is mondom, mert ahogy én átéltem a gyógyulást, az, hogy amikor egy ilyen triggerről tudunk, az nem azt jelenti, hogy pak meg eltűnik, hanem időben én úgy tapasztaltam, hogy hamarabb veszem észre, és akkor hamarabb tudok dönteni. Tehát néha már repült a galamb ki a számon, amikor rájöttem, hogy ups, ez nem a legszebb galamb, és időben aztán sikerült, ha már kinyitottam a számat, hogy nyeljem le a galambot, ne szálljon el sehova, és később majd sikerült mind jobban és jobban eltávolodni tőle. Tehát egy folyamat volt, de azzal kezdődött, hogy meg kellett kapjam a bibit. Máskülönben konfliktusban az empátia, és egyszer szólalt el, talán Tamás, te használtad a fogalmat, együttérzés. Tehát el lehet komplikálni a dolgokat, hogy ilyen-olyan szó. Szerintem az polgári értelemben az empátia az együttérzés. Együttérzés nélkül nagyon nehéz szerintem kapcsolatokat működésben tartani, mert hogyha én csak az én álláspontomat védem meg, és te csak a tiédet, akkor mi egy ellenséges pozícióban vagyunk, és ez hosszú futamon nem működik. Mert ott, ahol ellenséges pozíciókban vagyunk, ottan csak lövünk egymásra, és nem figyelünk oda egymásra, és az ilyesmit hát nem mindig fajul el a helyzet, de ahhoz, hogy ez működőképessé váljon, általában az egyik fél megmutassa a másiknak, hogy oké, nekem ez így fontos, de akarok egy megoldást, és amit te mondtál, én úgy értem, hogy gyere, próbáljunk együtt tovább dolgozni, és hogyha a másik meggyőződött róla, hogy legalább részben érdekel engemet, vagy érdekem nekem is az, ami neki fontos, akkor már van esély, hogy tovább működjön. És a túlzott empátiával meg az a baj, hogy én a saját álláspontomat, vagy a saját nyavajámat nem védem meg, és akkor hibáztatom a másikot, hogy ő miért nem, de ő nem is tudta. Tudom, hogy abszurdnak hangzik, de sokan ezt csináljuk.
0: Miért fontos számotokra az empátia? Nem mennyire, és nem ez a kérdés. Miért?
1: Hát számomra miért fontos? Én nem tudom, nekem szerintem ez az egyik legszembejövőbb, legerősebb tulajdonságom. Legalábbis most, ebbe az időszakban vettem észre, hogy mennyire is az vagyok. Nem tudom, én úgy érzem, én mikor ennél fiatalabb voltam, én nagyon el voltam a saját problémáimmal is, tényleg csak én voltam a világ közepén, és minden, ami a világban történt, az minden rólam szólt. És úgy voltam most vele, hogy ezt egy kicsit, nem tudom, meguntam, vagy lehet, hogy már nem történik annyira sok minden így velem, és így elkezdtem körbenézni magam köré. És akkor éreztem azt, hogy nem tudom, hogy lehet, hogy nem az én problémám mindig a legfontosabb, vagy lehet, hogy nem azt mondom, hogy nem fontos az én problémáimmal foglalkozni, de én azáltal, hogy másokra is ránéztem, és hogy másoknak milyen problémái vannak, és próbáltam nekik segíteni, azzal egy kicsit az én lelki nyugalmam is felerősödött, és én másokban nyugodtam meg ilyen féleképpen.
2: Gyógyulásomról mondtam egy pár dolgot, na most nem arról van szó, hogy tökéletességhez jutottam volna, tehát nem arról van szó, de észrevettem, hogy könnyebb nekem mostan elég gyorsan mély helyekre jutni másokkal, tehát együtt érezni, és arról is leszoktam, hogy akarjak segíteni, tehát ha van szükség véleményre vagy segítségre, akkor szívesen, de úgy látom, hogy nagyon gyakran, hogyha rá tudtam érezni arra, ami tényleg fáj, az önmagában másoknak jót tesz. Ez az egyik oldala, és a még szebb oldala az, tehát ez önmagában már egy gyönyör, mert gyakran a beszélgetésekben nagyon sok csúnya dolog is van, szemét, ellenben a dinamika, amikor oda tudsz jutni ilyen érzékeny helyekre másokkal, az számomra szép. A másik oldala meg az, amikor nem csak fájdalomról és traumáról beszélünk, hanem megismerve, rezonálva a másikkal szép dolgokat találok, amiket megint, hogyha nem lenne meg ez a dinamika, hogyha nem lenne a közös frekvencia, hogyha nem tudnánk valamennyire érezni egymásra, hanem csak intellektuális szinten próbálnánk valamit kommunikálni, akkor ez nem lenne meg, és nekem ez gyakran reményt hoz, mert sokszor a személyek, vagy mindegyre előfordul, hogy a személyek, akik szépen működnek, akik haladtak, akik gyógyultak, akik szép dolgokat csinálnak, fiatalabbak, és amikor szép dolgokat, jó dolgokat látok a fiatalokban, akkor remény van jövőben. Már a jelenben is, de a jövőben, mert hogyha mi vénebbekre terelne az egész súly, hát mi szerintem levizsgáztunk, és már sokáig nem fogjuk bírni.

Az elmúlt percekben Kun Tamással és Mádli Andrással beszélgettem az empátiáról. Ha önöknek is van hozzáfűzni valója, akkor hívjanak a 0264 44 19 68-as telefonszámon, vagy írhatnak is nekünk az agnus@agnusradio.ro e-mail címre. A műsor szerkesztőjét Lukács Orsolyát hallották. Találkozunk egy hét múlva. Viszonthallásra!

Herbie Hancock jazzzeneművét hallhatták. Ezzel homokórradásunk a végéhez ér. De nem menjenek messze a rádiótól, hiszen várom önöket a csütörtök reggeli ébresztő információs magazin műsorunkba. Búcsúzom azoktól, akik nem tartanak velem, Ken Kesey amerikai író gondolatával, amely így szól. Addig nem igen lehet erős az ember, amíg a dolgoknak a humoros oldalát nem látja. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 3 órában. Ungveri Szendét hallották, békesség Istentől, viszont hallásra.

0: Ébresztő. Információs magazin műsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit szeptember 17-én csütörtök reggeli ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A pontos idő 6 óra. Híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják. Híreink először címszavakban. A képviselőház is elfogadta a törvénytervezetet. Büntetendő a kényszerházasság. Elutasították a politikusok magánrepülős útjait firtató vizsgálóbizottság megalakítását. Több 10 millió eurós fejlesztést jelentett be az egyik fegyvergyár. Kényszer megoldás az egészségügyben. Más programoktól vesznek el pénzt a kórházaknak. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma ismét napos időre számíthatunk, most pedig jöjjenek a részletek. Tegnap döntőházként elfogadta a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely büntetendővé teszi a kényszerházasságot. Kiskorú sértettek esetében súlyosabb büntetést ír elő a jogszabályjavaslat. A tervezetet 254 támogató szavazattal, 3 tartózkodás mellett fogadták el a képviselők. A jogszabályjavaslat szerint kényszerházasságnak vagy kényszerített együttélésnek minősül, ha valakit házasságkötésre vagy házastársi kapcsolathoz hasonló együttélésre vesznek rá. Ha a sértett 16 év alatti kiskorú, a bűncselekmény 2-től 7 évig terjedő szabadságvesztéssel és egyes jogok gyakorlásától való eltiltással büntethető. Felnőtt vagy 16. életévét betöltött kiskorú sértett esetében a büntetési tétel 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztés. A törvénytervezet szerint ugyancsak 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, ha felnőttet vagy 16 év feletti kiskorút kényszerítéssel, hatalmi helyzettel való visszaéléssel, kiszolgáltatottságának kihasználásával, vagy pénz, illetve más előny felajánlásával vesznek rá házasságkötésre vagy háztartási kapcsolathoz hasonló együttélésre. 4 millió euró értékű szerződést írt alá a NATO szabványú 12,7x99 mm-es lőszeralkatrészek gyártására tervezett egyedi gyártású speciális gépek beszerzésére a Kudzsiri fegyvergyár. A több 10 millió eurós beruházást a Fehér megyében található üzem illetékesei jelentették be a héten. Az üzlet lehetővé teszi a fegyvergyár számára, hogy korszerűsítse ipari infrastruktúráját, növelje termelési kapacitását és diverzifikálja a NATO szabványú lőszerek választékát, közölte a gyár egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében. A szerződés az üzem szélesebb körű stratégiai korszerűsítési programjának része, amelynek becsült értéke 552,9 millió lei, vagyis 105 millió euró. A Kudzsiri fegyvergyár története 1799-re nyúlik vissza, amikor a Habsburg birodalom idején vas- és acélgyárként alapították, derül ki a cég honlapjáról. 2004-ben két részre osztották, a Kudzsiri gépgyára és a Kudzsiri fegyvergyára. Elutasította tegnap a képviselőház házi bizottsága, a politikusok magasrangú köztisztségviselők és alkotmánybírók Mikonoszra és Nizzába tartó magánrepülés útjait kivizsgáló különbizottság létrehozását, írja az Agile Press. A testület létrehozását a Mentsétek meg Romániát szövetség és a Nemzeti Liberális Párt javasolta. A két párt érvei szerint a nyilvánosságban megjelent rendkívül aggasztó információk miatt átláthatóan és dokumentumok alapján tisztázni kell, kik vagy milyen szervezetek fizették ezeknek az utaknak a költségeit, és milyen érdekek állhattak a költségek átvállalása mögött. A két párt szerint azt is meg kellene vizsgálni, hogy az utasok esetében felmerültek-e fedhetetlenségi kockázatok, vagy esetleges érdekellentétek. A Mykonosz ügy azért vált érzékenyé, mert köztisztségviselők és politikusok utaztak együtt üzleti szereplőkkel, egy olyan magánúton, amelynek céljáról és finanszírozásáról több kérdés is felmerült. Jelenleg 98 millió lejes azonnali finanszírozást igénylő hiány van az egészségügyi rendszerben. Ezt átmenetileg az egészségügyi minisztérium más programjaiból történő átcsoportosításokkal fedezik, jelentette ki tegnap sajtótájékoztatón Cseke Attila, írja az Ecce Press. Az ügyvívő egészségügyi miniszter elmondta, hogy a 98 millió lej a rendszer rövid távú működéséhez szükséges. Ebből 36 millió lej kell az egészségügyi minisztérium alárendeltségébe tartozó kórházak sürgősségi betegellátó osztályok bérköltségeire, 20 millió lej a dologi kiadásaikra, 30 millió lej az önkormányzati fenntartású kórházak sürgősségi betegellátó osztályainak dologi kiadásaira, további 12 millió lej pedig a mentőszolgálatok működésére. Cseke Attila szerint az összeget két forrásból teremtik elő. 56 millió lejt a minisztérium programjaiból csoportosítanak át a tárca alárendeltségébe tartozó kórházakra, 42 millió lejt pedig a rezidens orvosok béralapjából, az önkormányzati fenntartású kórházakra és a megyei mentőszolgálatok működésére. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lei 26 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 56 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 44 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma többnyire napos időre számíthatunk Kolozsváron. Esőt nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 26 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 9 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 11 fokot mérnek. Híreinkhez az Ecce Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgez.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igéd Barta István Zsolt. A Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír.
4: Hozz ki engem a börtönből, hogy magasztalhassam nevedet. Zsoltárok könyve 142. fejezet 8. verse. Péter tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig búzgón imádkozott érte Istenhez. Apostolok cselekedetei 12. fejezet 5. verse.
3: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget!
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy leje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
8: A következő percekben Szecsődi Árpád kollégám számít figyelmükre a Krédo hitépítő műsorában.
9: Krédo.
10: A megtartó hit műsora.
11: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 12-től 17-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Fábián Gerő Marianna, a magyarországi Csengeri Református Egyházközség beosztott lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyad, tud, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Tetsz halott című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.
12: Áldás békesség! Istenünk igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 12. versétől a 17. verséig. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűség gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta első szülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, atya megtagadta tőle, mivel a megtérés útját nem találta meg, noha könnyek között kereste. Kedves testvérek! Ez a szakasz egy lelki ébresztő. A szerző olyan gyakorlati tanácsokat ad, amelyek megmenthetik a közösséget a széteséstől, és az egyént a lelki kiégéstől. Mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor a mindennapi terhek, a feladatok súlya és a bűn valósága maguk alá gyűrnek minket. A Szentírás a zsidókhoz írt levelében pontosan erről a lelki kimerültségről beszél, de nem hagy minket magunkra. Megoldásként református hitünk alap igazságait hirdeti meg nekünk, mint gyakorlati útmutatót a mindennapokra. A szerző azzal indít, hogy rázzuk fel magunkat. Erősítsük meg a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket. Ez a megszentelődés folyamatának a leírása. Nem maradhatunk passzívak abban a kegyelemben, amelyet Krisztustól kaptunk. Ha úgy érezzük, hogy az élet sűrűjében lelkileg elfáradtunk, nem kell megvárni, amíg teljesen összeroskadunk. Tisztázatlan élethelyzetek helyett törekedhetünk hitbeli engedelmességre. Amikor naponta igazodunk Isten igéjéhez, az egyenes ösvényhez. Ez az út azonban nem teljesítménytúra. Környezetünkben gyakran vannak olyanok, akik lemaradnak, akik lelkileg elgyengülnek. Amikor észrevesszük őket, nem szabad érzéketlenül félrefordítani a fejünket. Református egyházképünk lényege a szentek közössége. Felelősek vagyunk egymásért. Le kell lassítanunk a gyengékhez, hogy hordozzuk egymás terheit. Ahhoz, hogy ezen az úton hűséggel haladjunk, a békességre és a szent életre kell törekednünk. A békesség az embertársainkkal való viszonyt rendezi. A béke megteremtése aktív keresztény kötelesség. Nem várhatunk a másikra, nekünk kell megtennünk az első lépést, elengedve a sérelmeket Krisztus érdeméért. Ahogy a úrvacsorai közösségünk alkalmával is intjük magunkat, bocsássunk meg egymásnak, ahogyan Krisztus is megbocsátott minékünk. A szentség az Istennel való szövetséges kapcsolatunkat tartja tisztán. A világ felesleges zajától való elfordulás ez. Ahogy a rádiót is arra az adóra hangoljuk, amit hallgatni szeretnénk, úgy a lelkünket is rá kell hangolnunk az isteni frekvenciára, megválogatva azt, hogy mit engedünk be a gondolatainkba. A lelkünkben a világi behatások helyett az építő, tiszta ige kell, hogy visszhangozzon. Van azonban egy láthatatlan, rendkívül veszélyes akadály ezen az úton, amit a Biblia a keserűség gyökerének nevez. Ez a bűnös emberi természet egyik legtitkosabb formája. Kezdetben nem látszik, de ha sérelmeinket nem visszük Isten elé, és nem helyezzük az ő akarata alá, a harag gyökeret ver a szívünkben. A keserű ember pedig fertőzi a környezetét. Cinizmusával, panaszkodásával rombolja a családi vagy gyülekezeti közösséget, és elfordul Isten megváltó kegyelmétől. Ezt a gyökeret naponta ki kell gyomlálnunk a szívünkből azáltal, hogy újra és újra elmélyülünk Isten nekünk ajándékozott, ingyen való kegyelmében. Végül az ige egy komoly figyelmeztetést is helyez elénk Ézsau történetével, aki a pillanatnyi örömök csapdájába esett. Ézsau egy tál lencséért, a pillanatnyi testi szükségletért cserébe eladta az első szülöttségi jogát, vagyis az isteni szövetség áldását és ígéreteit. Ez a mai kor emberére is igaz. Feláldozzuk a mulandó dolgokért a nekünk felkínált örökkévaló értékeket. Elcseréljük a házasság istenes szövetségét egy pillanatnyi vágyért, a becsületünket e világi előnyökért, vagy az igére imádságra szánt időt a modern világ gyors és üres pótlékaira. Ézsaiú később sírva kereste a bűnbánat útját, de az áldást már elveszítette. Arra emlékeztet az ige, hogy bár Isten kegyelme végtelen, a tetteinknek és a hűtlenségünknek megvannak a maguk súlyos, földi következményei. Vizsgáljuk hát meg magunkat. Keressük a békülést a környezetünkben. Tegyük le a hordozott keserűséget, és amikor legközelebb kísértésbe esnénk, kérdezzük meg magunktól, megéri? Megéri ez a mulandó dolog, hogy elcseréljem érte Isten szövetséges áldását, és a Krisztusban kapott belső békességemet? Adjon az Úristen nekünk elég erőt, bölcsességet, hogy megtartsuk fogadalmunkat, és megmaradjunk a hitben. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, kérünk, erősíts meg a mi lankadó kezeinket és roskadozó térdeinket, hogy megújuló erővel járhassunk a Te utadon. Adj a szívünkbe őszinte vágyat a békességre és a szent életre, hiszen tudjuk, hogy enélkül senki sem láthat meg Téged. Óvd meg lelkünket, óvd meg a keserűség mérgező gyökerétől és attól a könnyelműségtől, amely a mulandó dolgokért elcserélné a Te örök áldásodat. Segíts, hogy mindig hálás szívvel ragaszkodjunk a Te kegyelmedhez, és életünk a Te dicsőségedet hirdesse. Amen.

0: Tévhitek a feltámadásról. Tetsz halott? Az ájulás mítosza. Fiatal koromban elhatároztam, hogy megcáfolom a kereszténységet, s bebizonyítom, hogy az egész csak egy vicc. Ez persze nem jött össze, méghozzá egyszerű okból. Nem tudtam mit kezdeni egy történelmi eseménnyel, Krisztus feltámadásával. A feltámadás kulcsfontosságú a kereszténységben. Michael Green így ír erről az Élő ember című könyvében. A kereszténység számára a feltámadás nem egy a többi dogma közül. A feltámadásba vetett hit nélkül egyáltalán nem lenne kereszténység. Az egyház soha nem is született volna meg, Jézus követőinek mozgalma pedig szalmalánként hunyt volna ki a keresztre feszítés után. Ha meg tudja valaki cáfolni a feltámadást, akkor egy füst alatt elintézte a kereszténységet is. Ez hát az oka annak, hogy miért támadták és támadják annyian a feltámadást. Dr. Hugh Schonfield könyve a húsvéti összeesküvés hatalmas vihart kavart megjelenésekor a 60-as években, s mindezt azzal érte el, hogy egy régi magyarázat mellett érvelt, amit ájulás elméletnek neveznek. Ezt az elméletet egy Venturini nevű ember népszerűsítette jó pár száz évvel ezelőtt. Úgy gondolta, hogy Jézus nem halt meg, csupán csak elájult a kimerültségtől és a vérveszteségtől. Mindenki azt hitte, hogy meghalt, legalábbis az elmélet szerint, de később magához tért. A tanítványok meg azt hitték, hogy feltámadt a halálból. Schonfield egy rafináltabb változatot tár elénk. Arra a következtetése jut, hogy maga Jézus tervezte el a letartóztatását, tárgyalását, keresztre feszítését. Elintézte azt is, hogy kábítószert adjanak neki a kereszten, így eljátszhatta azt, hogy meghalt, s felépülhetett az ütések okozta sebekből, megpróbáltatásokból, a lándzsa ütötte seb miatti vérveszteségből, s a szögek ütötte sebekből. De ez az ájulás elmélet tévhit. Jézust egy flagrum nevű gonosz eszközzel korbácsolták meg, ami gyakorlatilag cafatokra szaggatta a húsát. Nem egy elítélt úszta meg a saját kivégzését amiatt, hogy nem élte túl a megkorbácsolását. Majd Jézusnak, miután elszenvedte ezt a meglehetősen kemény büntetést, még meg kellett tenni az utat a kivégzés helyszínéig. De már annyira gyenge volt, hogy képtelen lett volna befejezni ezt az utat. Máté és Lukács is beszámol róla, hogy egy Cirénei Simon nevű embert kényszerítettek rá, vigye helyette a keresztet, miután Jézus összeesett. Ráadásul Márk megjegyzése, elvitték őt a Golgota nevű helyre, amelyet a 15. fejezet 22. részében olvasunk. Arra enged következtetni, hogy Jézus már járni sem tudott a maga erejéből. Jézusnak ezek után egy olyan halálnemet kellett megtapasztalnia, amit nehéz szavakkal leírni, bár Frederick Farrar megkísérli. A kereszten való halál minden tartalmaz, ami szörnyűséget és rettenetet, halál és fájdalom csak tartalmazhat. Szédülés, görcs, szomjúság, éhezés, alvás megvonás, láz, tetanusz, szégyen, nyilvános megszégyenítés, hosszantartó kínzás, sebek elfertőződése. És mindezt egészen addig a pontig fokozva, amíg csak elviselhetőek, de még akkor is csak az eszméletvesztés rövid könnyebbsége ad enyhet. A természetellenes, kicsavart testtartás minden egyes mozdulatot fájdalmassá tesz. A széttépett erek és összezúzott inak szakadatlanul lüktetnek kínjukban. A szörnyű sebek lassan elüszkösödnek. Az artériák, különösen a fejnél és a gyomornál, megdagadnak a feltorlódó vértől. És még mindezek a szenvedések fokozatosan erősödnek, társul szegődik hozzájuk az égető, kínzó szomjúság. S a fizikai fájdalmak egy olyan belső feszültséget, lelkiállapotot hoznak létre, hogy végül a halál, az ismeretlen ellenség, amitől az ember általában iszonyodik, kívánatos és tökéletes szabadulásnak tűnik. Jézus órákon át a fent olvasott szenvedésnek volt kitéve. Mielőtt levették a keresztről, de csak miután egy római százados, aki minden bizonnyal felismerte a halott embert, igazolta a római helytartónak, hogy a názáreti Jézus meghalt. Azt képzelni tehát, hogy egy ember túléje mindezt, sőt, később Júdeában és Galileában több mint 500 embernek megjelenjen, mint a halál legyőzője és az élet hercege, nos, ha valaki ezt elhiszi, akkor annak nagyon erősen kell akarnia, hogy átírja a történelmet, és figyelmen kívül hagyja az igazságot, miszerint Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon, ahogy ezt a korintusiakhoz írt első levél 15. részének 3. és 4. verseiben olvashatjuk.
1: A Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel. Téfitek a kereszténységről című könyvből, a Tetsz halott című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
2: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit csütörtök reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szende. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, amely a mai napon Ken Kesey, amerikai írótól származik, aki 1935-ben, szeptember 17-én született, és így szól. Addig nemigen lehet erős az ember, amíg a dolgoknak a humoros oldalát nem látja. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, mivel várom kedves hallgatóinkat, hogyha velem tartanak reggel 8 óráig. Hamarosan rövid híreket mondok, majd kalendáriumot lapozunk, ezután Kukta rovatunkba várom Önöket. Ezt követően köszöntjük névnaposainkat is. 7 órakor ismét híreinket hallják, utána felcsendül a jó hír, ezután pedig Credo hitépítő műsorunkkal folytatjuk adásunkat. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ, végül pedig, ahogy megszokhatták, áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velem. Most pedig rövid híreink következnek.
0: Hírek.
2: Önök rádiónk híreit hallják. Híreink először címszavakban. A képviselőház is elfogadta a törvénytervezetet. Büntetendő a kényszerházasság. Elutasították a politikusok magánrepülős útjait firtató vizsgálóbizottság megalakítását. Több 10 millió eurós fejlesztést jelentett be az egyik fegyvergyár. Kényszermegoldás az egészségügyben. Más programoktól vesznek el pénzt a kórházaknak. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma ismét napos időre számíthatunk. Most pedig jöjjenek a részletek. Tegnap döntőházként elfogadta a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely büntetendővé teszi a kényszerházasságot. Kiskorú sértettek esetében súlyosabb büntetést ír elő a jogszabályjavaslat. A tervezetet 254 támogató szavazattal, 3 tartózkodás mellett fogadták el a képviselők. A jogszabályjavaslat szerint kényszerházasságnak vagy kényszerített együttélésnek minősül, ha valakit házasságkötésre vagy házastársi kapcsolathoz hasonló együttélésre vesznek rá. Ha a sértett 16 év alatti kiskorú, a bűncselekmény 2-től 7 évig terjedő szabadságvesztéssel és egyes jogok gyakorlásától való eltiltással büntethető. Felnőtt vagy 16. életévét betöltött kiskorú sértett esetében a büntetési tétel 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztés. 4 millió euró értékű szerződést írt alá a NATO szabványú 12,7x99 mm-es lőszeralkatrészek gyártására tervezett egyedi gyártású speciális gépek beszerzésére a Kudzsiri fegyvergyár. A több 10 millió eurós beruházást a Fehér megyében található üzem illetékesei jelentették be a héten. Az üzlet lehetővé teszi a fegyvergyár számára, hogy korszerűsítse ipari infrastruktúráját, növelje termelési kapacitását és diverzifikálja a NATO szabványú lőszerek választékát, közölte a gyár egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében. Elutasította tegnap a képviselőház házi bizottsága a politikusok magasrangú köztisztségviselők és alkotmánybírók Mikonoszra és Nizzába tartó magánrepülés útjait

0: milyen érdekek állhattak a költségek átvállalása mögött. Jelenleg 98 millió lejes azonnali finanszírozást igénylő hiány van az egészségügyi rendszerben. Ezt átmenetileg az Egészségügyi Minisztérium más programjaiból történő átcsoportosításokkal fedezik, jelentette ki tegnap sajtótájékoztatón Cseke Attila, írja az Ecce Press. Az ügyvívő egészségügyi miniszter elmondta, hogy a 98 millió lej a rendszer rövid távú működéséhez szükséges. Ebből 36 millió lej kell az Egészségügyi Minisztérium alárendeltségébe tartozó kórházak sürgősségi betegellátó osztályok bérköltségeire, 20 millió lej a dologi kiadásaikra, 30 millió lej az önkormányzati fenntartású kórházak sürgősségi betegellátó osztályainak dologi kiadásaira, további 12 millió lej pedig a mentőszolgálatok működésére. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos időre számíthatunk Kolozsváron. Esőt nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 26 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 9 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 11 fokot mérnek. Híreinkhez az Ecce Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgez.com előrejelzés alapján készült. A következő percekben a napkalendáriumát lapozzuk fel Janicskó Mihály Noémivel.
1: Szeptember 17-ét írunk. Ez az év 260. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 105 nap van hátra. Szeptember 17-ei kalendáriumunkban először tekintsük át a mai naphoz kapcsolódó fontosabb eseményeket, évfordulókat. 1374-ben Nagy Lajos kiadja a kassai privilégiumot, amelyben a leányági örökösödés elismerése fejében bővíti a lengyel nemesség előjogait. 1382-ben Máriát egy héttel apja, első Lajos halála után szombaton Demeter esztergomi érsek a Szent Koronával Székesfehérvárot királlyá koronázza. 1598-ban ezen a napon németalföldi tengerészek felfedezik Mauritius szigetét. 1787-ben az Egyesült Államok alkotmányát elfogadják. 1835. szeptember 17-én Charles Darwin megérkezik a Galapagos szigetekre. 1898-ban megalapítják az Erzsébet rendet, valamint a hozzánk kapcsolódó érmet első Ferenc József felesége emlékére és Árpádházi Szent Erzsébet tiszteletére. 1953-ban először választanak el sikeresen szijámi ikreket, Karolin és Catherine Mautont. 1970-ben kitör a jordán polgárháború, amelynek során az országban állomásozó iraki egységek beavatkoznak a palesztinok oldalán, majd 21-én szíriai páncélos alakulatok nyomulnak az országba. 2002-ben ezen a napon alapítják meg a Nagy Imre érdemrendet.

A történelmi események után emlékezzünk azokra a személyekre is, akik ezen a napon születtek. 1505-ben látta meg a napvilágot Habsburg Mária, II. Lajos magyar király felesége, első Ferdinánd húga. 1737-ben született Széken Aranka György, magyar tudományszervező, író, költő, filozófus, esztéta. A marosvásárhelyi királyi táblánál dolgozott, hivatali tevékenységein túlmenően nyelvműveléssel, történelemmel, irodalommal, filozófiával foglalkozott. Egész működése a felvilágosodás jegyében zajlott. Az ember fő feladatát az elme művelésében látta. Központi szerepet játszott az Erdély Nyelvművelő Társaság és a hozzá kapcsolódó kézirat kiadó társaság megalapításában és működtetésében. Kazinczy Ferenchez hasonlóan levelezésben állt korának legtöbb irodalmárával és irodalom kedvelőjével, valamint számos történésszel. Drámafordításaival a kolozsvári színjátszás ügyét igyekezett előmozdítani.

fordítani. Második Richárd fordítás töredéke az első ismert magyar Shakespeare fordítás. Történészként egy nagyszabású kézirata maradt fent a székelyek, illetve a három erdélyi nemzet történetéről. Nyelvművelőként egy értelmező szótár összeállítását tervezte, amelyből egy elméleti alapvetés és próbaszócikkek készültek el. Költőként és filozófusként nem alkotott kiemelkedőt, de ilyen írásaival is előmozdította a művelődés ügyét. A 1844-ben született Puskás Tivadar a telefonközpont feltalálója. Mérnöki tanulmányait Bécsben kezdte meg, majd a műegyetemen tanult. A családja elszegényedése miatt tanulmányait nem tudta befejezni, ezért 1866-ban Londonba ment, majd Bécsben vállalt állást. 1873-tól az Amerikai Egyesült Államokban próbált szerencsét, majd visszatért Európába, ahol távíróközpont tervei foglalkoztatták. Itt vette hírét a telefon feltalálásának. Visszautazott New Yorkba, ahol meggyőzte Thomas Alva Edisont, hogy egy a távíróközpontokhoz hasonló központ segítségével tetszőleges számú személy egyidejűleg használhatja a telefont. Edison munkatársa majd 1877 és 1886 között Edison európai képviselője volt. Puskás Tivadar elvei szerint valósultak meg az első telefonközpontok 1878-ban Bostonban, majd 1879-ben Párizsban. 1879-ben hazatért és öccsével Puskás Ferenccel 1881-ben megkezdte a monarchia területén a telefonközpontok felépítését. 1890-ben szabadalmazott, irányított robbantási módszere a mai millisekundumos robbantási eljárás előfutára. Puskás Tivadar 1892-ben szabadalmaztatta a legjelentősebb találmányát, a telefon hírmondót, amely a mai rádió elődjének számít. 1865-ben született Gróf Festetics Rudolf néprajztudós utazó, mecénás. 1926-ban pedig Kékesi Andrea olimpiai ezüstérmes világbajnok műkorcsolyázó. 1937-ben látta meg a napvilágot Kamuti Jenő olimpiai bajnok vívó orvos.

Most pedig emlékezzünk azokra a neves személyekre, akik ezen a napon hunytak el. 1877-ben távozott az élők sorából William Henry Fox Talbot, angol utazó, matematikus, botanikus, nyelvész, asszirológus, régész, a Talbotípia, vagyis kalotípia néven ismert fotóeljárás kifejlesztője. 1891-ben hunyt el Petzval József, mérnök matematikus, egyetemi tanár feltaláló, az MTA külső tagja, a Bécsi Tudományos Akadémia tagja. 1932-ben pedig Dézsi Lajos irodalomtörténész, egyetemi tanár, az MTA tagja. 1994-ben hunyt el Sir Karl Raimund Popper, osztrák származású angol filozófus, aki fő eredményeit a tudományfilozófia, episztemológia és politikafilozófia területén érte el. A 20. század legbefolyásosabb filozófusainak egyike. Ezek a fontos események, évfordulók kapcsolódtak a mai naphoz, szeptember 17-éhez. Kalendáriumot lapoztunk.

0: A napkalendáriumát lapoztuk fel Janicskó Mihály Noémivel, utána az LGT-től hallgattuk meg a Rádió című dalt. A következőkben Kukta rovatunkba várom Önöket.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemű.

Lássuk, milyen hozzávalók szükségesek, hogyha kettő főre szeretnénk elkészíteni. 200 g garnéla, só, bors, 1 evőkanál méz, 1 teáskanál csilipehely, 1 evőkanál olívaolaj és 1 darab lime.

Most pedig lássuk, hogyan kell elkészíteni. A garnélákat sózzuk, borsózzuk, és egy tálban össze kell verjük a mézzel, a csilipehelyjel és az olívaolajjal. 10 percig állni hagyjuk, majd nyásra húzkodjuk a rákokat, és forró parázs fölött, oldalanként 1-2 perc alatt megsütjük. Közben a felvágott lájmot is a grill rácsra helyezzük, és sütés után ebből facsarunk a rákokra. Ízlés szerint körettel vagy salátával tálaljuk.

Most lássuk újra, milyen hozzávalók szükségesek, hogyha két főre szeretnénk elkészíteni. 200 g garnéla, só, bors, egy evőkanál méz, egy teáskanál csilipehely, egy evőkanál olívaolaj és egy darab lime.

hogyha ebédre ezt szeretnék elkészíteni, vagyis a mézes csili garnélanyársot, akkor a pontos leírását megtalálhatják a sritkitchen.hu weboldalon. Jó étvágyat és jó sütést kívánok!

0: Bukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemű.
2: Most névnaposainkat köszöntjük Deák Anitával.
3: Szeptember 17-én Zsófia, Ildikó, Ludmilla, Róbert és Ferenc névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan erednek ezek a nevek. A Zsófia görög eredetű név, jelentése bölcsesség. Az Ildikó germán eredetű magyar név, jelentése harcos. Attila hun király második felesége, a germán mondákból is ismert Krimhilda, nevének rövidülése a Hilda, Ilda, s ennek már a latin nyelvű forrásokban előforduló alakváltozata az Ildikó. Csak a magyarban vált használatos női névé Arany János huntárgyú eposza a Buda halála nyomán. A Ludmilla szláv eredetű név, jelentése a nép körében kedvelt, közkedvelt vagy népszerű. A Róbert germán eredetű név jelentése fényes, hírnév vagy dicsőség. A Ferenc pedig francia-latin eredetű név, az olasz Francesco név latinosított Franciscus formájából származik. Assisi Szent Ferenc gyermekkori beceneve volt, melyet azért kapott, mert édesanyja francia származású volt, jelentése francia. Szeptember 17-én köszöntünk tehát minden Zsófia, Ildikó, Ludmilla, Róbert és Ferenc nevű hallgatónkat, illetve mindazokat, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy más fontos eseményre emlékeznek.

0: Névnaposainkat köszöntöttük a Bonbon együttes, ez legyen a mi napunk című dalával, Isten éltesse őket.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Sok szeretettel üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat csütörtök reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ebben az órában híreket mondok hamarosan, utána felcsendül a jó hír, ezután Krédó hitépítő műsorunkkal folytatjuk adásunkat. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ, végül pedig állít zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 7 óra. Híreink következnek.
1: Hírek.
0: Híreink először címszavakban. 30 éve írták alá a román-magyar alapszerződést. Kelemen Hunor úgy nyilatkozott. Próbálkozhatok valami mással, kicsit több fantáziával. Több 10 millió eurós fejlesztés jelentett be az egyik erdélyi fegyvergyár. Kényszer megoldás az egészségügyben. Más programoktól vesznek el pénzt a kórházaknak. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma ismét napos időre számíthatunk, most pedig következzenek a részletek. A Magyarország és Románia által Temesváron 30 éve megkötött alapszerződés szolgáltatja továbbra is a két ország együttműködésének politikai és jogi pilléreit, hangsúlyozza a külügyminisztérium a dokumentum aláírásának évfordulója alkalmából tegnap kiadott közleményében. Kiemelik, hogy a kisebbséghez tartozó személyek jogainak védelme továbbra is irányadó elv marad a Magyarországon élő román nemzetiségűek, illetve a Romániában élő magyar nemzetiségűek etnikai, nyelvi, vallási és kulturális identitásának megőrzése és érvényesítése szempontjából. Románia és Magyarország vezetői 3 évtizede abban a városban állapodtak meg a két ország kölcsönös tiszteletre, együttműködésre, partnerségre alapozott jószomszédi viszonyának szorosabbra fűzéséről, ahonnan az 1989-es romániai forradalom indult, emelik ki külügyi tárca tegnap kiadott közleményében. Félreinformálásnak nevezte és határozottan cáfolta Kelemen Hunor RMDS elnök azokat a híreszteléseket, miszerint miniszterelnöknek javasolta volna magát. Az RMDS elnöke a közösségi médiában reagált a minden héten felbukkanó, személyét érintő találgatásokra, kiemelve, hogy Romániának mielőbb teljes jogkörű kormányra van szüksége. A politikai elakadásokért pedig a helyet, hogy mindig az RMDS-t hibáztatnák, bátrabban és kreatívabb megoldásokkal kellene előállniuk a félretájékoztatóknak. Minden héten cáfolnom kell valamilyen információt, amit olyan emberek terjesztenek, akiknek nincs jobb dolguk, és félretájékoztatják a közvéleményt. Semmilyen kontextusban nem javasoltam magam miniszterelnöknek. Aki mást állít, az gátlástalanul hazudik. Írja tegnap esti román nyelvű bejegyzésében Kelemen Hunor, RMDS elnök. Elutasította tegnap a képviselőház házi bizottsága a politikusok magasrangú köztisztségviselők és alkotmánybírók Mikonoszra és Nizzába tartó magánrepülés útjait kivizsgáló különbizottság létrehozását, írja az Agile Press. A testület létrehozását a Mentsétek meg Romániát szövetség és a Nemzeti Liberális Párt javasolta. A két párt érvei szerint a nyilvánosságban megjelent rendkívül aggasztó információk miatt átláthatóan és dokumentumok alapján tisztázni kell, kik vagy milyen szervezetek fizették ezeknek az utaknak a költségeit, és milyen érdekek állhattak a költségek átvállalása mögött. A két párt szerint azt is meg kellene vizsgálni, hogy az utasuk esetében felmerültek-e fedhetetlenségi kockázatok, vagy esetleges érdekellentétek. A Mykonosz ügy azért vált érzékenyé, mert köztisztségviselők és politikusok utaztak együtt üzleti szereplőkkel, egy olyan magánúton, amelynek céljáról és finanszírozásáról több kérdés is felmerült. Jelenleg 98 millió lejes azonnali finanszírozást igénylő hiány van az egészségügyi rendszerben. Ezt átmenetileg az egészségügyi minisztérium más programjaiból történő átcsoportosításokkal fedezik. Jelentette ki tegnap sajtótájékoztatón Cseke Attila, írja az Ecce Press. Az ügyvívő egészségügyi miniszter elmondta, hogy a 98 millió lej a rendszer rövid távú működéséhez szükséges. Ebből 36 millió lej kell az egészségügyi minisztérium alárendeltségébe tartozó kórházak sürgősségi betegellátó osztályok bérköltségeire, 20 millió lej a dologi kiadásaikra, 30 millió lej az önkormányzati fenntartású kórházak sürgősségi betegellátó osztályainak dologi kiadásaira, további 12 millió lej pedig a mentőszolgálatok működésére. Cseke Attila szerint az összeget két forrásból teremtik elő. 56 millió lejt a minisztérium programjaiból csoportosítanak át a tárca alárendeltségébe tartozó kórházakra, 42 millió lejt pedig a rezidens orvosok béralapjából, az önkormányzati fenntartású kórházakra és a megyei mentőszolgálatok működésére. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 26 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 56 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma többnyire napos időre számíthatunk Kolozsváron, esőt nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 9 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 11 fokot mérnek. Híreinkhez az Ecce Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgez.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír.
4: Hozz ki engem a börtönből, hogy magasztalhassam nevedet. Zsoltárok könyve 142. fejezet 8. verse. Péter tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig búzgón imádkozott érte Istenhez. Apostolok cselekedetei 12. fejezet 5. verse.
3: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
5: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
6: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
5: Házalófazék.
6: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Credo.
8: A megtartó hit műsora.
9: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 12-től 17-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk, Fábián Gerő Marianna, a magyarországi Csengeri Református Egyházközség beosztott lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyad, tud, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Tetsz halott című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.
10: Áldás békesség! Istenünk igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 12. versétől a 17. verséig. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűség gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta első szülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, atya megtagadta tőle, mivel a megtérés útját nem találta meg, noha könnyek között kereste. Kedves testvérek! Ez a szakasz egy lelki ébresztő. A szerző olyan gyakorlati tanácsokat ad, amelyek megmenthetik a közösséget a széteséstől, és az egyént a lelki kiégéstől. Mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor a mindennapi terhek, a feladatok súlya és a bűn valósága maguk alá gyűrnek minket. A Szentírás a zsidókhoz írt levelében pontosan erről a lelki kimerültségről beszél, de nem hagy minket magunkra. Megoldásként református hitünk alap igazságait hirdeti meg nekünk, mint gyakorlati útmutatót a mindennapokra. A szerző azzal indít, hogy rázzuk fel magunkat. Erősítsük meg a lankadt kezeket és a megroskadt érdeket. Ez a megszentelődés folyamatának a leírása. Nem maradhatunk passzívak abban a kegyelemben, amelyet Krisztustól kaptunk. Ha úgy érezzük, hogy az élet sűrűjében lelkileg elfáradtunk, nem kell megvárni, amíg teljesen összeroskadunk. Tisztázatlan élethelyzetek helyett törekedhetünk hitbeli engedelmességre. Amikor naponta igazodunk Isten igéjéhez, az egyenes ösvényhez. Ez az út azonban nem teljesítménytúra. Környezetünkben gyakran vannak olyanok, akik lemaradnak, akik lelkileg elgyengülnek. Amikor észrevesszük őket, nem szabad érzéketlenül félrefordítani a fejünket. Református egyházképünk lényege a szentek közössége. Felelősek vagyunk egymásért. Le kell lassítanunk a gyengékhez, hogy hordozzuk egymás terheit. Ahhoz, hogy ezen az úton hűséggel haladjunk, a békességre és a szent életre kell törekednünk. A békesség az embertársainkkal való viszonyt rendezi. A béke megteremtése aktív keresztény kötelesség. Nem várhatunk a másikra, nekünk kell megtennünk az első lépést, elengedve a sérelmeket Krisztus érdeméért. Ahogy a úrvacsorai közösségünk alkalmával is intjük magunkat, bocsássunk meg egymásnak, ahogyan Krisztus is megbocsátott minékünk. A szentség az Istennel való szövetséges kapcsolatunkat tartja tisztán. A világ felesleges zajától való elfordulás ez. Ahogy a rádiót is arra az adóra hangoljuk, amit hallgatni szeretnénk, úgy a lelkünket is rá kell hangolnunk az isteni frekvenciára, megválogatva azt, hogy mit engedünk be a gondolatainkba. A lelkünkben a világi behatások helyett az építő, tiszta ige kell, hogy visszhangozzon. Van azonban egy láthatatlan, rendkívül veszélyes akadály ezen az úton, amit a Biblia a keserűség gyökerének nevez. Ez a bűnös emberi természet egyik legtitkosabb formája. Kezdetben nem látszik, de ha sérelmeinket nem visszük Isten elé, és nem helyezzük az ő akarata alá, a harag gyökeret ver a szívünkben. A keserű ember pedig fertőzi a környezetét. Cinizmusával, panaszkodásával rombolja a családi vagy gyülekezeti közösséget, és elfordul Isten megváltó kegyelmétől. Ezt a gyökeret naponta ki kell gyomlálnunk a szívünkből azáltal, hogy újra és újra elmélyülünk Isten nekünk ajándékozott, ingyen való kegyelmében. Végül az ige egy komoly figyelmeztetést is helyez elénk Ézsau történetével, aki a pillanatnyi örömök csapdájába esett. Ézsau egy tál lencséért, a pillanatnyi testi szükségletért cserébe eladta az első szülöttségi jogát, vagyis az isteni szövetség áldását és ígéreteit. Ez a mai kor emberére is igaz. Feláldozzuk a mulandó dolgokért a nekünk felkínált örökkévaló értékeket. Elcseréljük a házasság istenes szövetségét egy pillanatnyi vágyért, a becsületünket e világi előnyökért, vagy az igére imádságra szánt időt a modern világ gyors és üres pótlékaira. Ézsaiú később sírva kereste a bűnbánat útját, de az áldást már elveszítette. Arra emlékeztet az ige, hogy bár Isten kegyelme végtelen, a tetteinknek és a hűtlenségünknek megvannak a maguk súlyos, földi következményei. Vizsgáljuk hát meg magunkat. Keressük a békülést a környezetünkben. Tegyük le a hordozott keserűséget, és amikor legközelebb kísértésbe esnénk, kérdezzük meg magunktól, megéri? Megéri ez a mulandó dolog, hogy elcseréljem érte Isten szövetséges áldását és a Krisztusban kapott belső békességemet? Adjon az Úristen nekünk elég erőt, bölcsességet, hogy megtartsuk fogadalmunkat, és megmaradjunk a hitben. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, kérünk, erősíts meg a mi lankadó kezeinket és roskadozó térdeinket, hogy megújuló erővel járhassunk a Te utadon. Adj a szívünkbe őszinte vágyat a békességre és a szent életre, hiszen tudjuk, hogy enélkül senki sem láthat meg Téged. Óvd meg lelkünket, óvd meg a keserűség mérgező gyökerétől és attól a könnyelműségtől, amely a mulandó dolgokért elcserélné a Te örök áldásodat. Segíts, hogy mindig hálás szívvel ragaszkodjunk a Te kegyelmedhez, és életünk a Te dicsőségedet hirdesse. Amen.

0: Tévhitek a feltámadásról. Tetsz halott? Az ájulás mítosza. Fiatal koromban elhatároztam, hogy megcáfolom a kereszténységet, s bebizonyítom, hogy az egész csak egy vicc. Ez persze nem jött össze, méghozzá egyszerű okból. Nem tudtam mit kezdeni egy történelmi eseménnyel, Krisztus feltámadásával. A feltámadás kulcsfontosságú a kereszténységben. Michael Green így ír erről az Élő ember című könyvében. A kereszténység számára a feltámadás nem egy a többi dogma közül. A feltámadásba vetett hit nélkül egyáltalán nem lenne kereszténység. Az egyház soha nem is született volna meg, Jézus követőinek mozgalma pedig szalmalánként hunyt volna ki a keresztre feszítés után. Ha meg tudja valaki cáfolni a feltámadást, akkor egy füst alatt elintézte a kereszténységet is. Ez hát az oka annak, hogy miért támadták és támadják annyian a feltámadást. Dr. Hugh Schonfield könyve a húsvéti összeesküvés hatalmas vihart kavart megjelenésekor a 60-as években, s mindezt azzal érte el, hogy egy régi magyarázat mellett érvelt, amit ájulás elméletnek neveznek. Ezt az elméletet egy Venturini nevű ember népszerűsítette jó pár száz évvel ezelőtt. Úgy gondolta, hogy Jézus nem halt meg, csupán csak elájult a kimerültségtől és a vérveszteségtől. Mindenki azt hitte, hogy meghalt, legalábbis az elmélet szerint, de később magához tért. A tanítványok meg azt hitték, hogy feltámadt a halálból. Schonfield egy rafináltabb változatot tár elénk. Arra a következtetése jut, hogy maga Jézus tervezte el a letartóztatását, tárgyalását, keresztrefeszítését. Elintézte azt is, hogy kábítószert adjanak neki a kereszten, így eljátszhatta azt, hogy meghalt, s felépülhetett az ütések okozta sebekből, megpróbáltatásokból, a lándzsa ütötte seb miatti vérveszteségből, s a szögek ütötte sebekből. De ez az ájulás elmélet tévhit. Jézust egy flagrum nevű gonosz eszközzel korbácsolták meg, ami gyakorlatilag cafatokra szaggatta a húsát. Nem egy elítélt úszta meg a saját kivégzését amiatt, hogy nem élte túl a megkorbácsolását. Majd Jézusnak, miután elszenvedte ezt a meglehetősen kemény büntetést, még meg kellett tenni az utat a kivégzés helyszínéig. De már annyira gyenge volt, hogy képtelen lett volna befejezni ezt az utat. Máté és Lukács is beszámol róla, hogy egy Cirénei Simon nevű embert kényszerítettek rá, vigye helyette a keresztet, miután Jézus összeesett. Ráadásul Márk megjegyzése, elvitték őt a Golgota nevű helyre, amelyet a 15. fejezet 22. részében olvasunk. Arra engedt következtetni, hogy Jézus már járni sem tudott a maga erejéből. Jézusnak ezek után egy olyan halálnemet kellett megtapasztalnia, amit nehéz szavakkal leírni, bár Frederick Farrar megkísérli. A kereszten való halál minden tartalmaz, ami szörnyűséget és rettenetet halál és fájdalom csak tartalmazhat. Szédülés, görcs, szomjúság, éhezés, alvás megvonás, láz, tetanus, szégyen, nyilvános megszégyenítés, hosszantartó kínzás, sebek elfertőződése. És mindezt egészen addig a pontig fokozva, amíg csak elviselhetőek, de még akkor is csak az eszméletvesztés rövid könnyebbsége ad enyhet. A természetellenes, kicsavart testtartás minden egyes mozdulatot fájdalmassá tesz. A széttépett erek és összezúzott inak szakadatlanul lüktetnek kínjukban. A szörnyű sebek lassan elüszkösödnek. Az artériák, különösen a fejnél és a gyomornál, megdagadnak a feltorlódó vértől. És még mindezek a szenvedések fokozatosan erősödnek, társul szegődik hozzájuk az égető, kínzó szomjúság. S a fizikai fájdalmak egy olyan belső feszültséget, lelkiállapotot hoznak létre, hogy végül a halál, az ismeretlen ellenség, amitől az ember általában iszonyodik, kívánatos és tökéletes szabadulásnak tűnik. Jézus órákon át a fent olvasott szenvedésnek volt kitéve. Mielőtt levették a keresztről, de csak miután egy római százados, aki minden bizonnyal felismerte a halott embert, igazolta a római helytartónak, hogy a názáreti Jézus meghalt. Azt képzelni tehát, hogy egy ember túlélje mindezt, sőt, később Júdeában és Galileában több mint 500 embernek megjelenjen, mint a halál legyőzője és az élet hercege, nos, ha valaki ezt elhiszi, akkor annak nagyon erősen kell akarnia, hogy átírja a történelmet, és figyelmen kívül hagyja az igazságot, miszerint Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon. Ahogy ezt a korintusiakhoz írt első levél 15. részének 3. és 4. verseiben olvashatjuk.
1: A Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel. Téfitek a kereszténységről című könyvből, a Tetsz halott című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől, jó reggelt kívánok! Köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat péntek csütörtök reggeli ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A következőkben hírösszefoglalónk jön, utána az aktuális összeállításunk következik, az óra utolsó részében pedig felcsendül a napáhítata. Most pedig rövid híreink következnek. Híreink először címszavakban. 30 éve írták alá a román-magyar alapszerződést. Kelemen Hunor úgy nyilatkozott, próbálkozzatok valami mással, kicsit több fantáziával. Több 10 millió eurós fejlesztés jelentett be az egyik erdélyi fegyvergyár. Kényszer megoldás az egészségügyben. Más programoktól vesznek el pénzt a kórházaknak. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma ismét napos időre számíthatunk, most pedig következzenek a részletek. A Magyarország és Románia által Temesváron 30 éve megkötött alapszerződés szolgáltatja továbbra is a két ország együttműködésének politikai és jogi pilléreit. Hangsúlyozza a külügyminisztérium a dokumentum aláírásának évfordulója alkalmából tegnap kiadott közleményében. Kiemelik, hogy a kisebbséghez tartozó személyek jogainak védelme továbbra is irányadó elv marad a Magyarországon élő román nemzetiségűek, illetve a Romániában élő magyar nemzetiségűek etnikai, nyelvi, vallási és kulturális identitásának megőrzése és érvényesítése szempontjából. Félreinformálásnak nevezte és határozottan cáfolta Kelemen Hunor RMDS elnök azokat a híreszteléseket, miszerint miniszterelnöknek javasolta volna magát. Az RMDS elnöke a közösségi médiában reagált a minden héten felbukkanó, személyét érintő találgatásokra, kiemelve, hogy Romániának mielőbb teljes jogkörű kormányra van szüksége, a politikai elakadásokért pedig a helyet, hogy mindig az RMDS-t hibáztatnák, bátrabban és kreatívabb megoldásokkal kellene előállniuk a félretájékoztatóknak. Elutasította tegnap a képviselőház házi bizottsága a politikusok magasrangú köztisztségviselők és alkotmánybírók Mikonoszra és Nizzába tartó magánrepülés útjait kivizsgáló különbizottság létrehozását, írja az Agile Press. A testület létrehozását a Mentsétek meg Romániát szövetség és a Nemzeti Liberális Párt javasolta. A két párt érvei szerint a nyilvánosságban megjelent rendkívül aggasztó információk miatt átláthatóan és dokumentumok alapján tisztázni kell, kik vagy milyen szervezetek fizették ezeknek az utaknak a költségeit, és milyen érdekek állhattak a költségek átvállalása mögött. Jelenleg 98 millió lejes azonnali finanszírozást igénylő hiány van az egészségügyi rendszerben. Ezt átmenetileg az egészségügyi minisztérium más programjaiból történő átcsoportosításokkal fedezik, jelentette ki tegnap sajtótájékoztatón Cseke Attila, írja az Agile Press. Az ügyvivő egészségügyi miniszter elmondta, hogy a 98 millió lej a rendszer rövid távú működéséhez szükséges. Ebből 36 millió lej kell az egészségügyi minisztérium alárendeltségébe tartozó kórházak sürgősségi betegellátó osztályok bérköltségeire,

0: kik csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 11 fokot mérnek. Híreinkhez az Azsa Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgez.com előrejelzés alapján készült. Most aktuális összeállításunk következik. A középiskolások hosszú hétvégéjét a Bábesbújai Tudományegyetem és a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet közösen szervezi, és 14 éves múltra visszatekintő rendezvény. Az esemény célja, hogy betekintést nyújtson a középiskolásoknak a felsőoktatási intézmény működésébe és a kolozsvári diák életbe, még a felvételi döntés előtt. Bilibok Renátával, a középiskolások hosszú hétvégéjének szervezőjével beszélgettünk az eseményről, annak programjairól és a résztvevő diákokról. Riporter Seres Enikő Alíz.
1: Ugye már 14 éves múltra tekint vissza a középiskolások hosszú hétvégéje, és szervezőként mi az a legfőbb üzenet vagy élmény, amit mindenképpen szeretnétek átadni a hozzátok érkező diákoknak?
2: Itt a kulcsszót tulajdonképpen ki is mondtad, az élményről van igazából szó. Alapvetően mi úgy látjuk, hogy a középiskola és az egyetem az nagyon más jellegében, nem csak tartalmában, és erről általában csak mesélni tudunk a középiskolásoknak, vagy a középiskolások valakinek az elmondása alapján értesülhetnek az egyetemi élményekről, viszont úgy gondoljuk, hogy amikor eljönnek a középiskolások hosszú hétvégére, részt vesznek előadásokon, részt vesznek műhelytevékenységeken, akkor betekintést kapnak egy picit az egyetemi életbe, részesülnek az élményből.
1: Ugye a diákok gyakran csak a felvételi tájékoztatókból ismerik az egyetemet. Miért tartjátok kulcsfontosságúnak, hogy már személyesen is megízlelhessék a kolozsvári egyetemista életet?
2: Itt van még egy kulcsszavunk, és ez a kulcsszó a hitelesség. Amikor eljárunk a középiskolákba mesélni az egyetemi életről, akkor nyilván az ember önkéntelenül is igyekszik egy picit jó színben tüntetni fel az egyetemet. Itt nem arról beszélek, hogy az egyetem egyébként rossz lenne, vagy, és mi megpróbálnánk jónak eladni, de egy nagyon hiteles tapasztalat, amikor találkoznak a tanárokkal, meghallgatod, hogy egyáltalán egy tanár hogy nyilvánul meg, hogyan vezet le egy kérdéssort, hogyan vezet le egy kutatást, és ez egy nagyon hiteles élmény.
1: Meg amúgy szerintem így mindenkinek meg kell tapasztalja egy kis időre a kincses városnak a hangulatát egyébként. A szakmai előadásoktól a workshopokig elég sűrű a program kínálat, ugye? És hogyan sikerült egyensúlyt találni a tanulás, a tudomány népszerűsítés és a kötetlen kikapcsolódás között?
2: Természetesen mi úgy gondoljuk, hogy itt a kikapcsolódás azok az előadások. Ugye a megnyitón is elhangzott, hogy Kolozsvárnak van egy vibe-ja, és nyilván szeretnénk, hogyha az iskolások ebből is részesülnének, de hát itt ilyen teljesen prózai megfontolásból igyekeztünk az estéiket szabadon hagyni a diákoknak, illetve a szombat délután az szintén szabadon marad. Nem akarjuk lerohanni őket. Úgy állítottuk össze az előadásokat, hogy minden szférából, minden kar szólaljon meg, vagy minden intézet, tudják meglátogatni a lehető legtöbb intézetet, tudjanak találkozni a lehető legtöbb oktatóval a workshopokon, de azon kívül elég sok szabad időt hagytunk nekik.
1: Ugye a csütörtöki érkezéstől a vasárnapi zárásig pontosan milyen fő programokon vehettek részt a diákok?
2: A programokkal azt hiszem, hogy azt mondhatnám, hogy az egyetemnek a mindennapjait próbáltuk egy picit rekreálni. Vannak nagyobb előadások. A megnyitón szerveztünk egy nagyobb lélegzetvételű előadást, amit a történelemkarnak az egyik oktatója tartott. Ez egy ilyen kifejtettebb előadást szimulál. Utána három párhuzamos szekcióban zajlottak az előadások. Azzal a logikával, ahogy az előbb is említettem, hogy minden kart megszólítottunk, minden magyar intézetet megszólítottunk, aki csak tudott, bekapcsolódott, és azzal a logikával állítottuk össze három párhuzamos szekcióban a programot, hogy egyszerre ne legyenek ugyanabból a doméniumból előadások. Hogyha valakit a magyar irodalom érdekel, akkor tudjon beugrani arra, de utána tudjon átmenni egy szociológia előadásra, utána tudjon átmenni egy fizika előadásra történetesen, tehát hogy tematikus változatosság legyen tulajdonképpen, és a diákok minél több mindenbe tudjanak bekapcsolódni. Éppen az imént találkoztam az udvaron egy diákkal, és ő azt mondta, hogy hát őket a biológia érdekli, akkor bemennek a biológia előadásra. És mondtam, hogy hát adjanak egy esélyt. Most nyilván nem arról van szó, hogyha bemegy a református teológus tanár úrnak az előadására, akkor elköteleződik valami iránt, de bárhol találhat valami érdekességet, bárhol valami új információval szembesülhet. Illetve az, hogy mi intézett látogatásokat és workshopokat szerveztünk, a diákoknak az igényére válaszolt. Ez egy konkrét igény.

0: volt, ami az évek folyamán felmerült. Egy pár évvel ezelőtt a középiskolások hétvégének a programja nagyjából az előadásokban merült ki, de nagyon sokan jelezték, hogy a főépületen kívül szeretnék látni a karoknak a székhelyeit. Ezen kívül szeretnének ők maguk is aktiválni. Most nyilván az előadások után kérdéseket tehetsz fel, de ez nem azonos egy workshoppal például, ahol konkrétan bekapcsolódhat, mint egy szeminárium-szerűen, tehát a workshopok a szemináriumokat rekreálják. És ami egy rendkívül fontos aspektusa ennek a középiskolások hétvégének, hogy amikor mi egyetem bemutatót tartunk, az egyetem teljes kínálatáról tudunk egy általános bemutatót tartani. Viszont amikor a diák ellátogat egy adott karra, ami iránt konkrétan érdeklődik, akkor konkrétan a karnak a kínálatáról értesül, konkrétan a karra való felvételinek a lépéseiről értesül, felteheti a kérdéseit, megnézheti a karnak a saját tereit, és hát ez egy specifikus, egy ilyen mélyfúrás tulajdonképpen a felvételi folyamat. Ezen kívül, hát ami a kincskeresést illeti, szerveztünk egy kincskeresést a diákoknak. Kolozsvárnak vannak olyan jellegzetes terei, ami fogalom tulajdonképpen a főtér, vagy a Fellegvár, vagy Mátyás szülőháza. Ezek ilyen szájhagyomány útján élő helyek, és szeretnénk, hogyha meglátogatnak, még mielőtt eljutnak Kolozsvárra egy ilyen nem hivatalos városnézésként. Nyilván ez egy fakultatív program, tehát ha ők saját szakállukra szeretnék megnézni a várost, akkor erre is lehetőségük van, de ha szervezett formában, akkor ebben is részt vehetnek. A vasárnapi napon pedig megtartjuk azt a bizonyos általános egyetembemutatót, ahol elsősorban olyan lehetőségekre fókuszálunk, amelyek az egyetemnek a nemzetközi kapcsolatait illetik, vagy az általános kínálatot, a külföldi tanulmányutak is hasonló.
1: Következő kérdésem az lenne, hogy hányan gyűltek most össze ezen a hétvégén, és Erdély mely vidékeiről, megyéből érkeztek a diákok?
0: Mindenhonnan. Nagyon röviden fogalmazva, nagyjából 200 diákunk van, és Kovászna megyétől, Hargita megye, Maros megye, Fehér megyéből, sőt a Partium különböző vidékeiről is érkeztek hozzánk, Aradról, illetve Szatmár, Bihar, tehát igyekszünk minél átfogóbban megszólítani Erdélynek az iskoláit.
1: Igen, ilyenkor mindig jó hallani, hogy igyekeztek azért az ország különböző pontjaiban élő diákokat megszólítani, és az előző kérdéshez visszacsatolva, mennyire sikerült megszólítani a kisebb településeken élő középiskolásokat, és volt-e külön törekvés esetleg arra, hogy ők is eljussanak Kolozsvárra?
0: Erről azt kell tudni, hogy a program elsősorban fókuszáltan a vidéki középiskolák végzettjeinek szól. Ezt úgy kell érteni, hogy az egyetemnek van egy projektje, amely kifejezetten a vidéki középiskolások tájékoztatását célozza. Most lévén, hogy vidéki középiskola kevesebb van, kisebb a diák létszámuk, amit itt a diák létszámon látunk, hogy a városiak többen vannak, de elsősorban fókuszáltan törekszünk arra, hogy a vidéki középiskolákból is eljussanak, és ez az idén sikerült is. De több olyan iskolánk is van, amely igazából egy román tannyelvű középiskola, de van egy magyar tagozata. És akkor nagyon figyelünk ezekre az osztályokra, hogy ők is eljussanak. Azért vannak itt jelenleg többen városiak, mert nyilván egy olyan középiskolából, ahol 600-an tanulnak, többen fognak eljönni, mint onnan, ahol 100-an tanulnak például.
1: Akkor igazából valahogyan pont így szűrtétek így a jelentkezőket? Mert a következő kérdésre reflektálva, hogy ugye minden jelentkező előtt nyitva áll ez a program, vagy túljelentkezés miatt valamilyen szempont alapján szűrnötök kell a résztvevőket?
0: Nem szűrésről beszélnék föltétlen, mi igyekszünk mindenkit megszólítani. Van egy, hogy mondjam, egy kontakthálózatunk Erdélynek szinte az összes iskolájával. Mivel ez a program alapvetően úgy épül fel, hogy a diákoknak ne kerüljön pénzbe, tehát az egyetem biztosítja az utazást, a szállást és az étkezést, egy létszámkorlát van, amely az iskoláknak a diák létszámához viszonyul, a kisebb iskolákból kisebb ez a létszám, nagyobb iskoláknak nagyobb ez a létszám, azonban nagyon fontos tudni azt, hogy nyitva áll alapvetően a program, hogyha többen szeretnének jönni, örömmel fogadjuk őket, viszont ebben az esetben a plusz jelentkezők önmaguknak állják a költséget, vagy az iskola állja a költségeket.
1: És végül zárásként az lenne az utolsó kérdésem, hogy ha egyetlen tanáccsal kellene útnak indítani a fiatalokat, akkor mi lenne az?
0: Nagyon sokat jártam iskolába, és nagyon-nagyon sokat tanultam, és amit megtanultam, azt soha nem bántam meg. Megtanultam, az soha nincs pluszba, és valamilyen formában minden szervesült, vagy egy picit minden segített abban, hogy jobban boldoguljak az életben, még akkor is, hogyha akkor amikor tanulnom kellett, nem láttam különösebben hasznát, de a nap végén, amit megtanultam, az attól soha nem kevesebb lettem, hanem mindig egy picit több.
2: Az elmúlt percekben Billy Bock Renátával, a középiskolások hosszú hétvégéjének szervezőjével beszélgettünk az eseményről, annak programjairól és a résztvevő diákokról. Riporter Seres Enikő Aliz. A következőkben a Hanna Projekt zenekar zenél nekünk.

Mai elhitatunk címe: Dave integetése. Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Péter első levele, 4. fejezet, 10. verse.

Ma Elizabeth Erlandson, Nebraska-ban, Egyesült Államokban élő testvérünk gondolatát tolmácsolom. A barátom Dave súlyos Parkinson-kórban szenved. Már kerekes székben ül, suttogva tud beszélni, és a fejét sem tudja felemelni. Habár sok akadállyal meg kell küzdenie, Dave emberek százaira hat településünkön a hétköznapokban. Délutánonként legurul a kocsi felhajtón, amikor az iskolabusszal hazafelé tartanak a diákok és integet nekik. Amikor elég erős hozzá, megbillenti a sapkáját a fiúk és lányok előtt, akik alig várják, hogy láthassák a kocsi felhajtós barátjukat. Legtöbbször a buszt lelassít, hogy a gyerekek örüljenek és így köszönhessék őt. Szeretünk, Dave! Valamikor régen egészséges sportoló volt. Bár most azoktól függ, akik régen tőle fügtek, Dave nem szűnt meg másoknak adni. Isten nem azt kéri, hogy olyasmit adjunk, amink nincs. Azt kell adnunk, amink van. Ha haszontalannak érezzük magunkat, a romló egészségünk, a korlátozott anyagi lehetőségeink, a családi nehézségeink, vagy bármi más miatt, még így is biztos van olyan képességünk és talentumunk, amikkel másoknak szolgálhatunk. Jusson eszünkbe Dave integetése, és kérjük Istent, hogy mutassa meg, mi hogyan használhatjuk ajándékainkat mások szolgálatában.

Imádkozzunk! Drága Istenünk! Segíts értékelnünk mindazt, amit adtál, hogy áldást jelentsünk embertársainknak. Ámen.

Korlátaim ellenére szeretni akarok másokat. Vallja ezt Elizabeth Erlandson, Nebraska-ban, Egyesült Államokban élő testvérünk, akinek ma gondolatait hallhatták. Ma imádkozzunk a Parkinson-kórban szenvedőkért.

Az elmúlt percekben a Figyelemtől hallgattuk meg az Egekig ér című dalt. Ez a lébresztő reggeli adásunk a végéhez érkezett. Adása legközelebb 12 órakor várja önöket Szabó Anita kollégám a Déli Magazin műsorunkba. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, de továbbra is hallgathatnak minket a www.agnosradio.ro honlapon keresztül. Elérhetnek minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon, vagy felkereshetnek személyesen a Konstanca utca 1-3 szám alatt, illetve várjuk leveleiket az agnos@agnosradio.ro e-mail címre. A nap gondolatával búcsúzom önöktől, mely Ken Casey amerikai írótól származik, és így szól. Addig nem igen lehet erős az ember, amíg a dolgoknak a humoros oldalát nem látja. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 2 órában. Ungvári Szendét hallották, békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Híreink először címszavakban. A képviselőház is elfogadta a törvénytervezetet. Büntetendő a kényszerházasság. Elutasították a politikusok magánrepülős útjait firtató vizsgálóbizottság megalakítását. Több 10 millió eurós fejlesztést jelentett be az egyik fegyvergyár. Kényszer megoldás az egészségügyben. Más programoktól vesznek el pénzt a kórházaknak. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma ismét napos időre számíthatunk. Most pedig jöjjenek a részletek. Tegnap döntőházként elfogadta a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely büntetendővé teszi a kényszerházasságot. Kiskorú sértettek esetében súlyosabb büntetést ír elő a jogszabályjavaslat. A tervezetet 254 támogató szavazattal, 3 tartózkodás mellett fogadták el a képviselők. A jogszabályjavaslat szerint kényszerházasságnak vagy kényszerített együttélésnek minősül, ha valakit házasságkötésre vagy házastársi kapcsolathoz hasonló együttélésre vesznek rá. Ha a sértett 16 év alatti kiskorú, a bűncselekmény 2-től 7 évig terjedő szabadságvesztéssel és egyes jogok gyakorlásától való eltiltással büntethető. Felnőtt vagy 16. életévét betöltött kiskorú sértett esetében a büntetési tétel 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztés. A törvénytervezet szerint ugyancsak 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, ha felnőttet vagy 16 év feletti kiskorút kényszerítéssel, hatalmi helyzettel való visszaéléssel, kiszolgáltatottságának kihasználásával, vagy pénz, illetve más előny felajánlásával vesznek rá házasságkötésre vagy háztartási kapcsolathoz hasonló együttélésre. 4 millió euró értékű szerződést írt alá a NATO szabványú 12,7x99 mm-es lőszeralkatrészek gyártására tervezett egyedi gyártású speciális gépek beszerzésére a Kudzsiri fegyvergyár. A több 10 millió eurós beruházást a Fehér megyében található üzem illetékesei jelentették be a héten. Az üzlet lehetővé teszi a fegyvergyár számára, hogy korszerűsítse ipari infrastruktúráját, növelje termelési kapacitását és diverzifikálja a NATO szabványú lőszerek választékát, közölte a gyár egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében. A szerződés az üzem szélesebb körű stratégiai korszerűsítési programjának része, amelynek becsült értéke 552,9 millió lei, vagyis 105 millió euró. A Kudzsiri fegyvergyár története 1799-re nyúlik vissza, amikor a Habsburg birodalom idején vas- és acélgyárként alapították, derül ki a cég honlapjáról. 2004-ben két részre osztották, a Kudzsiri gépgyára és a Kudzsiri fegyvergyára. Elutasította tegnap a képviselőház házi bizottsága, a politikusok magasrangú köztisztségviselők és alkotmánybírók Mikonoszra és Nizzába tartó magánrepülés útjait kivizsgáló különbizottság létrehozását, írja az Agile Press. A testület létrehozását a Mentsétek meg Romániát szövetség és a Nemzeti Liberális Párt javasolta. A két párt érvei szerint a nyilvánosságban megjelent rendkívül aggasztó információk miatt átláthatóan és dokumentumok alapján tisztázni kell, kik vagy milyen szervezetek fizették ezeknek az utaknak a költségeit, és milyen érdekek állhattak a költségek átvállalása mögött. A két párt szerint azt is meg kellene vizsgálni, hogy az utasok esetében felmerültek-e fedhetetlenségi kockázatok, vagy esetleges érdekellentétek. A Mikonosz ügy azért vált érzékenyé, mert köztisztségviselők és politikusok utaztak együtt üzleti szereplőkkel, egy olyan magánúton, amelynek céljáról és finanszírozásáról több kérdés is felmerült. Música. Jelenleg 98 millió lejes azonnali finanszírozást igénylő hiány van az egészségügyi rendszerben. Ezt átmenetileg az egészségügyi minisztérium más programjaiból történő átcsoportosításokkal fedezik. Jelentette ki tegnap sajtótájékoztatón Cseke Attila, írja az Ecce Press. Az ügyvívő egészségügyi miniszter elmondta, hogy a 98 millió lej a rendszer rövid távú működéséhez szükséges. Ebből 36 millió lej kell az egészségügyi minisztérium alárendeltségébe tartozó kórházak sürgősségi betegellátó osztályok bérköltségeire, 20 millió lej a dologi kiadásaikra, 30 millió lej az önkormányzati fenntartású kórházak sürgősségi betegellátó osztályainak dologi kiadásaira, további 12 millió lej pedig a mentőszolgálatok működésére. Cseke Attila szerint az összeget két forrásból teremtik elő. 56 millió lejt a minisztérium programjaiból csoportosítanak át a tárca alárendeltségébe tartozó kórházakra, 42 millió lejt pedig a rezidens orvosok béralapjából, az önkormányzati fenntartású kórházakra és a megyei mentőszolgálatok működésére. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lei 26 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 56 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 44 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma többnyire napos időre számíthatunk Kolozsváron. Esőt nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 26 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 9 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 11 fokot mérnek. Híreinkhez az Ecce Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt. A Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Hozz ki engem a börtönből, hogy magasztalhassam nevedet. Zsoltárok könyve 142. fejezet 8. verse. Péter tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig búzgón imádkozott érte Istenhez. Apostolok cselekedetei 12. fejezet 5. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget!
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta. A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy legyel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy legyel is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
7: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit! Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Tanévnyitó ünnepség a KRE-nél.
8: Azon a tanulmányon, azon a munkán lesz ott az Isten áldása, amiért megdolgozol, amiért fáradtságot hozol. Ez ellentmond a mai gondolatnak, ellentmond a mai korszellemmel, ami azt mondja, hogy az a sikeres ember, aki minél kevesebb befektetéssel, minél kevesebb munkával egyre nagyobb haszonra tesz szert.
7: A Miskolc-Lévai József Református Gimnázium és Diákotthonban az idei tanévtől elindul a 8 évfolyamos gimnáziumi képzés.
9: Reménység szerint az iskola az nem csak a ismeretet, a tudást fogja növelni, az is nagyon fontos. Természetesen. Én a bölcsességről beszéltem, és a keresztény iskolának ez a töblete, hogy itt Isten igéje is szól, Isten igéjével táplált pedagógusaink is tulajdonképpen jó irányt tudnak mutatni, hiszen a bölcsesség azt jelenti, hogy az az ismeret, amit mi megszerzünk, azt hogyan használjuk fel életünk során.
7: Mit tegyünk, ha beteg a gyermek?
10: Hogyha arról beszélünk, hogy a légúti betegségek miért szaporodnak meg, egyrészt jön az ősz mondjuk a vírusoknak az időszaka, tehát a hőmérséklet lehűlése, majd a nedvesebb időszak ezt elősegíti, tehát a vírusok élőbbek lesznek, de azok mindig velünk élnek.
7: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Ünnepi istentisztelettel nyitotta meg a 2026-27-es tanévet a Kárpátaljai Református Egyházkerület. Az alkalmon a pedagógusokért, hitoktatókért és a gyermekekért is imádkoztak. A tanévnyitón Menyhárt István, a tanügyi bizottság elnöke, valamint Cibere Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat főigazgatója is megszólalt. Következzenek az ünnepi alkalmon elhangzott gondolatok.
8: Akik könnyezve vetettek, újjongva fognak majd aratni. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, újjongva érkezik, amikor kévéit hozza. Az idézett 126. Zsoltár utolsó két verse sok mindent elárul Isten népéről. Ez egy profécia, amelyben megjelenik a biztatás és a reménység, de ugyanakkor személyes és kollektív áldozathozatalra való buzdítás is van benne. Megjelenik a felelősségteljes munka szent parancsa, ami nem más, mint befektetés a jövőbe, amit a mindenható Isten meg tud áldani. a magvetés évében. Ezáltal Isten reménységet ad nekünk. Ha van bőséges vetés, akkor lesz gazdag, és annál bőségesebb aratás is. Ha vannak könnyezve vetők, veteményezők Kárpátalja mezein, akkor lesznek újongó aratók is. Ezt az Úr maga mondja, erre maga esküszik, és a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Kedves testvérek, nem könnyű napokat élünk itt Kárpátalján, de ezt ti jól tudjátok. Kemény és emberpróbáló körülmények között kell hűnek lennünk az aratás Urához, akitől kaptuk a küldetést, aki mindezekben még hűségesebb hozzánk, és még inkább megtart bennünket. Napról napra változik körülöttünk az élet. Mindig új kihívásokat teremtve, olyanokat, amilyenekkel még nem találkoztunk, iskolákban, óvodákban, osztálytermekben, gyülekezetekben. Ezek arra ösztönöznek bennünket, hogy folyton valamilyen megoldást keressünk. Arra ösztönöznek bennünket, hogy folyton alkalmazkodjunk, rugalmasak legyünk, s ha kell, földig hajoljunk, hogy utána újra felegyenesedhessünk. Ahogyan Vas Albert írja a Kard és Kasza című regényében a gyertyán emberekről. Akié a föld, azé a jövendő. De csak azé lehet a föld, aki él vele, aki közel áll hozzá, aki megérti a szavát. Magyarnak lenni Erdély földjén annyit jelent, mint mindig egy lépéssel előrébb lenni, egy kicsit többnek lenni minden tekintetben. Többet dolgozni, többet szenvedni, többet adni, többet tudni, többet érezni, többet gondolkozni, okosabbnak lenni, hajlékonyabbnak lenni, meghajolni a viharban, mint a mezőségi gyertyánfa, földig hajolni, ha kell, de meg nem törni soha. A fenyő hasad, a tölgyfa törik, de a gyertyán hajlik, mint az acélrugó, és kiegyenesedik újra meg újra. Erdély földjén csak a gyertyán embereknek van jövője. Kárpátalja földjén is csak így van jövendő, testvérek. Ha porig, a földig hajlít is bennünket az Úrnak szele, de nem azért, hogy derékba törjön, hanem azért, hogy felemeljen, hogy újra kiegyenesedjünk, hogy meglássuk azt a kezet, amely kész bennünket a mélyből is felemelni és felhozni. Minden nap csak így tudunk megmaradni, így tanít meg, könnyek között is, kitartással, élni akarással, élő reménységgel magot vetni, jó magot vetni, és ebben nem megfáradni. Kedves lelkipásztorok, pedagógusok, hitoktatók, munkatársai az Úrnak, nem tudom, hogy a történelmünk folyamán volt-e ekkora nagy tétje Kárpátalján, hogy igazán a helyünkön legyünk, és azzal foglalkozzunk, amit az Úr ránk bízott. Hogy most nem másra figyeljünk, hogy most ne az eget nézzük, ne a szeleket, ne a fellegeket nézzük, hogy most ne azzal foglalkozunk, hogy túl kemény a talaj, hogy most ne ragadjon el bennünket a panasznak, a szomorúságnak az a posványa, amely csak lehúz. Nem tudom, volt-e a történelmünk folyamán olyan nagy szükség arra, hogy ti, akik a helyeteken vagytok, a helyeteken maradjatok, szüntelenül arra az Úrra tekintsetek, aki ott abban, amiben vagyunk, meg tud bennünket áldani, és a keserű közömbösség, a megfásultság ne vegyen rajtunk erőt, hanem mint a reformáció népe, kedves testvérek, mint a reformáció népe, folyamatosan megújuljunk a mi Urunkban, Jézus Krisztusban, akitől jön az erő, akitől jön a kitartás. Nem a mi érdemünk ez, nem belőlünk jön. Mi tudjuk, hogy hol a forrás, kihez kell menni, szüntelen megreformálódni, szüntelen hozzátérni, könyörögni, kérni az aratás Urát. Mi ránk nem azt bízta az Úr, hogy sopánkodjunk, hanem azt bízta ránk, hogy könyörögjünk, és bármilyen kérdésünket, kérésünket tárjuk elé, imádsággal, hittel, és ő meghallgatja, és megcselekszi azt. Nagy dolog ez, hogy a tőle kapott szolgálatban, a lélekmentésben, Isten és embertársaink szeretetében, a pedagógiának, a gyermeknevelés iránti szeretetben, szenvedélyben megújuljunk. Ez az új kezdet, az új tanév, legyen megújulás mindannyiunk számára. Kicsi és nagy közösségek építésében. Történjen ez egy osztályteremben, egy kis közösségben, egy kis munkatársi csapatban, kis kollektívában. Történjen ez egy gyülekezetben, amely átfog egy egész közösséget, egy egész falut, és meghatározza azt, hogy ott mi szól, ott mit gondoljanak az emberek, hogy hogyan lássuk a helyzetünket. Éppen így tanít meg bennünket az Úr. Most a kevésen hűnek lenni. de csak arra bíz sokat, akik a kevésen hűek voltak, és kitartottak könnyek között is a magvetésben, és lesz gazdag aratás. Ezt a mindenható Úr mondatja, s mondja ki ma velünk. Csodálatos épületeink, intézményeink, iskoláink, óvodáink így fogják elérni a céljukat, ha a védőkben, az ott dolgozókban, az ott élőkben, munkálkodókban az Úristen szent lelke fog munkálkodni. Ha a kisovodások megismerik az Úr Jézust, és róla fognak énekelni. Gimnazistájaink, diákjaink nem kallódnak el, hanem megismerik a megtartó Úr Jézust, akitől az élet értékessé válik, és azokká válhatnak, amivé az Úristen látni szeretné őket. Ez több, mint tanítás. Ez több, mint a tananyag, az információ átadása. Kedves testvérek, ez lélekmentés, ez értékmentés, egy élet leértékelő világban valami más, ami szembe megy a világi gondolatokkal. Ez nem könnyű feladat, de ezért vagyunk magvetők. Ezt nem végzi el helyettünk senki más, ezért hívott el az Úr, ezért szólított meg, és ezért tart ott, ahol most vagy. Erről azt mondja az ige, akik könnyezve vetettek. Ez mindig több áldozathozatallal jár, de csak ebből lesz bőséges aratás. És ez felelősség is. Mert a munkánkon, az odaadásunkon, a veteményezésünkön múlik, hogy milyen lesz majd Kárpátalján évek múltán az aratás. Lesznek-e sok év múlva is hálás, régi diákok, hittanosok, akik megtalálták és megállják a helyüket az életben, akiket az életre neveltél. Amikor ránézel és azt mondod, hogy közöm van hozzá, hogy ember lett belőle, mert amikor az Isten rám bízta, én ott voltam, akiben gyönyörködsz, és évtizedek múltán is azt mondod, megérte. Csak egyér is megérte. Hát ne csak pár kéve egy-egy szál legyen a vállunkon, hanem sok, minél több ezt a tüzet gyújtsa, és tartsa bennünk életben a megtartó Úrunk. Kedves diákok, nektek is komolyan kell venni ezt a parancsot. Azon a tanulmányon, azon a munkán lesz ott az Isten áldása, amiért megdolgozol, amiért fáradtságot hozol. Ez ellentmond a mai gondolatnak, ellentmond a mai korszellemmel, ami azt mondja, hogy az a sikeres ember, aki minél kevesebb befektetéssel, minél kevesebb munkával egyre nagyobb haszonra tesz szert. De a lustaságot, a felelőtlenül eltékozolt időt nem áldja meg az Isten. Nem kell mindenben tökéletesnek lenni. Képességeid szerinti talentumokat kell gyarapítani, de azt gyarapítani kell, tanulni, fejlődni, épülni minden lehetőséggel, amivel az Isten megáldott benneteket, és ha majd visszamentek az iskolába és körbenéztek, akkor láthatjátok, hogy mennyi minden lehetőséget adott nektek az Úr, hogy képesek legyetek fejlődni, növekedni. Kedves testvérek, hálatelt szívvel jelentem, hogy Isten kegyelméből a 2026-27-es tanévben intézményeinkben az oktatás elindult. Református liceumainkban összesen 660 tanuló kezdte meg a tanévet, akik a 4 liceum 40 osztályában 92 elhívott pedagógus testvérünk kezei között tanulhatnak. 14 református egyházi és részben egyházi fenntartású óvodánkban pedig 15 csoportban 210 kisovodás kezdheti meg az óvodát ebben az évben, akikkel 40 lelkes óvodapedagógus foglalkozik. Ne felejts, rehabilitációs központjainkban, Mezőváriban és Hetyenben 67 speciális igényű gyermeket tanítunk és nevelünk minden nap. A nagydobronyi irgalmas samaritánus református gyermekotthon 170 lakójáról gondoskodunk, kicsikről és nagyokról, akik közül 20 óvodába járnak, 73-an iskolába, 14-en gimnazisták, és vannak közöttük már egyetemisták is. Az Úristen áldja meg az ő életüket, további tanulmányaikat. 108 református gyülekezetünkben 118 hitoktató végzi hűségesen a szolgálatát. 5068 hittanos gyermek között, akik a nyáron gyerekhetet, konfirmandus heteket, táborokat, gyermektáborokat szerveztek, akik részt vettek az egyházunkban, különböző versenyeken felkészítették a fiatalokat, bibliaismeret vetélkedőkre, szavaló versenyre, közösségi élményt adtak a fiataloknak és a gyermekeknek. Mindezekért az Úré legyen a hála és a dicséret. Tőle kívánok áldást minden jelenlévő testvérünk számára, pedagógusoknak, hitoktatóknak, lelkész testvéreimnek, egyházi szolgálatban levőknek, diákoknak, ovisoknak, mindenkinek Istentől megáldott, kitűnő eredményekben gazdag 2026-27-es tanévet kívánok.
11: Amit hoztam, a II. Korintusi levélből származik, a 12. fejezetéből, ami így szól. Mert nem a gyermekek tartoznak kincset gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek. Eddig Isten igéje. Kincset gyűjteni a szülők tartoznak. Ez a mai beszédem egyfajta tartozás, törlesztés. Mi szülők vagyunk, ahogy az apostol figyelmeztet bennünket, kincsgyűjtésre kötelezettek. És amikor olvastam ezt az igét, és ott van benne a többes szám szülők, akkor hirtelen megállt bennem az ütő, hogy én itt Kárpátalján fogok nektek beszélni szülőkről. Kincset gyűjteni? Hogy lehet kincset gyűjteni, amikor apa nincs? Mi az a többes szám Pál? Hogy tud az apa kincset gyűjteni, aki nincs jelen? Itt ül egy lelkész testvér, akivel beszélgettünk nemrég. Nem is tudom, mikor láttam a lányomat. Nem tudom, mikor láttam a fiamat. Az unokámat meg egyáltalán nem láttam, mióta megszületett. Hogy gyűjtsek kincset? És mégis azt mondja az apostol, a szülők gyűjtik a kincset. És ez azért nagy kiváltság a szülőknek, mert nagyon sok olyan kincset hoznak haza a gyermekeink az iskolából, meg az online térből, meg minden onnan, ami nem kincs. Egy-két hét, egy-két év, és elég hamuvá lesz, mert értéktelen. Ők azt hiszik, hogy kincs, de ha megmérjük az evangélium és az írás mérlegén kiderül, az nem kincs, nem hosszú távon segíti az ők is életüket. Ma azért adunk hálát, mert egy olyan közösségben, a Kárpátaljai Református Egyházban és gyülekezetében nevelkedő és intézményben nevelkedő gyerekekért adhatunk hálát, és ezeket az intézményben folyó munkáért és szolgálatért, amely a valódi kincsgyűjtésben segíti ezeket a gyermekeket. Ebben a táskában, amelyet hoztunk, és amelyet az elmúlt napokban hoztunk át, és osztottunk szét, a gyermekek között, hátrányos helyzetű gyermekek számára. Valójában három kincs van. Nagyon sok kincs van, de hármat szeretnék kiemelni. Az egyik, az, ami konkrétan benne van. A Biblia, a könyvek, a füzetek, a toltartó és egyebek. A tudás, a felkészítés az életre. Az egyik legfontosabb kincs, aminek az összegyűjtésében segítenek a ti tanáraitok, hitoktatóitok, lelkipásztoraitok és szüleitek. A felkészülés az életre, a hit. A hit védelme. Mi is nagyon sokszor azért jövünk ide. A szekularizációnak kitett magyarországi reformátusságból jöve erőt merítsünk közöttetek hitből, ragaszkodásból, Krisztushoz való hűségből. Ez az egyik, ami itt van benne. A hit, amely megtartotta a kárpátaljai reformátusságot a múltban, és meg fogja tartani a jövőben. A másik, ami benne van, az a számontartás szeretete, Isten gondoskodásának üzenete. Nem mi hoztuk, nem a szeretet szolgálat hozta, hanem azok gyűjtötték, akik egész nyáron Isten küldött. Ugyanis mi követségben járunk Krisztusért, követségben járva jöttünk hozzátok. Nem a magunkét hoztuk, hanem azokét, azoknak az adományait, azoknak a szívjóságát, akik benneteket imádságban hordoznak, akik benneteket nem felejtenek el, akik folyamatosan most is a református gyülekezetekben értetek adnak hálát, és számon tartanak benneteket. Isten gondoskodó szeretete az, ami vezérlőket és a lélek. Azért, mert számon tartanak benneteket, mert bele vagytok vésve Krisztus átsebzett tenyerébe, és abban van benne a ti életetek. Ez a második kincs, ami ebben van. Azoknak a szeretete, akiket Isten küldött el azért, hogy rólatok gondoskodjanak, nektek segítsenek, értetek, küzdjenek. A harmadik kincs, ami ebben van, az a Krisztus test valósága. Testvérek, az a Krisztus test, amiről csak beszélünk, az nem Krisztus test. Pál azt mondja, a Krisztus test azt jelenti, hogy amikor titeket üldöznek, belétek hasít a fájdalom vagy a szenvedés, mi egyesével az anyaországban ugyanilyen fájdalom és szenvedés taglóz le bennünket. A Krisztus test egységének a megélése az azt jelenti, hogy ugyanúgy szenved minden egyes tag, hogyha bár valamelyik tag szenved. Ez a harmadik kincs. jelezze és jelképezze mindig számotokra ez a táska is, ami benne van, hogy számon tartanom benneteket, és hogy ti a Krisztus testnek a tagjai vagytok, és ezt tapasztaljátok meg. Bárhova vet az élet, mindig tudjátok, hogy voltak olyan anyaországi gyülekezetek, amik imádkoztak értetek, amik nem felejtenek el benneteket, és küzdenek értetek, amilyen módon csak lehet. Adja mindenható Isten, hogy ez az adomány, ezek a táskák, ezek az iskolatáskák így tudják tehát közvetíteni egyik oldalról a szeretetet, a gondoskodó figyelmét a gyülekezeteknek és az Úrnak, a Krisztushoz való hűséget, a Krisztus-es egységnek a megtapasztalását, mert így tud majd megvalósulni az, amit hallottunk Püspök úrtól az ige hirdetésben, amikor Jézus feláll a zsinagógában, és azt felolvassa Ézsaiást, Ézsaiás 44:3, és kiárasztom lelkemet utódaitokra. Ha Krisztushoz vagytok hűek, hogyha engedelmesek vagytok, valóban bizonyságtevő az életetek, és ezért adunk hálát, hogy ilyen közösségekben élhettek, tanulhattok, gyarapodhattok és növekedhettek, akkor valóban teljesül Istennek ez az ígérete, amit Ézsaiásnál olvastuk. Azt kívánjuk tehát, hogy naponta tapasztaljátok meg Isten lelkének kiáradását az életetekre.
7: Az elmúlt percekben a KRE tanévnyitó ünnepi Isten tiszteletén elhangzott ünnepi gondolatokat hallhattak.

0: az anyaország. A miskolci Lévai József református gimnázium és diákotthonban az idei tanévtől elindul a 8 évfolyamos gimnáziumi képzés. Az erre a célra kialakított új épületrészt szeptember 1-én adták át. A diákotthon fiúszárnyának emeleti részén 4 tantermet, 2 csoportszobát, egy tanári szobát, illetve fiú és lánymosdókat alakítottak ki. A bővítés a Tiszán inneni református egyházkerület 298 millió forintos támogatásával jöhetett létre. A megnyitón igei köszöntőt főtiszteletű Barna Sándor püspök mondott.
1: Jelentős összeggel járult hozzá a Tiszán inneni református egyházkerület ennek a gyönyörű épület szárnynak a felújításához. Püspök ura köszöntőjében elmondta, hogy nagyon fontos, hogy a keresztény szellemiségben már kis gyermekkoruktól növekedjenek a gyerekek.
2: Így van, reménység szerint az iskola az nem csak a ismeretet, a tudást fogja növelni. Az is nagyon fontos, természetesen. Én a bölcsességről beszéltem, és a keresztény iskolának ez a töblete, hogy itt Isten igéje is szól, Isten igéjével táplált pedagógusaink is. Tulajdonképpen jó irányt tudnak mutatni, hiszen a bölcsesség azt jelenti, hogy az az ismeret, amit mi megszerzünk, azt hogyan használjuk fel életünk során. Meg tudjuk látni a jó és a rossz közötti különbséget, mi az, ami épít, mi az, ami rombol. Tudunk olyan döntéseket hozni, amely az Isten előtt is kedves, és az nekünk is jó.
1: Nagyon fontos, hogy a keresztény iskolák színvonala ne maradjon el az egyéb iskolákétól, hiszen itt már digitális fejlődésről is beszélünk, és ez talán mindennek megfelel.
2: Igen, ösztönző erő is volt számunkra, hogy egyfajta ilyen igényenek, amely a szülők részéről is felvetődik. Valamiképpen a többi iskolával, gimnáziummal mellett is tudjuk tartani a tempót. Ahogyan igazgató úr is elmondta, a négyszeres jelentkezés volt erre az évfolyamra.

0: Vannak még, így itt is volt feladat plusz feladat, amely volt úgy, hogy hátráltatta egy kicsit az átépítés, de Isten kegyelméből ma itt vagyunk.
1: Sima Zoltán főigazgató úr a pályázatában szerepelt. Ez, ami most megvalósul, mi valósul meg, hogyan valósul meg?
2: Ami megvalósult, az a Tóth Pál diákoktanunknak a fiúszárnyának az első emeleti része és a 8 év folyamos gimnáziumi képzés számára 4 tanteremmel, 2 csoportszobával, egy tanárival, 2 raktárhelyiséggel, illetve fiú és lány mosdókkal. Az osztály, egy osztályt indítunk, azaz holnap hivatalosan indul egy osztályunk 32 fővel.
1: Nagyon dicséretes, hogy 4-szeres túljelentkezés volt. Számítottak erre, hiszen több gimnáziumban folyik a 8 osztályos képzés.
2: Igen, nem számítottunk erre, valóban versenyhelyzetnek sem tekintjük. Van egy több igei mottónk van, mindegyik önmagában nem az elitizmusra, hanem a kiválóságra törekszik, és ez a keresztény értelemben vett kiválóság, úgyhogy nekünk a legnagyobb segítőnk van az egész földön, a jó Isten, úgyhogy valahol számítottunk arra, igen, hogy a lévai és az egyházkerület által megkezdett keresztény pedagógia valahol beérik, és most úgy tűnik, hogy itt a 8 év folyamos gimnáziumi képzés tekintetében beérett, hiszen a túljelentkezés száma ezt egyértelműen bizonyítja.
1: Nyilván, hogy ez humán erőforrás fejlesztést is jelent.
2: Abszolút mértékben, hála Istennek, belső erőforrásból megoldottuk, és meg tudjuk oldani. A minden tantárgy esetében szakszerű és szakellátást tudunk nyújtani, azt viszont nem tudjuk elkerülni, hogy új pedagógiai kultúrával állunk szemben, és erre tudatosan törekedni fogunk önreflektív módon.
1: Skultéti Zoltán Gáborné, hát nem egyszerű feladatra vállalkozik gimnáziumi középiskolai tanárként.
3: 11 évesek, mert 5-esek. Valóban mondjuk 25 évig általános iskolában tanítottam, és nagyon-nagyon szeretem azt a korosztályt, és így nagyon nagy ajándékként élem meg azt, hogy én lehettek ezeknek az 5. osztályos gyerekeknek az osztályfőnöke.
1: A tananyagban mit követnek? Azt, amit egy sima általános iskolában, vagy hogy képzeljük el, hiszen az is furcsa lehet akár a pedagógusnak, akár a gyerekeknek, hogy itt nagyobb közé kerülnek be.
3: Hát itt az új szárnyban azért egy picit két el vannak szeparálva a nagyoktól. Azért gondoltuk így, hogy ez megfelelőbb, hogy pici gyerekként ide bekerülni a nagyok közé, azért lehet, hogy egy kicsit félelmetes a világ nekik, és ezért segítjük a beilleszkedésüket a külön tanteremmel.
1: Részben ismeri a gyermekeket, találkozott velük, milyenek, mit várnak ettől az új tanévtől?
3: Találkoztunk már az első találkozón májusban, illetve épp a múlt héten ért véget az éretlen táborunk. 2 napos ismerkedéssel telt el. Érdeklődőek, nyitottak, barátságosak, barátkozóak.
1: Külön tantárgyanként külön tanáruk lesz, mint a rendes általános iskolában.
3: Így van, tehát szaktanáraink vannak, és csoportbontásban tanulják a matematikát, a történelmet, az angol nyelvet, a magyar irodalmat és magyar nyelvtant, technikát és digitális kultúrát, tehát meg lehet számolni, hogy akkor még hány kollégám fog velük foglalkozni.
1: Hát kívánunk nagyon sikeres tanévet, köszönöm szépen.
3: Nagyon szépen köszönöm.
1: A 8 osztályos képzés tanulói számára kialakított új épületszárny kivitelezését Piriti László építészműhelye végezte. Az Ébő és Miskolci Nívódíjas építész a Lévai József gimnázium jelenlegi épületének átalakítási munkáiról a kezdetektől beszélt.
4: A Zrínyi gimnázium átköltözése előtt már felkért a igazgató úr, hogy foglalkozzunk ezzel, hogy milyen módon lehet rendbe tenni ezt a akkor eléggé elhanyagolt épületet, és utána pedig egy építészpályázatot írtak ki a városba dolgozó építészek között. A sikerült megnyerni, és azóta szinte folyamatosan minden évben dolgozunk, foglalkozunk az épülettel. A főépület felújítása után a tetőtérbe helyeztünk el szaktantermeket. A kollégáim az öltöző, Révai Tamás az épület öltözőjét tette rendbe, illetve emeletre építést kapott az öltözőszány, és az igazi nagy munka az a lévai.

0: gravitációs központ volt, és az volt a legnehezebb feladat, mert egymás fölé kellett tennünk két nagy belmagasságú teret, az uszodát lentre és föléje pedig a tornatermet, mert nagyon szűkös itt a belvárosi környezetben az épületnek a telke. Ez volt a legnehezebb tervezési feladat is, és ugyanakkor a leghálásabb, mert sikerült a régi épülethez kapcsolódóan egy mai épület szánnyal gazdagítani, kialakult a diákudvar, a uszodatér mellett meg be tudtunk csempészni különböző helyeket, stúdiót, konditermet, tánctermet, stb.
1: Ez a mostani átépítés már részben akkor ismert feladat volt, de hát okozott nehézségeket. Mi zajlott itt tulajdonképpen?
0: A mostani az viszonylag váratlanul jött, amikor a gimnázium elhatározta a 8 osztályos képzést is bevezeti, és akkor ültünk le először tárgyalni, hogy felszabadítják ezt a teret, mert itt kollégisták laktak annak ilyen, és milyen módon tudnánk egy általános iskolai igényeknek megfelelő tércsoportot elhelyezni. Tehát 4 normál méretű tanterem mellett 2 csoportszobát, vizes blokkot, raktárakat kellett ezen a szinten megoldani. Hát kicsit cipőkanalazni kellett, de a mai bejárás után is elmondhatjuk, hogy sikerült sok egyeztetés után, és egy nagyon jó minőségű kivitelezés után sikerült ma átadni a gyerekeknek. De már igazgató úr említette, hogy ezzel nem állt meg a dolog, lehet, hogy folytatnunk kell a földszinten is, szintén 4 tanteremmel. Hát remélem, hogy rövid időn belül így ki tud alakulni, egy 8 osztályos, teljesen komfortos gimnázium tud működni.
2: A Miskolc Lévai József Református Gimnázium és Diákotthonban az idei tanévtől elindul a 8 évfolyamos gimnáziumi képzés. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

Erdély. Az iskola kezdéssel a gyermekek ismét nagyobb közösségbe kerülnek, ilyenkor pedig gyakrabban fordulhatnak elő különböző légúti megbetegedések és vírusos fertőzések. Mire érdemes a szülőknek odafigyelniük ebben az időszakban, mennyire kell tartanunk az influenzától?

0: mit kell tenni, ha a gyermek lázas? Erről beszélgetett dr. Bakos Katalinnal, Ungvári Szende.
1: Miért éppen az iskola kezdésnél szaporodnak meg a gyermekek körében a sok megbetegedések? Ugye itt mennyire számít ebben az, hogy a gyerekek hosszabb szünet után ismét egy nagy közösségbe térnek vissza?
2: Hogyha arról beszélünk, hogy a légúti betegségek miért szaporodnak meg, egyrészt jön az ősz mondjuk a vírusoknak az időszaka, tehát a hőmérséklet lehűlése, majd a nedvesebb időszak ezt elősegíti, tehát a vírusok élőbbek lesznek, de azok mindig velünk élnek. Na most akkor, amikor egy kis közösségből a gyerek bejön egy nagy közösségbe, viszonylag hosszú ideig zárt ez a közösség, mert ugye vannak az órák, a szünetek, ahol mindig együtt vannak a gyerekek, ez segíti elő azt, hogy a bennünk élő vírusok, azok a cseppfertőzéssel kikerülve a környezetbe, megfertőzzenek mindenkit a környezetünkből, aki fogékony erre a fertőzésre. De most ezzel kapcsolatban a szó jó értelmében nagyon sok tévhit van. Elkezdve attól, hogy azt mondják, beoltottam a gyereket, és mégis meghűlt. Erre még visszatérek, hogy az oltás egyedül az influenza ellen véd meg. Na most a nátha, tehát ez az egyszerű meghűlés, ezt nagyon sok vírus okozza, tehát nagyon sokfajta vírus. Ezek közül azok, amelyek általában nagyobb számban fordulnak elő, azok a rinovírusok, amelyeknek a fő tünete, hogyha ezzel történik a fertőzés, orrfolyás, esetleg ordugulás, hogyha a betegség tovább tart. Vannak az adenovírusok. Az adenovírusok, ezek viszonylag hosszabban tartó, ugyanilyen tünetekkel járó megbetegedést okoznak, nehezebben múlnak el, de hát nagyjából ezek sem okoznak különlegesebb szövődményeket. Van a COVID csoport, ami világnak ismerős lett a 2020-ban kitört világjárvány esetén, de a COVID-nak az a fajtája, ami akkor fertőzést okozott, okozta a világjárványt, de a COVID nagyon sok fajtája velünk él. Na most ezek a vírusok nem elég, hogy körülbelül 200-at tart számon a mikrobiológia, de mindegyikből még lehetnek alcsoportok. Képtelenség ezek közül mindegyikre egy közös oltásban olyan megelőző módszert kitalálni, amely meg fogja védeni a gyerekeket ettől, illetve az embereket meg fogja védeni. Egyedül, ami ellen oltunk, és gyerekeknél is használható, az influenza elleni védőoltás, aminek az ideje olyan október vége, november eleje. Ezt a házi orvostól kaphatják meg a gyerekek. Azért tevődik erre az időszakra, mert a járványnak a tetőzése minden évben valami okoz, ha nem is járványt, de nagyobb számú megbetegedést. És ezeknek számbeli tetőzése, ez körülbelül úgy december az első, illetve utána úgy március-áprilisra tehető. Na most, hogyha október végén kezdjük el az oltást, akkor kell az oltóanyagnak, illetve a szervezetnek az oltóanyag beadása után 2-3 hét, amíg a működésében hatásosan annyi immunanyagot tud termelni, amely védetté teszi a szervezetet, jelesen a gyerekeket a fertőzés ellen. De még egyszer hangsúlyozom, csak az influenza ellen, tehát a nátha ellen ezek nem védenek.
1: Melyek azok a betegségek, amelyekkel legtöbbször találkozhatunk, ugye szeptemberben, októberben? Egyszerű náthákról, felső légúti fertőzésekről beszélünk, vagy vannak ilyenkor más vírusos megbetegedések is esetleg?
2: A leggyakoribb, mivel a környezet ilyen, amiről beszéltünk, és hogy cseppfertőzéssel terjednek ezek a vírusok, a leggyakoribbak ezek, tehát a nátha, felső légúti megbetegedés, influenza. Ez azért lényeges, mert ha a cseppfertőzéssel terjed, akkor ugye a gyerekek, tehát felnőttekre is vonatkozik ez, egy közösségben beszélni kell, lélegezni kell, ezzel mind nyálcseppek juthatnak ki, és ilyen aeroszol formájában egyik szervezetből bekerülhetnek a másikba. Az, hogy melyik víruscsoport milyen megbetegedést okoz, van egy pár ilyen támpont, amivel azt mondjuk, hogy igen, ez egy egyszerű nátha, vagy pedig kezelhetem otthon megszokott módon ismerve a gyermekemet, illetve orvoshoz kell mennem, vagy orvos tanácsát kell kikérnem. És megállt a betegség a felső légutaknál, vagy pedig alsó légúti megbetegedés is lett belőle, illetve influenza lett. Mert az influenza és a nátha az nem egy és ugyanaz, nagyon nagy különbség van közte. Nyilván, hogy különbség van az etiológiában, tehát, hogy mi okozza a náthát, illetve az influenzát, de a lefolyásában is nagy különbség van. Az egyszerű náthával, meg ugye mindig az merül fel, hogy beteg a gyermekem, most mit csináljak vele? Iskolában a többi szülő sem szeretné azt, hogy na most behoznak egy gyereket, aki köhög, tüsszög, folyik az óra, nem tudja még magát adminisztrálni, hogy jól köhögjön és jól tüsszögjön, tehát zsebkendőbe, meg utána a kezét megmossa. És akkor eldönthetjük jó értelemben azt, hogy maradhatunk ilyen szinten, és kezelhetjük otthon a gyereket, tehát egy orfolyás, egy köhögés, de egy mondjuk száraz és nem fájdalmas köhögés, ordugulás, ami megjelenik. Gyakorlatilag mindegyiknek tüneti a kezelése. Súlyosabb esetben viszont már komolyabb kezelés, jelesen orvosi konzultáció után szükséges egy kezelés. Ami megkülönbözteti, tehát ha a náthára gondolok, akkor ezeket, amiket elmondtunk, illetve az influenza az nem jár feltétlenül náthás tünetekkel. Tehát ott nem biztos, hogy vannak felső légúti tünetek, hanem hirtelen kezdődő, nagyon rossz általános állapottal jár, izomfájdalmakkal, végtagfájdalmakkal, és a beteg egyértelműen úgy, még a kisbeteg is úgy fogalmazza meg, hogy olyan potyolt állapot, tehát olyan, hogy semmihez nincs kedve, de ereje sincs. És ilyen esetben feltétlenül orvoshoz kell menni. Ezeket az állapotokat mindig aszerint kell értékelni, hogy ismerve a beteg előzményeit, kor előzményeit, milyen betegségei voltak még? Tehát, hogyha egy krónikus beteggel állunk szembe, egy

0: Az köhögése volt a betegnek, nedvessé válik, produktívvá válik a köhögés, akkor mindenképpen egy baktériális felülfertőződésre kell gondolni, tehát gyakorlatilag egy szövődmény következett be, aminek a kezelése már mást is feltételez, nem csak tüneti kezelést. De azt csak a háziorvos írhatja fel.
1: Az elmúlt percekben a dr. Bakos Katalinnal beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

0: ahelyett, hogy mindig az RMDS-t hibáztatnák, bátrabban és kreatívabb megoldásukkal kellene előállniuk a félretájékoztatóknak. Minden héten cáfolnom kell valamilyen információt, amit olyan emberek terjesztenek, akiknek nincs jobb dolguk, és félretájékoztatják a közvéleményt. Semmilyen kontextusban nem javasoltam magam miniszterelnöknek. Aki mást állít, az gátlástalanul hazudik. Írja tegnap esti román nyelvű bejegyzésében Kelemen Hunor, RMDS elnök. Elutasította tegnap a képviselőház házi bizottsága. A politikusok, magasrangú köztisztségviselők és alkotmánybírók Mikonoszra és Nizzába tartó magánrepülés útjait kivizsgáló külön bizottság létrehozását, írja az Agepress. A testület létrehozását a Mentsétek meg Romániát szövetség és a Nemzeti Liberális Párt javasolta. A két párt érvei szerint a nyilvánosságban megjelent rendkívül aggasztó információk miatt átláthatóan és dokumentumok alapján tisztázni kell, kik vagy milyen szervezetek fizették ezeknek az utaknak a költségeit, és milyen érdekek állhattak a költségek átvállalása mögött. A két párt szerint azt is meg kellene vizsgálni, hogy az utasok esetében felmerültek-e fedhetetlenségi kockázatok, vagy esetleges érdekellentétek. A Mikonosz ügy azért vált érzékenyé, mert köztisztségviselők és politikusok utaztak együtt üzleti szereplőkkel, egy olyan magánúton, amelynek céljáról és finanszírozásáról több kérdés is felmerült. Jelenleg 98 millió lejes azonnali finanszírozást igénylő hiány van az egészségügyi rendszerben. Ezt átmenetileg az egészségügyi minisztérium más programjaiból történő átcsoportosításokkal fedezik, jelentette ki tegnap sajtótájékoztatón Cseke Attila, írja az Agepress. Az ügyvívő egészségügyi miniszter elmondta, hogy a 98 millió lej a rendszer rövid távú működéséhez szükséges. Ebből 36 millió lej kell az egészségügyi minisztérium alárendeltségébe tartozó kórházak sürgősségi betegellátó osztályok bérköltségeire, 20 millió lej a dologi kiadásaikra, 30 millió lej az önkormányzati fenntartású kórházak sürgősségi betegellátó osztályainak dologi kiadásaira, további 12 millió lej pedig a mentőszolgálatok működésére. Cseke Attila szerint az összeget két forrásból teremtik elő. 56 millió lejt a minisztérium programjaiból csoportosítanak át a tárca alárendeltségébe tartozó kórházakra, 42 millió lejt pedig a rezidens orvosok béralapjából, az önkormányzati fenntartású kórházakra és a megyei mentőszolgálatok működésére. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 26 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 56 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma többnyire napos időre számíthatunk Kolozsváron. Esőt nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 26 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 9 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 11 fokot mérnek. Híreinkhez az Agepress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igéd Barta István Zsolt. A Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Hozz ki engem a börtönből, hogy magasztalhassam nevedet. Zsoltárok könyve 142. fejezet 8. verse. Péter tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig búzgón imádkozott érte Istenhez.

0: Apostolok cselekedetei, 12. fejezet, 5. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
1: Reklám. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
4: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
5: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
4: Házalófazék.
5: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: Zöld percek. Friss levegő, forrás víz. Egy túra a hegyekben.
7: Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk.
6: Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió Zöld percek rovatában. Zöld percek.
7: Két hetente szerdánként 12 óra 30 perckor.

Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat Zöld Percek rovatunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. Mai műsorunkban rövid környezeti ismertető hírek és tények után Balogh Enikővel, Zero Waste szakemberrel beszélgetünk, aki arról mesél, hogy mi is az a low waste, illetve a Zero Waste és a kettő közötti különbségekről. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Elsősorban nézzünk pár környezeti tényt, híreket. Mi is az a földgáz, miért fontos, és mi történik most vele? A földgáz az egyik legelterjedtebb civil forgalomban is kapható energiahordozó, amely 2022-ben napi szinten szerepelt a vezető hírekben. A földgáz ugyanis fegyver is lehet, energetikai, stratégiai csapásmérő fegyver, amivel egész országok gazdasága roppantható meg. Emellett a földgáz kiváló alapanyag a műtrágya gyártáshoz és a politikai zsaroláshoz egyaránt, sőt még a gulyáslevest is felmelegítheti a tűzhelyen. Ráadásul a földgáz az a szénhidrogén, ami talán leginkább megfelel a zöld energiaforrásoktól elvárt tisztasági követelményeknek. A földgáz tiszta égésű energiaforrás, amely más fosszilis tüzelőanyagokhoz, például a szénhez és a kőolajhoz képest kevesebb széndioxidot és egyéb szennyező anyagot termel. Magas fűtőértékkel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a térfogat egységenként rendkívül sok energiát képes előállítani. Hogyan is lehet hasznosítani a földgázt? A földgáz 4 elsődleges célra használják. Villamos energia termelés erőművekben, műtrágya gyártáshoz vegyiparban, illetve fűtésre és főzésre kisfogyasztói szinten. A földgáz egyik legjelentősebb felhasználási területe az áramtermelés, amelynek során az erőművek a földgázt gőz előállításához égetik el, a gőz pedig turbinákat hajt meg a villamos energia előállításához. A földgáz a szénhez és a kőolajhoz képest tisztább égésű tüzelőanyag, ami érdemi alternatívájukká teszi az energiatermelésben. Mikor kezdték el a földgáz kitermelését és vezetését? A földgáz kitermelése az ókorig nyúlik vissza, amikor világításra és fűtésre használták. Tudjuk, hogy már az ókori Mezopotámiában ismerték, és a perzsák számára is fontos vallási elem volt az örökké égő tűz, sőt Kínában már időszámításunk előtt a 10. században említéseket tesznek a földgáz használatáról. A technológiai kiaknázását is Kínában kezdték, méghozzá időszámításunk előtt 211-ben, amikor 150 méteres mélységig is lefúrtak a földgázlelőhelyeken, hogy aztán szigetelt bambuszrudakkal hozzák a felszínre a gázt. A földgázt azonban csak a 19. században kezdték el kereskedelmi céllal termelni az Egyesült Államokban. Az első földgázkutat 1821-ben fúrták a New York állambeli Fredoniában. A gázt a város utcáinak megvilágítására használták, a kút pedig turisztikai látványossággá vált. Az Egyesült Államokban 1891-ben épült meg az első földgázvezeték, amely Indiánából Chicagóba szállította a földgázt. Azóta a földgáz felhasználása jelentősen megnőtt, és ma már világszerte az egyik legfontosabb energiaforrás. Hogyan is lett a földgáz a 20. század egyik legfontosabb nyersanyaga? A földgáz sikertörténete a 20. század elején kezdődött. Az 1900-as évek elején a földgázt elsősorban világításra és fűtésre használták az otthonokban és a munkahelyeken. Az energia iránti kereslet növekedésével azonban a földgázt ipari folyamatokra és villamos energiatermelésre kezdték használni. A földgáz energiahordozóként való széleskörű használatát elősegítette a csővezetékek és a gáznak a kitermelő helyekről a fogyasztókhoz történő szállítására szolgáló egyéb infrastruktúra kiépítése. A 20. században a földgáztermelés és fogyasztás jelentősen megnőtt, amit olyan tényezők, mint a népességnövekedés, az iparosodás és az urbanizáció hajtottak. Miért lett ütőképes kártya a földgáz ára a 21. századi diplomáciai és hadi konfliktusokban? A földgáz ára a 21. században a földgáz iránti növekvő globális kereslet és a földgáz készletek stratégiai fontossága miatt vált a diplomáciai és katonai konfliktusok aduászává. Számos ország, különösen Európában és Ázsiában nagy mértékben függ a földgáz importtól energia szükségletének kielégítése miatt. Ezáltal a földgáz energiabiztonsági stratégiák kritikus elemévé vált, és a földgáz ellátás bármilyen zavara súlyos gazdasági és geopolitikai következményekkel járhat. Oroszország a világ második legnagyobb földgáztermelője és legnagyobb exportőre, a múltban politikai eszközként használta a földgáz exportját.
Oroszországon kívül más jelentős földgázkészletekkel rendelkező országok, például Irán és Katar is diplomáciai eszközként és stratégiai befolyás megszerzésére használják földgáz exportjukat. A földgáz árát számos tényező befolyásolhatja, többek között a kereslet és a kínálat, a termelési szintek, az infrastruktúrális korlátok és a geopolitikai feszültségek. A COVID-19 világjárvány szintén hatással volt a földgáz árakra, mivel az olyan iparágak, mint a szállítás és a feldolgozó ipar keresletének csökkenése 2020-ban az árak csökkenéséhez is vezetett. A földgáz árak azonban azóta újra emelkedtek, többek között az ázsiai kereslet növekedése és az európai kínálati korlátok miatt. A 2022-ben kirobbant ukrán-orosz háború azonban döntő változást hozott Európa és Oroszország, illetve Európa és más földgáz exportőrök viszonyában. A korábbi szankciók mellett és helyett az EU lényegében úgy döntött, hogy amennyire lehetséges, megszabadul az orosz földgáztól, ennek érdekében pedig részben új csővezetékes import infrastruktúrát alakítanak ki, részben helyi forrásokból vásárolnak többet. Már évekkel ezelőtt elindult a Nabucco terv, ami Törökországon keresztül szállít gázt a kaukázusi térségből, kihagyva Ukrajnát és Oroszországot, és már a háború előtt is jelentős támogatást kapott az azeri mezőkről importáló transzadriai csővezeték, a TAP projekt. Hogy mindez milyen hatással lesz majd az Európa gazdaságára, jelenleg pontosan nem megmondható. Minden esetre Oroszország jelentős mértékben veszített európai piacaiból, és alig ha várható, hogy ez pozitív irányba változna a jövőben.

Mik azok a szuper élelmiszerek? Valóban szuperek? A szuper élelmiszer kifejezés elképesztően felkapott lett az utóbbi néhány évtizedben. Sok oka lehet ennek, és talán az is közrejátszik, hogy a mostani felpörgött városi életmódunknak köszönhetően tisztelet a kivételnek, jóval kevesebb tudatosság jut arra, hogy mit eszünk. Mondhatnánk, hogy ennyi erővel csodapirulaként is fogyaszthatnánk azt az alapanyagot, amelyre éppen rákattanunk. De szerencsére ezek a magas tápanyag tartalmú élelmiszerek valóban segítenek a kiegyensúlyozott táplálkozásban, még ha a tudatosságot nem is spórolják meg nekünk. Mi az a szuper élelmiszer? A superfood vagy szuper élelmiszer olyan tápanyagokban gazdag alapanyag vagy élelmiszer, amely egymagában sok olyan vitamint, antioxidánst és ásványi anyagot tartalmaz, amelyre mindenképpen szükségünk van a testünk egészséges működéséhez. Azért tűnnek szuper élelmiszereknek, mert általában kevés is elég belőlük, sokszor aprószeműek vagy fűszerként fogyaszthatók. Szerencsére nem kell egzotikus termékekre gondolnunk, bár más tájakon és éghajlaton is előfordulnak igen egészséges ételek, a mi éghajlatunkon is ugyanúgy megtalálhatók a szuperélelmiszerek, csak éppen már ismerjük őket. Akár a sarki zöldségesnél, akár a kertünk sarkában, akár a bioboltban szerezzük be, a szuperélelmiszerekre szükségünk van a kiegyensúlyozott táplálkozáshoz. Mivel a szuperélelmiszereknek nincs hivatalosan megállapított definíciója, ezért gyakorlatilag bármilyen ételt ki lehet nevezni a szuperélelmiszernek. Még akkor is, ha van egy közmegegyezés arról, hogy a szuperélelmiszer miért olyan rettentő egészséges. De lássuk, milyen szuper élelmiszerek vannak. Ha megvizsgáljuk a saját hagyományos étrendünket, meglepődhetünk, mennyi szuper élelmiszert fogyasztunk. Igaz, általában időszakosan, mégpedig a legkritikusabb időszakokban, télen. Pedig kicsi odafigyeléssel egész évben lehet fogyasztani őket. Ilyenek például a magvak, a mák, a dió, a napraforgó, amely sokszor csak a karácsonyi beigliben eszünk, de máskor is szükségünk volna a bennük található zsírokra, antioxidánsokra és nyomelemekre. Az alma és különösen a csipkebogyó, amelyet akár az erdő szélén is összetudunk gyűjteni, a citroméval vetekedő C-vitamint tartalmaz. A fokhagymától a baktériumok, vírusok és gombák rettegnek nem véletlenül. Ilyenek a csírák is, bármiféle nem vegyszerezett mag, például búza, lucerna vagy brokkoli mag alkalmas arra, hogy befőttes üvegben egy darab tüllel lefedve csíráztassuk, naponta kétszer leöblítve vízzel. 5-6 nap alatt már fogyaszthatóvá válnak a látványosan kizöldült és meggyarapodott csírák. Ilyenek a fekete bogyós gyümölcsök, a csalán, az egzotikus élelmiszerek, amelyek például az avokádó, a csiamag vagy a kakaóbab. Igen, hasznos, ha beépítünk az étrendünkbe szuper élelmiszereket. Nem mindegy persze, hogy mennyire messziről jött és mennyire szezonális az általunk választott étel. Hasznos, ha elsősorban a lokalitást és a szezonalitást tartjuk szem előtt, valamint a változatosságot, és nagyon fontos, hogy az étkezésünk alapját a zöldségek adják. Emellett pedig figyeljünk az olajos magvakra, a gyümölcsökre. De mindent mértékkel. A józanészt ne felejtsük ki. Legyünk tehát tudatosak, figyeljünk a saját egészségünkre, de ne tévesszük közben szem elől a közösségünket, jelen esetben a földet sem.

0: A következő percekben mai rovatunk vendége Balogh Enikő, a Zero Waste szakember, aki a low waste, illetve a Zero Waste-ről fog beszélni nekünk. Sok szeretettel köszöntelek újra műsorunkban, és köszönöm, hogy elfogadtad újra a meghívásomat. Ma egy picit a Zero Waste és Less Low Waste-ről fogunk beszélgetni, ennek a világába vezetsz be minket. Kezdjük talán először akkor azzal, hogy mi is az a Zero Waste.
1: Szia, és szeretettel üdvözlök mindenkit. A Zero Waste-tel kapcsolatosan nagyon sok tévhit is kering. Tulajdonképpen a Zero Waste-et úgy lehet lefordítani, hogy nulla hulladék. Tehát ez az egyszerű és frappáns megfogalmazása. Azért, hogy a Zero Waste-ről tudjak beszélni, érdemes tenni egy ilyen történeti áttekintést arról, hogy tulajdonképpen mi a hulladék, mert ugye a waste az hulladék, hogyan keletkezett, ki használta ezt a Zero Waste összefüggést először, és milyen környezetben. Hogyha a hulladékra, az ember által termett hulladékra gondolunk, akkor tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy gyakorlatilag egyidős az emberiséggel. Ameddig az emberiség a természettel harmóniában élt, nem igazán keletkezett olyan hulladék, amely ne tudott volna újra hasznosulni, vagy a természetben lebomlani. Aztán, ahogy kialakultak a települések, a városok, a társadalmak hulladéktermelése is teljesen átalakult. A középkortól kezdve például az emberek az utcára dobálták a feleslegessé vált tárgyakat, szemetet és egyebeket. Ezáltal iszonyatos bűz, mocsok tenger keletkezett. Akkor, amikor felismerték a kapcsolatot a rengeteg szemét és a pusztító járványok között, akkor kezdtek el igazából foglalkozni a hulladék kezelésével. 1960-70-es évekig az volt a bevett szokás, hogy a településeken kívülre, a szeméttelepekre szállították a szemetet. Ezekben az években, a 60-as-70-es években került be a köztudatba, és kezdtek foglalkozni tulajdonképpen a szelektív hulladékgyűjtéssel. És akkor magát a Zero Waste kifejezést publikusan először a 70-es évek derekán Paul Palmer kémikus használta. Neki volt egy cége, aki kezdetben a feleslegessé vált vegyszereket használta fel újra. És tulajdonképpen ő indította el ezt a fajta gondolkozást, ezt a fajta életmódot. Az újrahasznosítás, recycle helyett a mozgalom célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy alapjaiban kell megváltoztatni a termékek tervezését. Az utólagos hulladékgazdálkodás helyett a megelőzésben hisznek. Ideájuk szerint olyan anyagokból kellene termelni, gyártani, amelyek lehetővé teszik, hogy a kész termékek közel 100 évig élhessenek. Valamint, hogy miután lejár úgymond a szavatosságuk, a természetes körforgáshoz hasonló módon lehessen őket egyéb célokra is felhasználni. Vagyis nagyon egyszerűen megfogalmazva, az Zero Waste mozgalom célja az, hogy a hulladéktermelés helyett mindent használjunk újra meg újra, szemben az egyszer használatos megközelítéssel. Így elkerülhetjük, hogy hulladék kerüljön a természetbe.
0: És mi a less waste, vagy low waste más néven akkor?
1: A low waste, vagy less waste, mind a két fogalmat egyformán használják. Ezt magyarosan úgy lehet mondani, hogy kevesebb szemét a zéró szemét ellenében vagy mellett. A low waste, vagy less waste, az igazából azok használják ezt a fogalmat, akiknek a maga zéró waste, a teljes hulladékmentesség túlságosan is sarkított, vagy elérhetetlen. Mert hogy valljuk be, tényleg, hát nehéz. A low waste tulajdonképpen egy környezetkímélő, környezetbarát életstílus, amelynek a legfontosabb célja a minél kevesebb szemét és minél kevesebb hulladéktermelés. A low waste az utasítsd vissza alapelvére épül, ez az 5R alapelvéből származik, a refuse, reduce, reuse, recycle és rot. Ez azt jelenti, hogy utasítsd vissza, amire nincs szükséged, csökkentsd le, amire igazán szükséged van, használd újra, amit van, hasznosítsd újra, amit csak tudsz, és rothaszt, komposztáld a maradékot. Ez a low waste, less waste, ez kéz a kézben jár a minimalizmussal is, ez egy újabb tendencia, ami tulajdonképpen arra hívja fel a figyelmet, hogy minél inkább kerüld el a pazarlást, mivel azt vásárolod meg, amire csak igazán szükséged van, és megvan a kellő hasznossága is.
0: Lehet azt mondani, hogy a low waste, az a zero waste első fázisa, vagy kezdetleges fázisa? Lehet olyan, hogy valaki kezdi a low waste-tel, és akkor így lassan, fokozatosan áttér a zero waste-re?
1: Senkiből sem lesz egyik napról a másikra egy zero hero, tehát valahol el kell kezdeni. És ez egy folyamat, egy, mondhatnám azt, hogy élethosszig tartó folyamat. Az, hogy valaki milyen szinten van, honnan indul és hova jut el, az teljesen egyéni. Az, hogy te megpróbálsz a mindennapokban, a lakásodban egy élhetőbb, egy természetbarátabb életformát kialakítani, az mindenképpen egészséges. És akkor persze, hogy van, aki már otthonról hozza eleve a less waste életformát, és akkor könnyebb neki átállni a zero waste-re. De van, aki nem. És akkor persze nyilván itt is vannak szintek, és ez mindenki egyéni igényétől függően.
0: Hogyan lehet bevezetni ezt a két életmódot, vagy hogyan lehet elkezdeni?
1: Hát, ha nem gond, akkor mondok néhány tippet, hogy az első és legfontosabb dolog, hogy az első lépéseket például a legkönnyebben a saját otthonunkban tudjuk elkezdeni. Mert hogy az áll hozzánk a legközelebb, és itt érhetünk el kisebb vagy nagyobb sikereket, látványos sikereket is. És mondhatnám azt nulladik tippként, hogy kövessük a fokozatosság elvét. Tehát ez az életforma nem azt jelenti, hogy én most mindent kidobok, az összes zacskót kidobom, az összes műanyag tubust kidobom, és akkor holnaptól kezdve nem fogom használni. Hanem azt jelenti, hogy amit van, azt használd fel. Tehát, hogyha például vannak otthon zacskóid, akkor nem azt jelenti, hogy most mától kidobom őket, és holnap csak szatyrokkal fogok járni, és vászonzsákocskákkal, és zöldséges zsákocskákkal, ez nagyon szép és jó, hanem azokat a zacskókat, amik vannak, azt használd fel addig, ameddig csak lehet, ameddig széjjel nem rongyolódik tulajdonképpen. És akkor már tettél valamit a környezettudatosság érdekében. A legtöbb szemét, a legtöbb műanyag a konyhában keletkezik. Tehát a csomagolás, a zacskók, ugye ha elmész vásárolni, mindent zacskóba tesznek. Ez összegyűl. A legelső tippem az lenne, hogy zöldítsd a konyhádat. Tehát ami zacskóid vannak, azokat használd fel, szerezzél be szatyrokat, vagy varjál szatyrokat. El lehet menni csomagolásmentes boltokba, piacra vásárolni. Tehát a legfontosabb dolog az, hogy te a pénzeddel szavazol. A pénz az a tied, úgymond, és te döntheted el, hogy kinek adod oda. Odaadod a multiknak, akik óriási nagy távolságokról hozzák zölden a zöldséget, gyümölcsöt és hasonló, vagy odaadhatod a kistermelőnek,

0: Akkor kezdhetjük a fürdőszobába, a másik nagy mumus. Tehát, hogy itt is nem lehet egyik napról a másikra, mert a szokások rabjai vagyunk. Mert hogy mennyivel egyszerűbb leemelni a polcról a, nem tudom, megszokott tusfürdőt, sampont és szappant, illetőleg vagy megkeresni azt a kézműves kozmetikust, aki elkészíti neked akár személyre szabottan a szappanodat, a sampontömpödet, vagy akár a hajbalzsamot is. A fürdőszobában a legegyszerűbb szerintem a nulladik lépés az az, hogy a, főleg a nőknél ugye, hogy az arclemosó korongokat például, amiket megvásárolsz, azokat le lehet cserélni pamut arclemosó korongokra, amelyeket ki lehet mosni használat után, és lehet használni egy-két évig is akár. Tehát, hogy ez nem csak környezetbarát, hanem ha belegondolsz, akkor ez egy zsebbarát megoldás is, mert hogy egyrészt, hogy kevesebb helyet foglal, másrészt pedig nem kell folyamatosan azon gondolkozzál, hogy vajon van arclemosó korongom, vagy nincsen, vagy hova fussak el, hogy megvegyem. Tehát ez is egy ilyen tervezési fázis. Leegyszerűsíted a dolgokat, és így jön be a minimalizmus. Tehát, hogy leegyszerűsíted a dolgokat, kézenfekvővé teszed a dolgokat, leveszem, letörlöm az arcomat, kimosom, megszárítom, visszateszem. És ezt csinálom 2 éven keresztül. És akkor ki lehet számolni, hogy 2 év alatt mennyi arclemosó korongot vennél, és mennyit használsz el tulajdonképpen. Ugye vannak a mosható betétek, az egyszerhasználatos betétek helyett, amelyek egyrészt nem csak, hogy környezetbarátabbak is, ugyanebből az elvből kiindulva, hogy mennyit költesz egy hónapban betétekre, és mennyit spórolhatsz mondjuk így, hogyha ezeket 3-5 évig is tudod használni, hanem magának a bőrnek is, a természetes pamutnak az érintése sokkal egészségesebb, mint ha műanyagban lenne csomagolva. Ugye a pelenkák, ami ugyanez csak bébi változatban, és akkor jöhetnek a szappanok, a krémszappanok, vagy pedig a tubusos szappanok, tehát hogy nagyon-nagyon sok lehetőség is van, de a jó hír az, hogy nagyon sok megoldás is van erre.
1: Egyre több.
0: Egyre több, igen, és egyre, ugye én járok vásárokba is a termékeinkkel, és látom, hogy nagyon nagy az érdeklődés, és nagyon nagy a nyitottság az emberek irányából, és főleg a fiatalok, ami kimondottan kellemes érzéssel tölt el, hogy igen, érdemes csinálni. Akkor, ha megvan a fürdőszoba, akkor jöhetnek a takarító, a tisztítószerek, vagy fel is lehet cserélni a sorrendet, ez nem egy ilyen konkrét sorrend. Tehát amellett, hogy ugye nem mindegy, hogy mi van a lakásodban, nem mindegy, hogy mit kensz a bőrödre, nem mindegy, hogy mit juttatsz a vizekbe sem. És akkor itt jönnek képbe a tisztítószerek, a mosószerek, vannak nagyon praktikus és hatékony környezetbarát megoldások, tehát a súrolószer helyett, meg tisztítószer helyett lehet használni ecetet, citromsavat, szódabikarbónát. Ezt nem tudom elégszer hangsúlyozni, és nyilván, hogy a takarítást, azt hát mondjam úgy, az esetek 60-70%-ában a nők végzik. Tehát a nők inhalálják be a tisztítószereket is, a kemikáliákat. Akkor van egy olyan, hogyha már eljutottál erre a szintre, akkor már kialakult benned egyfajta tudatosság, hogy tudatosan gondolkozol azon, hogy milyen alternatívát tudsz behozni a háztartásodba, a műanyag flakonok helyett, vagy akármi más helyett, és van egyfajta előrelátás is benned, és van egyfajta biztonság is. Mert tudod, hogy van neked készleten ennyi és ennyi terméket, amit a használat után újra tudsz használni, és használni, és használni a végezetig. Tehát, hogy sokkal könnyebbé és praktikusabbá teszi az életedet. És akkor ezek után szétnézhetsz még a lakásban, hogy az olyan tárgyak, amiket nem használsz, hogyan tudod újra hasznosítani. Például nem kell feltétlenül kidobni a jó állapotban lévő ruhákat, az elektronikai cikkeket, hanem el lehet adni, vagy tovább lehet adni olyanoknak, akik ezt nem engedhetik meg maguknak. Mindig vannak erre szervezetek, egyesületek, akik ezzel foglalkoznak. És nem az első dolgunk a kuka kéne legyen, hanem az, hogy hogyan tudnám én ezt tovább hasznosítani, vagy kinek tudnám odaadni, aki ezt tovább tudná hasznosítani, vagy akár eladni, pénzét tenni, mert hogy nyilván ez is egy megoldás. Tehát a lóvészt életmódnak, meg a minimalista életmódnak egyik hát törekvése, hogy egyszerűsítsd az otthonod. Tehát az azt jelenti, hogy ugye jön a tavasz, a tavaszi nagy takarítás ideje, érdemes elgondolkozni, hogy mik azok a tárgyak, amiket nem használsz, amik ott

0: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. A képviselőház is elfogadta a törvénytervezetet, büntetendő a kényszerházasság. Elutasították a politikusok magánrepülős útjait firtató vizsgálóbizottság megalakítását. Több 10 millió eurós fejlesztést jelentett be az egyik fegyvergyár. Kényszer megoldás az egészségügyben. Más programoktól vesznek el pénzt a kórházaknak. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma ismét napos időre számíthatunk, most pedig jöjjenek a részletek. Tegnap döntőházként elfogadta a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely büntetendővé teszi a kényszerházasságot. Kiskorú sértettek esetében súlyosabb büntetést ír elő a jogszabályjavaslat. A tervezetet 254 támogató szavazattal, 3 tartózkodás mellett fogadták el a képviselők. A jogszabályjavaslat szerint kényszerházasságnak vagy kényszerített együttélésnek minősül, ha valakit házasságkötésre vagy házastársi kapcsolathoz hasonló együttélésre vesznek rá. Ha a sértett 16 év alatti kiskorú, a bűncselekmény 2-től 7 évig terjedő szabadságvesztéssel és egyes jogok gyakorlásától való eltiltással büntethető. Felnőtt vagy 16. életévét betöltött kiskorú sértett esetében a büntetési tétel 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztés. A törvénytervezet szerint ugyancsak 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, ha felnőttet vagy 16 év feletti kiskorút kényszerítéssel, hatalmi helyzettel való visszaéléssel, kiszolgáltatottságának kihasználásával, vagy pénz, illetve más előny felajánlásával vesznek rá házasságkötésre vagy háztartási kapcsolathoz hasonló együttélésre. 4 millió euró értékű szerződést írt alá a NATO szabványú 12,7x99 mm-es lőszeralkatrészek gyártására tervezett egyedi gyártású speciális gépek beszerzésére a Kudzsiri fegyvergyár. A több 10 millió eurós beruházást a Fehér megyében található üzem illetékesei jelentették be a héten. Az üzlet lehetővé teszi a fegyvergyár számára, hogy korszerűsítse ipari infrastruktúráját, növelje termelési kapacitását és diverzifikálja a NATO szabványú lőszerek választékát, közölte a gyár egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében. A szerződés az üzem szélesebb körű stratégiai korszerűsítési programjának része, amelynek becsült értéke 552,9 millió lei, vagyis 105 millió euró. A Kudzsiri fegyvergyár története 1799-re nyúlik vissza, amikor a Habsburg birodalom idején vas- és acélgyárként alapították, derül ki a cég honlapjáról. 2004-ben két részre osztották, a Kudzsiri gépgyára és a Kudzsiri fegyvergyára. Elutasította tegnap a képviselőház házi bizottsága a politikusok magasrangú köztisztségviselők és alkotmánybírók Mikonoszra és Nizzába tartó magánrepülés útjait kivizsgáló különbizottság létrehozását, írja az Agile Press. A testület létrehozását a Mentsétek meg Romániát szövetség és a Nemzeti Liberális Párt javasolta. A két párt érvei szerint a nyilvánosságban megjelent rendkívül aggasztó információk miatt átláthatóan és dokumentumok alapján tisztázni kell, kik vagy milyen szervezetek fizették ezeknek az utaknak a költségeit, és milyen érdekek állhattak a költségek átvállalása mögött. A két párt szerint azt is meg kellene vizsgálni, hogy az utasok esetében felmerültek-e fedhetetlenségi kockázatok, vagy esetleges érdekellentétek. A Mikonosz ügy azért vált érzékenyé, mert köztisztségviselők és politikusok utaztak együtt üzleti szereplőkkel, egy olyan magánúton, amelynek céljáról és finanszírozásáról több kérdés is felmerült. Música Jelenleg 98 millió lejes azonnali finanszírozást igénylő hiány van az egészségügyi rendszerben. Ezt átmenetileg az egészségügyi minisztérium más programjaiból történő átcsoportosításokkal fedezik. Jelentette ki tegnap sajtótájékoztatón Cseke Attila, írja az Ecce Press. Az ügyvívő egészségügyi miniszter elmondta, hogy a 98 millió lej a rendszer rövid távú működéséhez szükséges. Ebből 36 millió lej kell az egészségügyi minisztérium alárendeltségébe tartozó kórházak sürgősségi betegellátó osztályok bérköltségeire, 20 millió lej a dologi kiadásaikra, 30 millió lej az önkormányzati fenntartású kórházak sürgősségi betegellátó osztályainak dologi kiadásaira, további 12 millió lej pedig a mentőszolgálatok működésére. Cseke Attila szerint az összeget két forrásból teremtik elő. 56 millió lejt a minisztérium programjaiból csoportosítanak át a tárca alárendeltségébe tartozó kórházakra, 42 millió lejt pedig a rezidens orvosok béralapjából, az önkormányzati fenntartású kórházakra és a megyei mentőszolgálatok működésére. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 26 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 56 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma többnyire napos időre számíthatunk Kolozsváron. Esőt nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 26 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 9 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 11 fokot mérnek. Híreinkhez az Ecce Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Hozz ki engem a börtönből, hogy magasztalhassam nevedet. Zsoltárok könyve 142. fejezet 8. verse. Péter tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig búzgón imádkozott érte Istenhez. Apostolok cselekedetei 12. fejezet 5. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget!
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezet közi magazin.
9: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény életrovatunk tartalmából. Isten üzenete Pál apostol rómabeliekhez írt levele első fejezetének a 16. és 17. verse alapján szól ma hozzánk, Viski János református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Szentgellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Bábeli torony építése című részt felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa, és most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Hallgassuk meg Isten igéjét Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, az első rész 16. és 17. verséből. Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Testvérek, néhány mondatban az egész levél sűrítménye van előttünk. A sűrítményt sohasem lehet önmagában fogyasztani, azt mindig higítani kell, hogy ihatóvá és emészthetővé legyen. Pálnak az a vágya, hogy evangelizáljon, magából az evangéliumból fakad. Pál örömmel hirdette az evangéliumot, mint Isten által.

általános gyógyszerét az emberiség lelki bajaira. A mi időnkben sincs más gyógyszer. Az akkori idők s a mi időnk hasonlósága szembetűnő. Akkor is, most is hatalmas az üdvösség utáni éhség, a megváltás utáni égő vágyakozás. A vágyakozók keresésre a római birodalom a vallási kínálatok sokasságát nyújtotta. Titkos keleti kultuszok, görög misztériumok, csillagjóslás és mágia, császárkultusz és a legszélsőségesebb nemi kicsapongások. Hasonló helyzet van ma is. Jósnők sokasága, keleti vallások bőséges kínálata, új szekták jelennek meg, melyekre jó pénzért is bőven van vevő. De ezek rabjai mindig valami belső bizonytalansággal maradnak. Ezért kell a tiszta evangélium, mely Jézusról szól. Csak hogy tudjuk, Pál sem mindig ezt hirdette. Korábban azt hitte, elég a törvény, annak megtartásán fáradozva juthat igazságra az ember. De Jézust megismerve rájött, hogy senki sem emelheti ki magát a hajánál fogva a mocsárból. Kellett valaki, aki az elveszett embert megmentse. Rájött, mint mindenki a megtérésben, hogy a betegnek orvosra van szüksége. Persze sok kortársa kigunyolta Pált ezért az evangéliumért. Túl botrányosnak tűnt, hogy egy kétes származású zsidó fiú lenne a messiás. És ő, a művelt farizeus határozottan kijelenti, nem szégyellem az evangéliumot. Mert rájött, hogy Isten sem szégyelte őt, az erőszakoskodót és üldözőt, hanem Jézusban kiállt mellette. Három konkrét következményét mutatja fel az evangéliumnak. Először is azért jelent meg, hogy üdvözítsen. Minden benne foglaltatik, amire az embernek szüksége van egy békés földi élethez és az örök üdvösséghez. Jézuson kívül nincs más út, igazság és élet. Másodszor az evangéliumban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki, pontosabban, az evangéliumban Isten igazsága történik hozzánk, jön, mint feltétel nélküli hűség. Ő maga megtartja szövetségét, ő maga hűséges hozzánk. Ez a nagy örömhír. Harmadszor, ezzel az evangélium Isten erejének bizonyul, erőnek a cselekvő, dinamikus életre. Ugyanez az evangélium ad erőt az élet nehézségeinek, a próbák terheinek az elhordozásához is. Ez mindent áthat, ezért kell hitelesen és bátran képviselnünk. Az evangéliumhoz hittel kell viszonyulnom, másként nem lesz javamra, sem üdvösség nem származik belőle. De a hit is Isten ajándéka. Ebben pedig a zsidók is, a görögök is, azaz a vallásosak és nem vallásosak is részesülhetnek. Akkor Pál fontosnak tartotta, hogy először a zsidóknak hirdesse az evangéliumot, aztán a pogányoknak. Jézusra azonban mindkettőnek, vallásosnak és nem vallásosnak egyaránt szüksége van. Ő kikerülhetetlen. A római levél nagy alaptanítása, amit Pál az Ószövetségből idéz, az igaz ember hitből él. Feltétlen bizalom ez abban az Úrban, aki soha meg nem csal minket. Hadd kérdezzem, kedves hallgatom, vajon miért olyan vonzó ma is a sokféle hamis lelki kínálat? Miért hallgat szégyenlősen ma sok keresztjén az evangéliumról? Miért törik meg gyakran az evangélium ereje? És milyen előnnyel jár a hitből való élet?

Isten üzenete Viski János református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, Pál apostol Róma beliekhez írt levele első fejezetének a 16. és 17. verse alapján.

Műsorunk folytatásában a Szentgelét kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Bábeli torony építése című részt felolvassa Fájsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa.

A bábeli torony építése. Olvasom Isten ígéjét, amint az megvan írva Mózes első könyve 11. részének 1-től 9-ig terjedő verseiben. Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. Amikor útnak indultak keletről, Sinár földjén, egy völgyre találtak, és ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól. És a tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a habarcsuk. Azután ezt mondták, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen. És szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén. Az Úr pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építettek. Akkor ezt mondta az Úr. Most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve. De ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. És most semmi sem gátolja őket, hogy véghez vigyék mindazt,

és onnan szélesztette szét őket az Úr az egész föld színére. Eddig a felolvasott íge. Ha jól figyeltünk az ősi szövegre, bizonnyal észrevettük, hogy itt már nem egy emberről van szó, hanem az özönvíz utáni emberiségről, az özönvíz utáni emberi társadalomról, amely a szöveg szerint még megértette egymás szavát. Egy népvándorlás féléről van szó, hiszen fölkerekedtek és ismét letelepedtek Sinear földjén, a mai Tigris és Eufrátesz között egy völgyben, és mivel azt megfelelő településhelynek találták, ott megállapodtak. Majd mai szóval egy újításról hallunk. Új építő anyagot találnak fel, a téglát, hiszen azon a vidéken nincs kő, és nagyszerű új vakolatot, a szurkot, ami azon a vidéken, ahol a két folyó olyan gyakran kiöntött, igen jó összekötő és szigetelő anyagnak mutatkozott. Olyan jól, lelkesen indul ez a történet, hogy csak szimpátiával és együttérzéssel tudunk rájuk gondolni. Hiszen akkor ez a találmány legalább olyan jelentős volt, mint a mikorunkban a vasbeton, vagy a civilizáció bármely újítása. Gondolom, az akkori társadalom éppen olyan örömmel és büszkeséggel figyelte ennek az újításnak az útját, felhasználását, mint ahogy ma örömmel tölt el bennünket az a gondolat, hogy megépítették Budapest újabb földalatti vasútját a legújabb eljárások felhasználásával. Még sok ezer év után is szinte szurkolunk az új építő anyaggal és szurokkal építőknek, amikor elhatározzák, hogy gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot. Miért is ne építenének? Hasonlattal élve a legízletesebb levestől is elmegy az étvágyunk, ha hajszálat találunk benne. Ebben a nagyon ízesen és lelkesen kezdődő történetben ráadásul több hajszálat is találunk, amire a szöveg nem véletlenül hívja fel figyelmünket. Mi itt a baj? Nem az építéssel van baj, hanem az építés céljával. Az ősi szöveg szinte nyomatékosan felhívja a figyelmünket egy szóra, amely egymás után kétszer is megismétlődik. Magunknak. Építsünk magunknak várost és tornyot. Szerezzünk magunknak nevet. Íme az özönvíz utáni emberiség, amely már csak magával törődik. Egy szó sem jelzi, hogy volna valaki közöttük, aki hálával emlékeznék még Noéra, ősapjukra, akit Isten kegyelmesen megmentett a víz özönből. Vagy akár egy mondat is jelezné, hogy oltárt építettek, és az egész vállalkozáshoz az Úr segítségét kérték. Nem. Az új emberiség már csak magának akart várost és tornyot építeni, és magának kíván ezzel halhatatlan nevet és örök emléket szerezni. Sőt, a tornyot is úgy tervezi, hogy teteje az égbe érjen. Az özönvíz utáni emberiséget úgy mutatja be az ősi szöveg, mint amely már elvesztette közvetlen kapcsolatát az Istennel, amely új központot keres élete számára, és az hadd legyen egy égig érő torony. Valahogy úgy gondolják, hogy egy ilyen torony majd összetartja őket, mint a kerék agy a küllőket, és így megakadályozhatják a fenyegető folyamatot, a szétszéledés

a szétesés folyamatát. Valóban az eltűnt, elsüllyedt kultúrákkal foglalkozó tudomány ismer egy ilyen ősi kultúrkorszakot, amikor piramisokat és zikkuratokat épített az ember a maga dicsőségére, neve fennmaradására és aféle pótközpontnak, amely köré összebújtak. Kultúrtörténeti megfogalmazással talán így tudnám jelezni ezt a fejlődést, hogy először volt az Úr világa, amikor Isten volt a központ. Azután következett az Urak világa, amikor elkülönültek az erős emberek, a testi, lelki, szellemi kiváltságosak, a nyáj embertől, a tömegtől, és azok uralkodni kezdtek emezeken. A piramis zikkuratok korszaka lett a világ urának világa. Amikor egy-egy ember még az Urak világa fölé is emelkedett, és világ urának nevezvén magát a többi ember nevében is azok erejével, férjével, égig érő toronnyal akarta halhatatlanná tenni a nevét. Mert ezek a tornyok nem csak téglából és szurokkal épültek, vagy ahol volt kőből, hanem százezrek véréből is. Ez volt az a kor, amikor Isten helyett és az emberiség nevében egy-egy gigantitisben, őrültséggel határos nagyzási hobortban, megalomániában szenvedő Isten király égig érő tornyot építetett magának. Egy ilyen toronyról tudósít bennünket a Biblia is, a Bábel tornyáról. Egyébként az ásatásokat végző régészek meg is találták az örök időkre készülő nagy mű romjait, és ma már a nevét is tudják, Étemenonki, ami magyarul azt jelenti, az ég és a föld alapjainak háza. Az ókori görög történész Hérodotosz elég pontosnak tűnő leírást közölt róla. Szerinte összesen 8 szintje volt a 201 méter magas és széles toronynak. A modern régészet azóta rekonstruálta és megállapította valódi méreteit. Az Étemenonki magassága valószínűleg csak 54 méter volt, a tetején lévő templom további 12 méter, tehát az egész égig érő torony összesen 66 méter magas. Ezen az óriási magasságon ma már csak mosolygunk, és így jobban értjük, mi az a gigantitis, így értjük meg mai ígénk 5. versét, amely félreérthetetlen isteni iróniát fejez ki, a maga

építő emberiség munkájának ez csupán a kezdete. Itt valami nem jó kezdődött el az emberiség életében, és az emberiséget féltőn szerető Isten közbelép az emberiség érdekében, hogy ezzel a közbelépéssel örök időkre tudatosítson valamit. Azt, hogy valakit kifelejtettél, ember, az egyébként imponáló terveidből, engem. És ez nem nekem rossz, hanem neked. Mintha Isten azt üzenné örök időkre az emberiségnek, hogy ha egy gigantitisben fölét kerekedő embertársad kerül az én helyemre, mert engem kifelejtettél számításaidból, annak te adod meg az árát, építheted a városodat, az égig érő tornyokat, de mindig a véreddel fogod építeni. Bármilyen új lesz az építő anyag, te leszel a kötő anyag. A te véred, a te verejtéked, a te könnyed, hogy az aktuális világ urának az örök dicsőségét hirdesse. Ha engem kifelejtesz, mindig Bábelt építesz, és az maga alá temethet. Azóta tudjuk, hogy a Bábel tornyának építése az Istent kifelejtő ember munkájának csak a kezdete. Azóta a véres történelem írás, ha más néven is, újra és újra megemlékezik egy-egy újabb bábeli kísérletről, kicsiben vagy nagyban, amely szépen és lelkesen és jól indul, és a vége mindig egy nagy összezavarodás. Miért? Mert csak maguknak akarták építeni a maguk dicsőségére, sokak, sokszor milliók vérével, testével, életével. Csak három példát hadd mondjak. Az 1780-as évek óta nem volt földrengés Szicíliában, Messinában. Így tehát az 1900-as években minden szakértő figyelmeztetése ellenére nagy emeletes házakat kezdtek építeni. Így érték meg az 1908-as karácsonyt. Karácsony táján az új és modern áruházak falaira és oszlopaira és a kiárusítást hirdető plakátok közé ezt a feliratot ragasztotta az egyik építető vállalat, amelyik új házaival dicsekedett, hogy No Bambino, azaz Jézuska, küldj csak egy kis földrengést, ha tudsz, a mi házaink mindent kibírnak. 26-án jelentek meg a plakátok, és két nap múlva, 28-án, pár perc alatt Messinában, kőkövön nem maradt. 100 000 ember maradt holtan a romok alatt. 1912-ben indult első és utolsó útjára Titanic, az akkori világ legnagyobb hajója, a technika csodája, hogy rekordidő alatt New Yorkba érjen. Történetét jól ismerjük. Jéghegynek ütközött az úszó csoda, s a hajópalota közel 1800 utasa közül igen kevesen menekültek csak meg. Az sem túl közismert tény, hogy a felavatáskor a hajó tatján egy óriási plakáton ez volt olvasható, ezt az Isten se süllyesztheti el. Amikor pedig még a száraz dokban festették a hajót, a vízszint alatti részre ezt a négy szót mázolták óriási betűkkel a látogatók nagy mulatságára. Se Isten, se pápa. Ott, azon az oldalon szakadt be a hajó oldala.
1940

41 nagy péntekén fiatal menyasszonyommal megrendülten hallgattuk egy svájci otthonban a rádió rendkívüli adását. Az akkori világ gigantitisben szenvedő, megalomániás emberének üdvözletét hallottuk elborzadva, hiszen akkor jelentette be, hogy parancsára megindult a Szovjetunió határán át a milliós hadsereg. Elordított érvelését ezzel fejezte be, most pedig megalapítom az 1000 éves birodalmat, és Isten velünk van. Hogyan is mondja az ősi szöveg, az Úr pedig ezt a Bábelt is hagyta ledőlni. Befejezésül csak ennyit. Bábel tornya óta sokszor akarta az ember elérni az eget. Azóta imponálóan megsokszorozta a 90 métert. Az eget azonban maga Isten hozta el a földre, amikor egy betlehemi istáló fölött összeért az ég a földdel. Amikor az ember fiában itt járt közöttünk, az Isten fia, és amikor az első pünkösd alkalmával ellen Bábelt teremtett, mert az evangéliumot azóta is minden nép a maga anyanyelvén hallja és érti. Az ellen Bábel Szentlélekkel teljes, ahol mindenki egy irányba figyel, és akkor is megérti a

mert meg akarja érteni a Jézus Krisztusért, akinek legyen dicséret, dicsőség és hálaadás most és mindörökké. Ámen.

A Szentgellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Bábeli torony építése című részt felolvasta Fejschmidt Mária rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény életrovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

A Magyarország és Románia által Temesváron 30 éve megkötött alapszerződés szolgáltatja továbbra is a két ország együttműködésének politikai és jogi pilléreit. Hangsúlyozza a külügyminisztérium a dokumentum aláírásának évfordulója alkalmából tegnap kiadott közleményében. Kiemelik, hogy a kisebbséghez tartozó személyek jogainak védelme továbbra is irányadó elv marad a Magyarországon élő román nemzetiségűek, illetve a Romániában élő magyar nemzetiségűek etnikai, nyelvi, vallási és kulturális identitásának megőrzése és érvényesítése szempontjából. Románia és Magyarország vezetői 3 évtizede abban a városban állapodtak meg a két ország kölcsönös tiszteletre, együttműködésre, partnerségre alapozott jószomszédi viszonyának szorosabbra fűzéséről, ahonnan az 1989-es romániai forradalom indult, emelik ki külügyi tárca tegnap kiadott közleményében. Félreinformálásnak nevezte és határozottan cáfolta Kelemen Hunor RMDS elnök azokat a híreszteléseket, miszerint miniszterelnöknek javasolta volna magát. Az RMDS elnöke a közösségi médiában reagált, a minden héten felbukkanó személyét

0: érte Istenhez. Apostolok cselekedetei, 12. fejezet, 5. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
1: Reklám. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68. Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
4: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
1: Házalófazék.
4: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit szeptember 17-én csütörtökön déli magazin műsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. A mai napon Ken Kesey amerikai író gondolatával köszöntöm Önöket. Addig nem igen lehet erős az ember, amíg a dolgoknak a humoros oldalát nem látja. Hamarosan irodalmi kincsek rovatunkat sugározzuk, amelyben ma Tamás Járon Kossuth Díjas magyar íróra emlékezünk, akinek szeptember 19-én lesz születésének 129. évfordulója. 13 órakor híreket mondok, 13 óra 15 perckor mesekosár rovatunkban egy Mátyás király mesét hallgatunk meg, 13 óra 25 perckor Rejtett Kolozsvár sorozatunk következő részét sugározzuk. A kolozsvári Irisztelepi református templom története egy olyan korszakhoz kapcsolódik, amikor egy új templom felépítése önmagában is komoly vállalkozásnak számított. A templom történetéről és az épülethez kapcsolódó kevésbé ismert részletekről Farkas Lászlóval, a Kolozsvár Irisztelepi református egyházközség lelkipásztorával beszélgetünk. 14 órakor ismét hírek következnek. 14 óra 15 perckor versrovatunkban Gyulai Pál Tanács című költeményét osztuk meg. 14 óra 30 perctől Agnus 35 román nyelvű műsorunkat sugározzuk Mádli András szerkesztésében. Ha tehetik, tartsanak velünk! Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnusradio.ro weblapon interneten keresztül. Ha pedig üzenni szeretnének nekünk, elérhetőek vagyunk a 0264-441-968-as telefonszámon. Irodalmi kincsek rovatunk következik, ma Tamás Járon Kossuth Díjas magyar íróra emlékezünk, akinek szeptember 19-én lesz születésének 129. évfordulója. Irodalmi összeállításunkban közreműködik Csomós Mari a Nemzet színésze címmel kitüntetett, Kossuth és Jászai Mari Díjas magyar színésznő, érdemes művész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm az Irodalmi Kincsek rovat hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. A mai Irodalmi Kincsek rovatunkban egy Kossuth díjas magyar íróra emlékezünk. Leggyakrabban az úgynevezett népi írók közé sorolják. Ő nem más, mint Tamási Áron.

Tamási Áron kisbirtokos, sokgyermekes, szegény székely földműves család gyermekeként született 1897. szeptember 19-én Farkaslakán. Apja Tamás Dénes földműves, anyja Fancsali Márta. 9 éves korában pisztollyal ellőtte a bal hüvelykujját, ezért a szülők úgy határoztak, hogy tanítatni fogják, mert nem lesz képes elvégezni a gazdasági munkát. 1904-től Farkaslakán járt elemi iskolába. 1910-től a Székelyudvarhelyi Katolikus Főgimnázium tanulója lett, amit halála után róla neveztek el. 1916-ban behívták katonának, 17-ben pedig hadi érettségit tett Gyulafehérváron, majd 1918-ban karpaszományos őrvezetőként az olasz frontra került. Ki akart törni az elődök paraszti életformájából, méghozzá nem is a szellemi élet,

hanem a városi polgári életforma felé. Ezért 1918. november 18-án megkezdte jogi tanulmányait a Kolozsvári Egyetemen, majd 1921-ben, miután diplomát szerzett, a Kereskedelmi Akadémián tanult tovább, ahol 1922-ben kapott diplomát. Nevét is ekkoriban változtatta meg Tamás Jánosról Tamási Áronra. Tanulmányai befejeztével banktisztviselőként helyezkedett el, előbb Kolozsváron, majd Brassóban. Az első világháború után családjával együtt a Romániához csatolt Erdélyben maradt, majd 1923. júliusában, 26 éves korában kivándorolt az Amerikai Egyesült Államokba, ahol volt alkalmi munkás, majd banktisztviselő is, noha írói karrierje épp ekkoriban kezdett beindulni. Szász Tamás a Pogány című novellájával ekkor nyerte meg a Keleti Újság novella pályázatát. A székely népballadák, népdalok és népi mókák illették azokat a novellákat, amelyekből első kötete a Lélekindulás összeállt. Amerikából küldte haza kéziratot a kolozsvári kiadóhoz, ahol 1925-ben megjelent. A műre a romániai magyar és a magyarországi irodalom is azonnal felfigyelt. 1923 és 25 között New Yorkban élt, majd rövid ideig a Chicago melletti Garyben, és végül a nyugat-virginiai Welkben. Innen települt haza Kolozsvárra 1926 májusában, hogy azt követően rövid időn belül szűkebb hazájában, de Magyarországon is az egyik legnépszerűbb íróvá jég belőle.

A két háború között gyors egymást követően jelentek meg novellás kötetei, regényei is, közülük is az elsők között a Szűz Máriás királyfi, amit javarészt még Amerikában írt, de csak hazatelepülése után fejezett be. Ezután jött a Címeresek, amelyekben az erdélyi világ feszültségeit rajzolta meg, majd főműve az Ábel trilógia. Előbb az Ábel a rengetegben, majd folytatásai Ábel az országban és Ábel Amerikában, melyek tartalmát javarészt saját életéből merítette. 1926-tól 44-ig Kolozsváron élt, ahol az Újság és az Ellenzék munkatársa volt. 1926-ban feleségül vette Halliker Erzsébetet, gyermekük nem született azonban. Az Erdély Helikon alapító tagja lett, 1933 májusától külön rovata volt a Brassói Lapokban, Tiszta Beszéd címmel. 1935-ben részt vett az Új Szellemi Front kísérletében, 1936-ban cikksorozatában az erdélyi gondolatot igyekezett megújítani. 1937. októberében a Népfrontos Vásárhelyi Találkozó elnöke volt. Ezen időszak alatt többször is kitüntették a Baumgarten díjjal, valamint 1940-ben átvehette a Korvin koszorút is. 1940-ben a második bécsi döntéssel Kolozsvár, illetve Tamás Járon szűkebb otthona is visszakerült Magyarországhoz, amitől kezdve az Erdély mellett a magyarországi irodalmi életben is aktívan részt vett. 1942. novemberében felszólalt a Lila Füredi írótalálkozón. 1943-tól 49-ig a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt. 1944. augusztusában az Erdély Magyar Tanács tagjaként a háborúból való kilépést szorgalmazta. 1944-ben feleségével Budapestre költöztek, ahol Bajor Gizi házában vészelték át Budapest ostromát.

A második világháború után, melyben tartalékosként szolgált, ténylegesen azonban sohasem hívták be. Magyarországon maradt, az 1945-ös választások után pedig egyike lett annak a 10, később 12 kiemelkedő közéleti személyiségnek, akiket az alakuló nemzetgyűlés külön törvénye alapján meghívott képviselőnek a parlamentbe. A felkérést elfogadta, egyidejűleg a Nemzeti Parasztpárt színeiben a Fővárosi Törvényhatósági Bizottság tagja is lett. Képviselősége alatt kétszer is felajánlották neki a vallás- és közoktatásügyi tárcát, de mindkét alkalommal elutasította azt. Mandátuma lejárta után, mivel a törvényt, ami alapján behívták, eltörölték, és az 1947-es választásokon nem indult, politikai karrierje be is fejeződött. A parasztpárton belül mindvégig Kovács Imre irányvonalával szimpatizált. 1949 és 1953 között kiszorították az irodalmi életből, egyúttal akadémiai levelező tagságától is megfosztották. Ekkoriban leginkább jeleneteket, bábjátékokat, verses önéletrajzot írt. A Sztálin halála utáni enyhülés jegyében 1954-től a Hazafias Népfront országos tanácsának tagja lett, és megjelenhettek cikkei, elbeszélései is, valamint kitüntették a Kossuth díjjal is. 1956. szeptemberétől 1957. áprilisáig a Magyar Írók Szövetségének társelnöke volt. 1956. október 31-én a Petőfi Párt irányító testületének tagjává választották. Tamási fogalmazta a december 28-án az Írószövetség közgyűlésén felolvasott Gond és hitvallás című nyilatkozatát. 1963-tól az Országos Béketanács elnökségi tagja volt. Tamási Áron 1966. május 26-án hunyt el Budapesten. Kívánságára a szülőfalujában Farkaslakán temették el. Itt látható a sírja a templomkertben, sírkövén ez a felirat olvasható. Törzsében székely volt, fia Hunniának, hűséges szolgája, bomlott századának. A Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagja.

Tamási Áron emlékezete. Özvegye halála előtt Budapesten létrehozta a Tamási Áron alapítványt, amelynek feladatává tette az író szellemi hagyatékának gondozását, annak anyagi vonatkozásaival együtt. Az alapítvány elnöke haláláig Sütő András volt, tagjai Ablonci László, Pálfi G. István, Tamás Menyhért és Ugrin Aranka. Az alapítvány az író szellemi hagyatékának kiadó tulajdonosa. Erre vonatkozólag az 1960-as évek végi konfliktus helyzet feloldása után megállapodás született Tamási Áron testvéreivel és azok leszármazottaival, aminek eredményeképpen Romániában is elindulhatott az író műveinek kiadása. Az alapítvány létrehozott egy Tamási Áron ösztöndíjat, amelyre a Székelyudvarhelyi Tamási Áron gimnázium tanárainak egy kijelölt csoportja évente tesz javaslatot, s annak kedvezményezettjei egyetemre kerülve tanulmányi ideje alatt anyagi támogatásban részesül. Az alapítvány által meghirdetett pályázat nyomán s támogatásával jelent meg két farkaslaka monográfia. Jakab Rozália, Nálunk a harangszó elszáll a határig, és Jakab Csaba, Mihály János farkaslaka monográfiája. Az alapítvány anyagilag támogatja a Farkaslaki Tamási Áron szülőházat, Tamási Áron farkaslaki sírjának gondozását, munkáinak kiadását, s közreműködött a Farkaslaki Ágnes néni háza megvételében is. Az emlékezet ápolás legfőbb helyszíne a Tamási Áron szülőház, a Nagy utca 237 szám alatti házban, amelyben öccse és édesanyja lakott. Ezt 1972-ben, majd 2002-ben renoválták, és egyik szobáját az író életére vonatkozó relikviákkal rendezték be. Az ünnepélyes felavatásra 1972. szeptember 24-én került sor az író születésének 75. évfordulóján. Ugyanekkor avatták fel a falu temetőjének erre a célra kialakított, s később parkosított, majd a főút felől székelykapuval ellátott részében a Tamási Áron sírkertet, közelében a Szervátiusz Jenő és Szervátiusz Tibor faragta emlékművel, a Tonnás hegyi beszéddel, ahogy Sütő András nevezte. Az emlékmű hatalmas hargitai kőtömbjét, amelynek megszervezésében Bak Elek székelyudvarhelyi kórházigazgató főorvosnak és feleségének voltak kiváló érdemei, a tamási novellák domborított faragású alakjai borítják. A Farkaslaki iskola ma Tamási Áron nevét viseli. Előkertjében az író 1997-ben felavatott mellszobrával, amely Sánta Csaba szovátai művész alkotása. A faluban 1990-ben Tamási Áron Egyesület alakult, amely szerepet játszik az író emlékeinek helyi ápolásában, évfordulós ünnepségek megszervezésében. Elnöke Blága Anikó tanárnő. A szülőház eleinte a Csíkszeredai Megyei Múzeum részlegeként működött, gondozója az író öccse, a Vadonnőtt Gyöngyvirág című önéletírása révén akkor már ismert Tamási Gáspár lett, majd halála után Erzsi húga, utóbb Erzsi néni halála után az ő fia, Sipos Mátyás. Az 1990-es években a szülőház feletti felügyeletet átvette a Székelyudvarhelyi Ház Rezső Múzeum, illetve a Farkaslaki önkormányzat. Berendezését az egykori szülőház bútoraiból állították össze, őrzik az író bölcsőjét, diákkori ágyát, van ott továbbá egy asztal, festett láda, falitéka, katonaláda, fogas, valamint petróleumlámpa. Tamási Gáspár halála után az egész ház emlékmúzeummá alakult. A régi berendezés a hátsó szobában maradt, az első szoba az 1990-es években a Petőfi Irodalmi Múzeum segítségével az író életét és munkásságát bemutató kiállítással bővült. A tárlókban Tamási Áron műveinek különböző kiadásai román, angol, lengyel, cseh, szerb, szlovén nyelven fordításban megjelent kötetek, róla megjelent könyvek példányai, a falakon életét bemutató fotók, írásos dokumentumok. A szülőházban őrzik az ősvigasztalás kéziratát, az író családi vonatkozású leveleit, színházi műsorfüzeteket, a gyászjelentéseket. A relikviákat az író testvérei Tamási Gáspár, Fancsaliné Tamási Ágnes,
Lepedusné Tamási Anna és Siposné Tamási Erzsébet ajándékozták az emlékháznak. Az özvegy Ágota asszony albuma foglalta az író életpályáját végigkísérő fotókat, ezt az albumot szintén a szülőház őrzi. A falakon Tamási Áronról készített rajzok, festmények állnak. Tamási Áron hazalátogatva többnyire nővérénél, Fancsaliné Tamási Ágnesnél szállt meg. Mivel Fancsaliéknak nem volt gyermekük, itt talált az alkotómunkához megfelelő nyugalmat, itt született a szülőföldem, s később néhány novella, színdarab jelenet. Ágnes néni háza halála után eladóvá vált, és Tamási Áron özvegye kezdeményezésére és anyagi hozzájárulásával az EMKE és az 1990-ben Farkaslakán alakult Tamási Áron Egyesület megvásárolta.

0: A továbbiakban Tamási Áron válogatott novelláiból hallgatjuk meg a Szép domokos Annát. Előadja Csomós Mari, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművésznő, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.
1: Négy kerek esztendőt, négy szörnyű esztendőt, folyvást egyet omlék a világnak vére. A negyedik végén őszre menendőben, lefeküvék patyolat ágyába, szép domokos Anna. Alig imádkozott, szépen elaluvék. Akkor elejébe tiszta álom jöve, s abban az álomban egy nagy fekete madár. S az a nagy fekete madár felszállott a házra, annak jobb szárnyára. Honnét jössz, te nagy fekete madár? Idegen országból, szép domokos Anna. S onnét mi hírt hoztál, nagy fekete madár? Onnét biza országodnak halálát, s a katona legények megszabadulását. Jaj, nem bánom országom halálát. Csak a szeretőmet mondd meg, nem láttad-e, nagy fekete madár? Megrázta a tollát az éjjeli madár, s domokos Annának ő csak ennyit mondott. Nézd meg a színömet, szép domokos Anna. Megnéztem, megláttam, szép fekete madár. Akkor felrepüle, s emígy énekele. Tiszta fehér voltam, mikor a sok legényt embertől nivittem, de fekete lettem a világ nagy gyászától. Szép domokos Anna ilyen álmot látott. Álom után fényes reggel kútra indult vizet meríteni. Hétteli kártyával vizet merített is, belé is öntötte virágos nagy kádba. Levette ruháját szép domokos Anna, s megmosta dalolva rózsaszín arcáját. Megmosta utána két gyümölcsös mellét, s meg végetes végig szép patyolat testét. Hova készülsz, édeslányom? Örömre készülök, kedves édesanyám. Miféle örömre? Egyetlen leányom. Jönnek a legények a nagy háborúból, s közöttök kell legyen az én szeretőm is. Szépen páváskodott, s fejér gyól csinget vett, derekára piros szoknyát, két lábára gyenge csidmát. Arcájára napnak ragyogását, s szíve köré holdnak a szerelmét, s hosszú szőke haját pántlikába fonta, s vállára ereszté. Hova indulsz, édes lányom? Megyek a falu végére, szeretőmet várni. Ne menj, lányom. Várd meg itthon. Víza, elmegyek én. El is ment a falu végére szép domokos Anna. Ott várta a legény déli harangszóig, s déli harangszókor onnét hazajöve. Megsétálta magát virágos kertjében, s leszakasztott három édes szálat. Hajának szálával azt ő egybekötte, s elindula ismét a falu végére. Ott várta a legényt esti harangszóig, s esti harangszókor onnét hazajöve. Hol van a szeretőd, kedves szép leányom? Baja esett, édesanyám, nem jöhetett mára. Lefeküdt ágyába szép domokos Anna. De hasztalan tette, mert a forró párnán szerelem gyötörte, álom elkerülte. Éjfél idejéig feküdt jobb oldalán, éjfél idején túl feküdt bal oldalán. Hová lettél, te nagy fekete madár? Hajnal hasadtakor felkelt az ágyából szép domokos Anna. Jaj, az a háború! Bár ne is lett volna. Más színű szoknyát vett, s a haját befont a másik pántlikába. Arcájára vette holdnak vágyódását, s szíve közepébe a harangok esdeklő hívását. Hova indulsz, édes lányom? Megyek a falu végére szeretőmet várni. Ne menj, lányom, várd meg itthon. Víza, elmegyek én. El is ment aznap szép domokos Anna. Ott várta a legény déli harangszóig, és déli harangszó koronnét hazajöve. Megsétálta magát virágos kertjében, s három virág szállat tegnapi csokrához oda kötött. S csak elindult ismét a falu végére. Ott várta kedvesét esti harangszóig, s esti harangszókor onnét hazajöve. Hol van a szeretőd, kedves szép leányom? Baja esett, édesanyám, mára sem jöhetett. Lefeküdt ágyába szép domokos Anna. De hiába feküdt az ágyába megint, mert a nagy szerelem még jobban gyötörte, s a jól tévő álom még jobban kerülte. 2 óra hosszáig feküdt jobb oldalán, 2 óra hosszáig feküdt bal oldalán. Így kínoszta magát éjfél idejéig. És akkor felkele szép domokos Anna, lámpát nem is gyújtott, édes szülőanyja nehogy észrevegye, fáradt derekára fekete szoknyát vett, s a holdvilágánál feketébe fonta hosszú szőke haját. 2 arca dombjára hulló csillagot tett, a szívébe pedig síró szűzmárját tett. Csendben elindul a, ajtóig eljut a. De akkor az ajtó sírással nyikordult, s édes szülőanyja erre felriadott. Hová szököl éjjel? Felnevelt leányom. Megyek harmatot gyűjteni, mosdóvizembe hinteni. Ne menj, te szótitkoló leány. Szívem így rendelte, jaj, én elmegyek. Megindul a szép domokos Anna, s ki is lépett feketében az anyai házból. Udvaron megállott, kezét összefogta, s felnézett a házra, annak jobb szárnyára. Hová lettél, te nagy fekete madár? Akkor béfordul a virágos kertjébe, annak sok virágját mind leszakasztotta, s meleg szép ülében mind fel is halmozta. Gyenge holdvilágon ismét elindul a, s egy példa kísértet elejébe állott.

Megvillant a szeme domokos Annának. Ki vagy te? Ki is értett? Nagy vitéz vagyok én, mert a háborúnak angyala vagyok én. Verjen meg az Isten! Így szólott nagy bátran szép domokos Anna, s avval tovább vitte szerelem zászlaját, s azt a falu végén lobogtatni kezdé. Gyere már, egyetlen szeretőm, ha immár megölted haza ellenségit, öld meg azokat is, akik reám törnek, öld meg az én nappali hóhérim, szívem mocskolóit, éjjeli rontóit. Gyere sebes menést, leányságom napja, hadd rajogunk ketten falu bosszújára. Közben sétálgatott egyik út széléről másik út szélire. A szép virágokat ölében rengette, hánykolódó szívét emígy melengette. Istenem, Istenem, hozd haza hajnalra az én kedvesemet. A hajnal piros lék, s szép domokos Anna keletre fordul. Istenem, Istenem, hozd haza napoddal az én szeretőmet. A nap is feljöve, de az ő kedvese haza mégsem jöve. Hanem édesanyja tejet hozott neki, s szépen így kérlelte. Gyere haza, kedves lányom, néznek az emberek. Nem megyek én, édesanyám, csak a szeretőmmel. Akkor idd meg ezt az édes tejet. Nem kell, anyám, szerelmes testömnek. S az ő édesanyja déli harangszókor ismét híni kezdé. Gyere haza, édes lányom, rágnak az emberek. Nem megyek én, édes anyám, csak a kedvesemmel. Akkor edd meg ezt a délebédet. Nem kell, anyám, szerelmes testömnek. S az ő édesanyja esti harangszókor ráncigálni kezdé. Gyere haza, szégyentelen, elpusztítnak szájokkal a népek. Nem megyek én, édesanyám, csak a kedvesemmel. Akkor faj valamit, Isten megfizeti. Nem kell, anyám, semmi étel a világon szerelmes testömnek. A nap elbúcsúzott a földi világtól, anyja is el az ő leányától. Az én karommal többet nem nevellek, anyai szívemből ezennel kivetlek, testödet ne lássam, hírödet ne halljam. Ahogy hallá szomorú szép leány omlani az átkot, virágai közé béjejtette fejét, s keserves sírással így zokogott ottan. Jaj, Istenem! Anyámból kifogytam. Sétáló két lába akkor elgyengüle, könnyező két szeme homályba merüle, sánc martya szólítá oda is leromlott, s a nagy sötétségben folyton csak sírdogál. Jaj, búlátott szívem, jaj, fiatalságom, jaj, ölbeli virágjaim, jaj, jövendő napjaim, jaj, egész életem, minden reménységem. Sötét égnek alján a szomorú nagy hold elé bukdácsola, onnét jött a hegyek tetején domokos Annához, és őt a kedves helyett eképp vigasztalá. Ne sírte hiába szép domokos Anna. Másnak is béborult az ő víg élete, másnak is elveszett az ő szeretője. De nekem csak egy volt. Egyetlen életem. De nekem csak egy volt. Egyetlen kedvesem. Akkor a gyenge hold szépen ráborulak. Aludjál. Aludjál, szép domokos Anna. Emígy forgolódott éjféli időig. Akkor valahonnét

0: fekete gyásztó odaereszkedett, és azon a nagy gyásztón a fekete madár neki megjelenik. Állj meg, nagy fekete madár, nekem miért hazudtál? Szép domokos Anna, neked nem hazudtam, hanem a szívedet gyászba borítani bízva nem akartam. Életem elhagyott, anyám megtagadott, ne sajnálj te engem. Vesd számot magaddal, szép domokos Anna. Elkárhoztam én már ebben az életben, s vessenek, nem bánom pokol nagy tüzire. Hol van a szeretőm? A fekete madár akkor vallomást tett domokos Annának. Nyugszik a szeretőd idegen országban, idegen országnak sírhomp templomában. Szép domokos Anna égre felkiáltott, bár összeomlanék, széles ez a világ. A fekete gyásztó nagy hullámot vetett, s felette a mennyék dördülve meghasadt. Domokos Annának ölbeli virága fekete színt váltott, s megszakadó szíve nagy átkot kiáltott. Halljad, Isten, halljad utolsó szavamot, s utolsó szavamban minden fájdalmamot. Halljad füleiddel szívemnek sírását, szerelmes véremnek háborgó zúgását, verd meg örök haláloddal, akik háborút indítnak, verd meg pokol kínjaival, akik népeket zúdítnak, verd meg az eszüket, akik a háborút földre kitalálták, verd meg a szívüket, kik a szeretőket egymástól megfosztják. A fekete madár lebegtette szárnyát. Szórjad átkaidat, szép domokos Anna. A háborgó leány mind az ő virágit a tóba vetette. Nagy égi csillagok, ágyuknak csövibe mind beléhújjatok. Kis égi csillagok, puskáknak csövibe mind beléhújjatok. Így szólt az út szélén szép domokos Anna, s virágai után a gyászos halálba maga is elmerült. Akkor hozzáment a fekete madár, hátára felvette, az égbe felvitte. Ottan az Istennek szép domokos Anna elejébe áll, s így szólott hozzája. Ugye, te csináltad a vészes háborút, felséges Úristen. Én azt nem csináltam, hanem azt csinálták pokolangyalai. Oda is leszállott szép domokos Anna. Pokoli angyalok, gyászos nagy háborút miért csináltatok? Mi azt nem csináltuk, hanem azt csinálták földnek fajzatai. Akkor kiállott ő minden éjszakán a holdnak képibe, s onnét le a földre, imígy kiáltoza. Verjen meg az Isten! Háborút csinálok, s nappalra kiállott a napnak képibe, s onnét le a földre imígy kiáltozott, verjen meg az Isten, háborút csinálok.
1: Tamás Járon válogatott novelláiból hallgattuk meg a szép domokos Annát. Előadta Csomós Mari, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművésznő, érdemes művész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja.

0: Irodalmi kincsek.
1: Irodalmi kincsek rovatunkat sugároztuk, amelyben ma Tamás Járon Kossuth-díjas magyar íróra emlékeztünk, akinek szeptember 19-én lesz születésének 129. évfordulója. Irodalmi összeállításunkban közreműködött Csomós Maria Nemzetszínészet címmel kitüntetett Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművésznő érdemes művész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja.

0: Békesség Istentől, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik csak most kapcsolódtak be csütörtök déli magazin műsorunk hallgatásába, Szabó Anita mikrofonnál. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.ru weblapon interneten keresztül. A mai napon Ken Kesey amerikai író gondolatával köszöntöm kedves hallgatóinkat. Addig nem igen lehet erős az ember, amíg a dolgoknak a humoros oldalát nem látja. Hamarosan hírek következnek. 13 óra 15 perckor mesekosár rovatunkban egy Mátyás király mesét osztunk meg. 13 óra 25 perckor rejtett Kolozsvár sorozatunk következő részét közvetítjük. Farkas Lászlóval, a Kolozsvár Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgetünk. A templom történetéről, valamint az épülethez kapcsolódó kevésbé ismert részletekről. Ha tehetik, tartsanak velünk ebben az órában is. Most híreinket hallják. Hírek. Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Szilágysági népviseleti felvonulás és néptánc találkozó lesz Zilahon. Visszafizettethetik a hibásan kiutalt pluszpénzt több mint 500 000 nyugdíjassal. Büntetendő a kényszerházasság, akár 7 év börtön is kiszabható érte. Drasztikusan csökken a gyermekek átoltottsága az EU-ban, Románia a sereghajtók között. Az előrejelzések szerint manapos időre számíthatunk, most következzenek a részletek. Ismét a népi hagyományoké és a közös ünneplésé lesz a főszerep Zilahon szeptember 20-án vasárnap. Szilágysági népviseleti felvonulást és néptánc találkozót tartanak, amelyre szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt. A rendezvény különleges alkalmat teremt arra, hogy a szilágyság különböző településeiről érkező táncosok, népdalénekesek és hagyományőrzők egy közös ünnepen találkozzanak, és a nagy közönség előtt is bemutassák közösségeik értékes kulturális örökségét, írják közleményükben a szervezők. Visszafizettethetik a pluszban kapott pénzt azokkal a nyugdíjasokkal, akik a hibás számolás miatt többet kaptak, mint amennyi járna nekik. Mint arról a Maszol is beszámolt, több mint 2,7 millió nyugdíjas járandóságát számoltatták el hibásan. Egyesek a nekik járó összegnél kevesebbet, míg mások többet kaphatnak a 2024-es újraszámolást követően, a számvevőszék legfrissebb jelentése szerint. A számvevőszék az Országos Nyugdíjpénztár által elvégzett számításokat vizsgálta felül. Ellenőrzésük során emellett olyan kifizetéseket is feltártak, amelyek elhunyt személyek nevére szóltak, valamint jogtalanul folyósított hozzátartozói nyugdíjakat is. A számítási hibákat többek között egyes járulékfizetési időszakok kihagyása, az informatikai rendszer meghibásodásai vagy a jogszabályok helytelen alkalmazása okozta, a Digi24 korábban idézett beszámolója szerint. Szerdán döntőházként elfogadta a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely büntetendővé teszi a kényszerházasságot. Kiskorú sértettek esetében súlyosabb büntetést ír elő a jogszabályjavaslat. A tervezetet 254 támogató szavazattal 3 tartózkodás mellett fogadták el a képviselők, írta az Eger Press hírügynökség. A jogszabályjavaslat szerint kényszerházasságnak vagy kényszerített együttélésnek minősül, ha valakit házasságkötésre vagy házastársi kapcsolathoz hasonló együttélésre vesznek rá. Ha a sértett 16 év alatti kiskorú, a bűncselekmény 2-től 7 évig terjedő szabadságvesztéssel és egyes jogok gyakorlásától való eltiltással büntethető. Felnőtt vagy 16. életévét betöltött kiskorú sértett esetében a büntetési tétel 1-től 5-ig terjedő szabadságvesztés. Míg az 1980-as évektől kezdve jelentős fejlődés volt megfigyelhető, a COVID-19 pandémia óta a gyermekek átoltottsági aránya visszaszorulóban van több európai országban, köztük Romániában is. Ez a folyamat súlyosan veszélyezteti az egészségügyi biztonságot, és korábban már visszaszorított fertőző betegségek újbóli megjelenésével fenyeget. Derül ki a The Lancet című szakfolyóiratban csütörtökön közzétett tanulmányból. A nagyszabású elemzés során a kutatók 7 alapvető gyermekkori védőoltás, torokgyék, merev görcs, szamárköhögés, hepatitis B, meningokokkusz, B-okozta agyhártyagyulladás, gyermekbénulás, pneumokokkusz, valamint kanyaró és rózsahimlő elleni vakcinák lefedettségét vizsgálták az Európai Unió 27 tagállamában, egy több mint 4 évtizedes időszakot átfogva, számol be az Ager Press hírügynökség. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 26-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 56-bani és 100 magyar forint 1 lej 44-bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma napos lesz az időnk. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 9 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a Maszol.ro portál és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Barta István Zsolt, a Kolozsvár Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír.
2: Hozz ki engem a börtönből, hogy magasztalhassam nevedet. Zsoltárok könyve 142. fejezet 8. verse. Péter tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig búzgón imádkozott érte Istenhez. Apostolok cselekedetei 12. fejezet 5. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: Reklám.
1: Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
0: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel.

0: Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68. Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
1: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
0: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
1: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
0: Kukta.
2: Kukta.
0: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
3: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
4: Mesekosár rovatunkban egy Mátyás király történetet osztunk meg, majd Halász Juditdal szól.
5: Mesekosár! Mesekosár!
6: Meganádas. Egyszer Mátyás király kint járt a mezőn az urakkal. Egy nádas mellé értek, ahol igencsak lankadtak a nádak. Megszólalt a király. Erre is eső kellene. Nevetik a nagy urak, hogy milyen ostobaságot mondott a királyuk. Felséges királyunk, ugyan minek erre eső, amikor mind vízben áll? Mátyás erre nem szólt semmit, de annál többet gondolt. Hazaérvén kihirdette, hogy estére lakomát rendez, amelyre minden előkelőség hivatalos. Megörültek az urak, mert tudták, hogy a király lakomáján az asztalok mindig roskadásig telnek étellel, itallal. Hanem a király meghagyta a szolgáinak, hogy egyetlen csepp italt sem szolgálhatnak fel, ellenben minden vendég lábához tegyenek egy nagy sajtárt, amibe finomabbnál finomabb borokat öntsenek. Meg is érkeztek az urak a királyhoz, de sokáig csak beszélgettek, hogy minél jobban megéhezzenek. Amikor végre asztalhoz ültek, hát uram, fia, mindegyik mellé odaugrott egy szolga, és tépni, cibálni kezdte a csizmáját. Végül valamennyinek bele kellett lógatni a mesztelen lábát a borral telt sajtárba. Az asztal rogyásig teli, pompás ételekkel. De egy kort innivalót sem kaptak a vendégek. Egyszer, amikor már nem állhatták szó nélkül, súgdolózni kezdtek a szomjazók. Lehet, hogy itt még vizet sem kapunk inni? Á, jó a mi királyunk, ilyen csúfságot csak nem tesz velünk. Rákontráz a harmadik. Csak azt az egyet nem értem, hogy miért a lábunkat mossuk ebbe a drága nedűbe. Ez az asztal alá akart bújni, hogy egy kicsinyke kortyot hörpincsen a sajtárjából, de Mátyás szemmel tartotta. S amikor összevonta a szemöldökét, engedelmesen visszaült a helyére. Közben a király úgy tett, mintha minden rendben volna. Beszélt hozzájuk, véget nem érő anekdótákkal szórakoztatta a vendégeit. Végül az egyik nemes csak összeszedte minden bátorságát és megszólalt. Engedelmet kérek, felséges királyom! De ha már majd kitikkadunk a nagy szomjúságtól, a szolgáid elfelejtettek italt kínálni nekünk. Na látjátok, mondja nekik a király, így van ezzel a nád is. Hiába áll vízben a lába, mégis kell rá az eső. Sose felejtsétek el ezt, nagy urak.

0: Mesekosár rovatunkat sugároztuk, amelyben egy Mátyás király történetet osztottunk meg kedves kis hallgatóinkkal, valamint Halász Judit dala szólt. A következő percekben ünnepeltjénket köszöntjük.
1: 17-én Zsófia, Ildikó, Ludmilla, Róbert és Ferenc névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan erednek ezek a nevek. A Zsófia görög eredetű név, jelentése bölcsesség. Az Ildikó germán eredetű magyar név, jelentése harcos. Attila hun király második felesége, a germán mondákból is ismert Krimhilda, nevének rövidülése a Hilda, Ilda, s ennek már a latin nyelvű forrásokban előforduló alakváltozata az Ildikó. Csak a magyarban vált használatos női névé Arany János huntárgyú eposza a Buda halála nyomán. A Ludmilla szláv eredetű név, jelentése a nép körében kedvelt, közkedvelt vagy népszerű. A Róbert germán eredetű név, jelentése fényes, hírnév vagy dicsőség. A Ferenc pedig francia-latin eredetű név, az olasz Francesco név latinosított Franciscus formájából származik. Assisi Szent Ferenc gyermekkori beceneve volt, melyet azért kapott, mert édesanyja francia származású volt. Jelentése francia. Szeptember 17-én köszöntünk tehát minden Zsófia, Ildikó, Ludmilla, Róbert és Ferenc nevű hallgatónkat, illetve mindazokat, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy más fontos eseményre emlékeznek.

0: Nagyon köszönöm.
1: Bródi János dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit. Isten éltesse őket sokáig. A következő percekben Rejtett Kolozsvár sorozatunk következő részét hallhatják. A kolozsvári írisztelepi református templom története egy olyan korszakhoz kapcsolódik, amikor egy új templom felépítése önmagában is komoly vállalkozásnak számított. Az épület az 1950-es években a kommunista rendszer idején épült, Kós Károly tervei alapján, és története szorosan összekapcsolódik az akkori írisztelepi református közösség életével. Az építkezés mögött nem csak tervek és építőanyagok álltak, hanem egy közösség kitartása és összefogása is. A templom történetéről és az épülethez kapcsolódó kevésbé ismert részletekről Farkas Lászlóval, a Kolozsvár írisztelepi református egyházközség lelkipásztorával beszélgettünk. A szerkesztő Ungvári Szende.

0: Köszöntöm a stúdióban Farkas László, az Írisztelepi Református Egyház község lelkipásztorát.
1: Szeretettel köszöntöm én is az Agnus Rádió hallgatóit innen a mikrofon mellől, és örömmel teszek eleget annak a felkérésnek, hogy bemutassam a Kolozsvár 6. gyülekezetét, ami az Írisztelepi negyedben található.
0: Kezdjük igazából magával az Írisztelepel. Milyen volt ez a város rész régebben, és hogyan alakult ki itt egy református közösség?
1: Írisztelep Kolozsvár külvárosához tartozott abban az időben. Hostátiak, meg hát kisiparos emberek lakták, meg olyan emberek, akik falúról ugye bevándoroltak, különösképpen a II. Világháború után gyarapodott fel ennek a negyednek a lakossága. De ezt pontosabban és nagyon alaposan meg lehet találni a Kolozsvár történetében. Én inkább arról szeretnék beszélni, hogy hogyan is alakult ki itt ezen a helyen a református gyülekezet. És azért tartom ezt fontosnak, mert így világosabban fogjuk látni azt, hogy milyen volt az akkori kolozsvári egyházi élet, és ennek ismeretében akkor ismertebbé válik előttünk az, hogy hogyan fogalmazódott meg az itt lakók életében az az igény, hogy itt templom épüljön, és aztán köréje egy gyülekezet szerveződjön. Tehát korábban Kolozsváron egy református egyház volt, amely több parokiáris körre volt osztva, és akkor már ugye Farkas utca és megépült mellett a Magyar utcai kétágú templom. Ez a két nagy templom volt a kolozsvári református életnek a központja. A harmadik templom felépítése előtt a város külső negyedeiben élő reformátusok ebbe a két templomba látogattak el. Hát igazából akkor történt egy nagy változás, amikor 1933-ban túl

0: a Szamos hídján, az akkori új külső király, ma Decsebál utcán, hát egy felújított iskolába, amelynek kezdetben 200 tanulója volt és 2 tanítója. Elindult ugye a tanítás, és ott, ahol iskola van, természetesen vannak emberek is, és ahol emberek vannak, és ahol feldúszadnak a közösségek, jelentkezik az igény arra, hogy egy újabb templomot építsenek. Na hát ez az igény megfogalmazódott, mégpedig Szász Domokos idejében, püspök úr idejében, mivel a Kolozsvári Református Egyház képviseleti testület 1996. február 2-án a 33-as számú határozatával kimondta, hogy a Hidelvei Egyházközség megalakul, ezért a templom és a parókia építésére a területet az egyházkerület ingyen bocsátotta az új egyházközség rendelkezésére, és ez kiszakította akkor a szeretetháznak a telkéből, ami ugye most a szakiskola épülete van, és az működik. Hát az alapkőletétel 1897. június 13-án történt, ünnepélyes keretek között. Az alapkőbe helyezett szöveget Kenesei Béla teológiai tanár, igazgató, későbbi püspök fogalmazta meg. A templom felszentelése 1898. április 3-án, virágvasárnapján történt, és a templom felszentelése alkalmával történt meg a gyülekezet első lelki pásztorának, Molnár Lőrincnek a beiktatása. Feladatul kapta a Szamoson túli hívek pásztorlását. Mit jelentett ez? Hát azt jelenti, hogy abban a korban ide tartozott ehhez a részhez az Irisztelep, amely az iriszi porcelángyár körül alakult ki. Ide tartozott a Kerengdomb, és ez a két rész hozzácsatolódott a hidelvei gyülekezethez, amelyben ő, Molnár Lőrinc, 1905-ig szolgált. Amikor elfogadta a sepsiszentgyörgyi Székely Mika kollégium vallástanári tanszékére való meghívást, utódjául 1905-től 1931. április 1-ig Benedek Árpádot választották. Ő 1931. április 1-én kérte nyugdíjba vonulását. 26 évig szolgált ebben a gyülekezetben, és abban az évben, amikor nyugdíjba vonult, szeptember 24-én 69 éves korában meghalt. Hosszú éveken át ügyvezető elnöke és lelkésze, akkor még egy presbiterium vezetés alatt álló egységes kolozsvári egyházközségnek. Halál után az egyházközség pályázatot hirdetett. A pályázaton 20-an adták be pályázati kérésüket. A sok pályázó közül a gyülekezet november 8-án Makkai Sándor püspök úr jelöltjét, Bíró Mózest Maroszent királyi lelkipásztor választotta gyülekezet harmadik lelkipásztorának. Beiktatása 1931. december 20-án történt, és ezt Makkai Sándor püspök úr vezette. Bíró Mózes lelkipásztor szolgálata egy új korszakot jelentett a hidelvei gyülekezet életébe és a hozzátartozó hirisztelepi és kerengdombi lakrészek vagy negyedeknek az életébe. Ő mindjárt már a szolgálata elején felismerte a gyülekezetnek a templomától távol eső két településsel, az Irisztelepen és a Kerekdombbal különös szeretettel kell foglalkoznia.
1: Mikor és hogyan kezdtek az Irisztelepen összegyűlni a református személyek? Kik voltak azok, akik a közösségi életet elindították?
0: A porcelángyár mellett lakó embereknek az életében nagyon jó missziómunkát végzett a katolikus egyház abban az időben, amit meg is irigyeltek a reformátusok. Éppen ezért volt egy nagyon ügyes tanítónő, annak idején Surányi Erzsébet, aki 1926-ban felismerte annak az igényét, hogy itt ezeknek az embereknek, a református embereknek jó lenne megszervezni a hitéletét. Messze van a hidelvétől ez a rész, gyalog, úgymond 20-25 perc, de az idősebbek már nem mehettek el a templomba. Ezért 1926-ban és 27-ben elkezdte megszervezni a gyülekezetben az istentiszteleteknek, a házi istentiszteleteknek a tartását. Mivel Imre Lajos teológiai tanárral jó kapcsolatban volt, sikerült rövid idő alatt megszervezni az istentiszteletek tartását, és a vasárnap iskoláknak a megtartását a Porcelán utcában, mégpedig bérelt házba, a Horváth Vászilé kibérelt házába. Imre Lajos teológiai tanár és a teológiai tanárok, valamint a teológiai hallgatók rendszeresen végeztek itt istentiszteleti szolgálatot, és tartották a vasárnapi iskolát. Igazából így kezdődött el az egyházi élet. Pár évi szolgálat után az egyházi élet megerősödött akkor, amikor Bíró Mózes lelkipásztort 1931-ben megválasszák a hidelvei lelkipásztori állásra. Ő új szellemet hozott nem csak Kolozsvárra, hanem a gyülekezetbe, mégpedig a belmisszió szolgálatának szellemét.
1: Hogyan zajlott akkoriban a gyülekezeti élet, és hol tartották az istentiszteleteket, hiszen ekkor ugye még nem volt templom építve nekik?
0: Ez is egy nagyon szép történet, és ugyancsak az egyház történetírásában következő adatok szerepelnek, és ezt is szeretném megosztani a rádióhallgatókkal. Még nem volt templom, ezért az istentiszteletek, a bibliaórák, a vasárnapi iskolák magánházoknál, bérelt házaknál búzgó hívek hajlékába tartottak. 1931 és 55 között hosszú időn keresztül több hajlékban történtek meg ezek a szolgálattevések. Az elsőről már hallottunk, a Pócseren utcában, a Horváth Vasile lakóházában kezdődött el a gyülekezeti élet. Majd a Külkajántai utca Kardos Károly lakóházában folytatódott, de istentiszteletet tartottak a Máramaros utcai Szigeti lakóházban, vagy a porcelángyárral szemben az iskola és napközi otthonban, ami az egyház épülete volt, amit megvásárolt valamikor annak idején a Hidelvei Egyházközség. A Kajántai utcában, a napközi otthonban, akkor 66 szám, most 74 szám alatt van ez az otthon. És érdekes módon a Máramaros utcai unitárius templomban.
1: Mikor fogalmazódott meg először igény arra, hogy saját temploma legyen az Ziris-telepi református közösségnek?
0: A Hidelvei gyülekezet lélekszáma a II. Világháborút követően feldúszott. Meghaladja 6000 lelket, és Bíró Mózes lelkipásztor felismeri, hogy ekkora gyülekezetet nehéz pásztorolni, szinte lehetetlen. Ő elvégezte a püspök úr jóváhagyásával már az orvosi egyetemet is, és doktorként nem csak mint lelkészt veszik igénybe, hanem mint beteggyógyítót is. Végigjárja a környéket, és látja, hogy ez nem egy embernek való munka. Ezért elérkezettnek látta azt az időt, hogy megoszta a gyülekezetet. Mivel az Ziris-telepen lakó hívek körében már több évtizede zajlott az istentiszteletek tartása, és ott már megszületett egy óhaj, hogy legyen ennek a városrésznek temploma, ezért úgy dönt, hogy ezt az óhajt meghallja, és cselekedni készül.
1: Hogyan kezdtek hozzá a megvalósításhoz, és Bíró Mózes lelkipásztor mellett még kik álltak az építkezés ügye mellett?
0: Hát az óhajból elhatározás lett, amikor a templomépítés helyszínéről a Kajántói és a Máramaros út kereszteződésében vásárolt kis telkeket jelölték ki. Ez 101, 103, 105, ez a három kis hely volt az, ami akkor még, úgymond, az egyház községé volt. Létrehozták a templomépítő bizottságot, amelynek elnökévé idős Réman Jenő, Ziris-telepen lakó, de hidelvei presbitert választották. És hadd említsük meg a bizottságnak a tagjait, akik a templom és a gyülekezet építő munkájában támogatták munkáját. A templomban szemben idős Kun Mihály, az egyházközség első főgondoka. Ő ott lakott, és szinte napi szinten látta, hogy mik történnek. Saját házát is felkínálta istentiszteleti helyként. Továbbá meg kell említenünk Ínyes János, egyházközség első gondokának a nevét, vagy idős Bagaméri István, vagy Balogh György, Berecki Károly, vagy Özvegy dr. Tufán Sándornét, vagy Wagner István né Ziris-telepi kántort. Ők hathatós munkájával tudott ez a templom és ez a gyülekezet elindulni afelé a megvalósult álom felé, hogy lesz majd egy templom és a templom körül gyülekezet. Az építéssel Oroszhegyi György kolozsvári építőmestert bízták meg. Segítségére voltak hathatós munkájukban Görgényi Bálint és Zsigmond András magyar nemegyei ácsmesterek. A templom építésének a kezdetét 1950-re jegyzi az egyházközség történetírása. Kommunista rendszer legáldásabb időszaka ez. Ezért kész csodaj megépülhetett az Ziris-telepi templom, igaz torony nélkül, amit hiányoltak is a hívek. Az építkezés befejezésének évét 1955-ben jelölik meg. Igazából akkor kényszeredetten kellett befejezni a templom építést, és abban a formában kellett 1957-ben felszentelni, amilyenben volt. Az építkezési munkálatokban a Hidelvei Egyházközség aranykönyvében a bejegyzés 1354-re református hittestvének az adományáról tanúskodik. 488.688 lejt gyűjtöttek össze önkéntes adományként, és sok közmunkával járultak hozzá ahhoz, hogy ez a templom megépüljön. Erről a későbbiekben még szó lesz. Az épülő templom nevet is kapott, a Szent Békesség temploma, és Vásárhelyi János főtiszteletű püspök támogatását élvezte. A nem

0: elkészítésére Kós Károly építészmérnököt, akkor egyházkerületi főgondnok volt, és Debreceni László főiskolai tanárt, az egyház megyei műszaki előadót kérte fel. Lelkipásztor Bíró Mózes lelkére kötötte Kós Károly építészmérnöknek, hogy az iriszelepi templomnak ne olyan kicsi ablakokat tervezze, mint a monostori templomnak, mert abban kevés a fény. Kérését a tervezési fázisban és a tervezés adat Debreceni László főiskolai tanár képviselte, aki Kós Károllyal többször is megkülönbözött éppen az ablakok kapcsán. Kettejük megkülönbözésének a jelei ott vannak ma is a templomon, hiszen a templomon látható a kis ablak, amit Kós Károly tervezett, és nagy ablak is, amit Debreceni László kért. A templom terve megvolt, de be kellett szerezni a mindenféle engedélyeket, ami akkor nagyon körülményes volt. Itt szeretném megemlíteni a szomszédságban lakó Tufán Alexandru ügyvéd nevét, akinek a felesége Tufán Erzsébet, aki minden ismerettségét latba vetette, hogy segítse az építkezési engedélyek megszerzését. Felesége később az egyház első tisztviselője lesz. Ő maga is később beiratkozik az iriszelepi református egyházba.
1: Milyen történetek maradtak fenn azokról az emberekről, akik valamilyen különleges módon segítettek a templom építését?
0: Nagyon sok történet van. Én nem szeretném megbántani azoknak az emlékét, akik nagy szeretettel és sok áldozatot hozva napi közmunkával építették a templomot. Ezért csak néhány szemtanútól hallott történetet mesélek el. Még a szolgálatom kezdetén 2008. április 1-ével kezdődőleg volt alkalmam találkozni olyan idős egyháztagokkal, akik részt vettek maguk is a templom építésben. Régi földműves emberek voltak, akik lovasszekérrel fuvarozták Magyar Vistáról Kolozsvárra az irisztelepre a templomhoz szükséges követ. És naponta az ő bevallásuk szerint több mint 26 szekér tette meg ezt az utat. A templomhoz szükséges homokot is ők hordták a szamosból, és ők lapátolták is sokszor derékig érő hideg vízből. Amikor a több évig épülő templomhoz nagy nehezen sikerült cselepet vásárolni, az akkori politikai vezetés parancsa szerint a vasúti vagonokba szállított cselepet egy éjszaka leformása alatt kellett templomhoz eljuttatni, elfuvarozni. Szép összefogással ezt is megoldották. Úgyhogy ezeket a történeteket szerettem volna megosztani. Legyen áldott azoknak az emléke, akiken keresztül felépülhetett ez a templom.
1: Pár kérdéssel ezelőtt említette, hogy a templomot megépítették, viszont torony még akkor nem volt hozzá. Hogyan alakult ennek a toronynak a története a későbbiekben?
0: Eredetileg Kós Károly egy szép tornyot is tervezett a templomhoz, ahogyan az általa tervezett templomokhoz is. Gyülekezeti hívek bánatára nem épülhetett meg. Ezért a templom harangjának a templom nyugati oldalára levő dombon egy kis haranglábat építettek, amit aztán 1962-ben tataroztak, és ebbe helyezték el 186 kg-os harangot, amit Rémann Jenő presbiter újra öntetett.
1: Miért nem épülhetett meg a huszártorony eredetileg a templommal együtt akkor?
0: Ennek két története van. Az egyiket Anthony Gall-tól tudom. Az ő bevallása szerint Kós Károly tervezett ugyan huszártornyot, de mivel belátása szerint ez feleslegesnek tekintette, nem építették fel. Ez egy hihetetlen verziója annak, amiért nem lehetett eredetileg huszártornyot felépíteni, mivel Kós Károly által tervezett templomokra mindenhol szép tornyokat tervezett. Van egy másik verzió is, és talán ez hihetőbb, és érthetőbb, és elfogadhatóbb. Tekintettel arra, hogy a templom építése a II. Világháború után nehéz anyagi és politikai helyzetben történt, nem kapott engedélyt a torony építésére a gyülekezet. Így a torony lemaradt.
1: És akkor mikor és milyen körülmények között kapott engedélyt a gyülekezet, hogy mégis megépüljön a torony a templomhoz?
0: 1989 után, változás után szabadabbá vált az egyházi élet, és 1994 nyarán Anthony Gall, Budapesten élő, ausztrál akkori ifjú, Kós Károly kutató Kolozsváról látogatva felkeresi az irisi templomot. Ahol szót ejt arról Nagy Levente lelkipásztornak, hogy Kós Károly 1953-ban huszártornyot tervezett a templomra, ami mégsem épült meg. E hír haladtán Nagy Levente lelkipásztor előnöm felkéri, hogy készítsen terveket egy huszártorony megépítésére, és majd ő gyűjtésrendezés annak kivitelezését is megoldja.
1: Milyen tervek alapján készült el akkor a torony, és mennyire sikerült megvalósítani azt az elképzelést, amely eredetileg a templomhoz kapcsolódott, mármint akkor Kós Károly tervezte toronyhoz?
0: Hát 1996-ban Budapestről megérkeznek a tervek, és megépül a portikus bejárat.

0: Várata fölött a huszártorony, amelybe elhelyezik ugye a gyülekezet egyetlen haragját, a 186 kg-os harangot. Anthony Gall későbbi kolozsvári látogatása során személyesen győződhetett meg arról, hogy a megépült huszártorony nem más, mint a harangláb templom portikusára való felépítése. Személyes bevallása szerint megbánta, hogy neki köszönhet a templom portikusára 1996-ban megépült huszártorony, mert nem tervek szerint történt ez. Sajnos az építkezés szilárdságtani vizsgálatok nélkül történt, és a nehéz betonkoszorúval megterhelt portikus falai röviddel a munkálatok befejezése után már látszottak, megrepesztették. Tetőtől fundamentumig mind a két részen, mind a keleti, mind a nyugati részen a portikusnak a falát. Ezt a hibát kellett kijavítanunk 2020. januárjában elkezdődött templomjavítási munkálatok alatt. Az eredeti huszártorony kivitelezése sem volt zökkenőmentes, mert a templom felújítási munkálatok kivitelezését azzal a feltétele hagyták jóvá, hogy a meglevő huszártornyot le kell bontani. Itt a néptanács azzal indokolta az ő kérését, hogy a torony nem szerepel az eredeti terve. Másfél évi huzamona után és Kós Károly életművét bemutató albumban megtalált eredeti tervek alapján végül a felettes szervek jóvá hagyták a torony építését azzal a kikötéssel, hogy az eredeti tervek szerint valósuljon meg. Ügyes széki mesterek Bíró János vállalkozó csapatának köszönhetően ez az eredeti huszártorony díszíti ma az Illis-Terebi református templomot.
1: A gyülekezet temploma mellett a lelkipásztor számára is szükség volt egy megfelelő otthonra. Hogyan oldották meg annak idején a parókia kérdését, a felépítését?
0: Mivel a gyülekezet első lelkipásztora, Nagy Zoltán rendelkezett saját lakással, a lelkipásztori lakás hiánya nem jelentett gondot a gyülekezeti életi működésben. 1959-ben megalapulás után presbiterium már tárgyalt a lelkészi lakás és irodák építésének a gondolatát. Kós Károly készített is két tervet. A másodikat a presbiterium elfogadta némi módosítással. A lelkészi lakás helyének megválasztása bizony sok gondot okozott. Kós Károly a templom hátul mögött levő gyümölcsösbe helyezte a parókia épületét, és ebben az ügyben 1959. december 6-i közgyűlés hozott bizony döntést, amelyben az épülő parókia helyét az Avas út, vagyis az Ovásolúj út, 107-109 szám alatti telek, utcafonti részébe határozza meg. Hát ezt a területet a Hidelvei Egyházközség átadta kisebb huzamona után az Illis-Telepi Egyházközségnek az építkezés megvalósítására, miután az Egyházközség kifizetett 3822 lejt. A lelkipásztori lakás és az idő helyiségek megépítésére később kerül sor, mivel az állami hatóság utcafrontba csak emeletes házépítését hagyta jóvá, azzal a feltétellel, hogy egy év alatt be kell fejezni az épületet.
1: Ennek az épületnek tudtommal meglehetősen különös története van. Mit érdemes tudnunk arról, hogy hogyan és milyen körülmények között épült fel a papilag?
0: Vissza kell térnünk az 1968-as esztendőre, amikor december 9-én Nagy Zoltán idiszi lelkipásztor betegségre való tekintettel kéri a nyugdíjba vonulását. Kérelmét pozitívan bírálják el, és 1969. június 5-én tartott presbiteri gyűlésen, melyet Valádi György egyházmegyei megbízott elnökletével tartanak, meg is történik az egyházközség átadása. A megüresedett lelkipásztori állást mihabarami betöltésére gondolva a presbiterek presbiteri gyűlést hívnak össze a beszolgáló lelkipásztor vezetésével, mégpedig Mihály Károly vezetése alatt. És kimondják, hogy addig, ameddig az egyháznak nem lesz megválasztott lelkipásztora, az egyház egy lépés sem tesz a parókia építés ügyében. 1969. augusztus 17-én megtartott presbiteri gyűlésen a lelkipásztor elnök bejelenti, hogy a gyülekezet 705 tagja 1969. június 13-án aláírt listát nyújtott be a presbiteriumnak, melyben kérik, hogy a megüresedett lelkipásztori állása hívják meg Sógor Sándor Búzás Bocsádi lelkipásztor. A presbiterium figyelembe vette a gyülekezeti tagok kérését, és a megüresedett lelkipásztori állása Sógor Sándor Búzás Bocsádi lelkipásztort hívja meg. Elkészült lelkipásztori lakás tervét, amelyet 1969. október 3-ai presbiteri gyűlése Nagy László bérnök jelenlétében megvizsgálnak és jóváhagynak, költségvetést is készítenek mellé. Költségvetése 300 ezer lej. Megválasztott lelkipásztor 1969. november 4-én átveszi az egyházközséget, hivatalában november 9-én dr. Csutak Csaba Esperes beiktatja, és vezetésével hozzáfognak a parókia építéshez szükséges építkezési anyagoknak a beszerzéséhez.
1: Mennyire szóltak bele az akkori állami szervek abba, hogy milyen épületeket építhet az egyház, és hogyan használhatta azokat?
0: Hát a megyei néptanács nem fogadta el Nagy László mérnök tervét. Boros Lajos építész tervjavaslatot készít egy háromszintes pince, főszint emeletes épületre, és ezt a tervet és ezt a javaslatot a presbiterium meg is vitatja 1970-ben, mégpedig a hatos számú határozatában el is dönti, hogy felkéri majd Nagy László mérnököt, hogy ezt a tervet, hát ő maga átdolgozva egy kicsit, hát tegye gyülekezet számára megfelelővé. Amit ez később kiderült, Balos Lajos építész terve nem más, mint az akkor épülő rendőrösöknek az épületterve, amit az egyházhoz szépen ráerőltettek. Az egyház iratárába szereplő épületterveken még a megnevezés is, ez áll az iroda mögött meg nem épült szobarészre, Ras Télpintró Ármé, vagyis fegyver megőrző szoba. Sajnos a Koskároly által elkészített két parókia tervről semmi sem faradt meg az egyház irattárába. Pedig érdemes lett volna ma utána nézni annak. 1970. május 10-én a presbiterium szerződést köt Csorba János és Csorba István széki kőműves és ácsmesterekkel a végleges terv kivitelezésére, melynek engedélyezését az árvízre hivatkozva előbb megtagadják az állami hatóságok, de amikor a gyülekezet bemutatja megvásárolt építkezési anyagoknak a listáját, végül június 1-ével megkapja az engedélyt. A munka vezetését Oroszhegyi Györgyre bízzák, aki a templom építkezésben is jeleskedett, hiszen ő irányította a templom építési munkálatokat. A presbiterium megbízásából elvállalta parókia építési munkálatainak levezetését széki mesterekkel és széki segédmunkásokkal. Hát a munkálatok alatt a főszint felépítésékor a gyülekezetnek elfogyott a pénze, és 70 ezerreyes kölcsön kellett felvennie. Az építkezést támogatta a kolozsvári református gyülekezetek vagyonközössége is 25 ezer lejjel. Kolozsvár és vidéki református egyházközségek szintén hozzájárultak az építkezés támogatásához. Végül 1970. november 6-án a parókia tető alá került, alig 4 hónap alatt. A belső kidolgozása pedig hosszabb időt vett igénybe. 1971-ben folytatják a belső vakolást 45 ezer lejes költségvetéssel. Szeptember 16-ára elkészül az emeleten a lelkipásztori lakás, belső vakolása, a víz, a villany, gáz és a parkett beszerelése. Így a lelkész családjával végre beköltözhet az elkészült lakásba. És itt szeretném méltatni elődöm Sógor Sándor munkásságát, hiszen neki köszönhetően születhetett meg ennek a gyülekezetnek az első parókia, az áldozatos munkája és törődése az, hogy ez rövid időn belül fedél alá került. Következő esztendőkben is tovább folytatódik a parókia belső-külső vakolása, valamint a felvett hiteltörlesztése is. 1973-ban a gyülekezet befogadja a kalandos társulat tablóit és márványtábláit, azokat a templom bejárati részében helyezi el a portikusba, egész addig, ameddig a 89-es események után újra alakulhat ez a társaság, és visszakapja a székházát, és innen most ezek a tablók az ő székházába tekinthetők meg. Örömmel jegyzi az egyházközségnek a Historia Domus, hogy 1974-ben megalakul a gyülekezet első vegyes énekkara, amely szolgálatával sokszor megörvendeztette a gyülekezetet. 1975-ben a gyülekezet elektromos orgonát vásárol, majd a templom feljáratához kocka kövekből, hát templomi feljáratot épít. 1977-ben adományt gyűjtenek a kerengdobi templom építésére. 78-ban törlesztette az egyházközség a felvett hitelét, és ezen felül 7500 lejt adományozott a kerekdombi templom építésére. Végre 1979-ben földi konyha kivakolásával befejeződött a 10 évig tartó parókia építés.
1: Ha tovább megyünk az időben, mi történt az egyházközség ingatlanjaival, amit a kommunizmusba igazából eltulajdonítottak, elvettek a gyülekezettől? Milyen veszteségeket szenvedett el ekkora gyülekezet?
0: Hát az Irisztelepi Egyházközség 1948-ban történt államosításakor több ingatlannal is rendelkezett. Az akkori Kajántói úton, ma Óásolói útnak nevezett utcarészen. Akkor 66, ma 74 szám alatt, 129 és ma 131 szám alatt. Érdemes néhány szó tehetenünk ezekről az ingatlanokról. 1935-ben a Kajántói út 66 szám alatti ingatlanban működött egy gyerekeknek a napközi otthon. Kendefi László segédlelkész és Tufán Sándorni vezetésével, valamint Vetési Imre, Kövecsi Márton és Nagy József munkásokkal. Itt tartották az istentiszteleteket a teológus hallgatók, a hétköznapi bibliaórákat pedig Mózes lelkipásztor vezetése alatt zajlottak. 1937 őszétől két diakonisza testvér is, Földesi Ilona Veronika és Kinga testvér, gondozta a gyerekeket. Az új napközi otthon 1939-ben épült meg, Bornemisza Elemér bárónő segítségével és más támogatók adakozásából. A régi ház szorványgyerekeknek internátus lett, és az újba történt tehát a gyerekeknek a nappali gondozása. Ekkor a diakonisszák már 60-80 gyereket is oktattak. Az itt zajló eredményes munkát az 1944-es évi bombázások állították le. Az épületet találat érte. Megbénult az imaház működése. A háborús viszonytagságok között Bíró Mózes távozik a gyülekezetből. Gyülekezeti munkát Szent Györgyi Pál helyettes lelkészre bízza, és hazatéréséig szinte minden a pusztulás elé tekint. Azonban hazatérése után odaadással szolgál az otthon megtartásában. Már 1946-ban László Dezső Esperes, amikor megvizsgálja a gyülekezetet, megvizsgálja a napközi otthont is, és annak a helyzetét. Gönczi Lajos jelentéséből tudjuk, hogy élelmiszer nehézségekkel küzdöttek. A napközi otthont 1948-ban államosították. A Kajántói út 66 szám alatt régi imaház épületében, mert az öreg szabomester Sorompos Sándor az egyháznak adományozott, működött egy agmenház is. Az 1946-os évi vizitáció az agmenház lakói között öt öreget említ. Ezt az otthont Wagner Istvánné, dr. Tufán Sándorné vezette. 1948 őszén történt ennek is az államosítása. A porcelángyárral szemben a mai Óásolói út 129-131 szám alatt működött az iskola és a napközi otthon. 1931-ben készült fényképen Rácz Eszter tanítónő és Kendefi László segédlelkész mellett 40-50 óvodás és iskolás gyermeket láthatunk. Ez a szám stabil 1938-ig. Ezt az épületet is államosították 1948 őszén.

0: A rovat Kolozsvár polgármesteri hivatala és városi tanácsának támogatásával jöhetett létre.
1: Rejtett Kolozsvár című sorozatunk legutóbbi részét hallhatták most. A kolozsvári irisztelepi református templom története egy olyan korszakhoz kapcsolódik, amikor egy új templom felépítése önmagában is komoly vállalkozásnak számított. A templom történetéről és az épülethez kapcsolódó kevésbé ismert részletekről Farkas Lászlóval, a Kolozsvár irisztelepi református egyházközség lelkipásztorával beszélgettünk. A szerkesztő Ungvári Szende volt.

0: Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit szeptember 17-én csütörtök déli magazin műsorunk utolsó órájában is, Szabó Anita mikrofonnál. Ma Ken Kesey amerikai író gondolatával köszöntöm Önöket. Addig nemigen lehet erős az ember, amíg a dolgoknak a humoros oldalát nem látja. Hamarosan hírek következnek. 14 óra 15 perckor versovatunkban Gyulai Pál tanács című költeményét osszuk meg, majd Agnus 35 román nyelvű műsorunkkal jelentkezik, rádiunk önkéntes munkatársa Mádli András. Ha tehetik, tartsanak velünk. Híreinket hallják.
1: Hírek.
0: Önök rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. Szilágysági népviseleti felvonulás és néptánc találkozó lesz Zilahon. Visszafizettethetik a hibásan kiutalt plusz pénzt több mint 500 000 nyugdíjassal. Büntetendő a kényszerházasság, akár 7 év börtön is kiszabható érte. Drasztikusan csökken a gyermekek átoltottsága az EU-ban, Románia a sereghajtók között. Az előrejelzések szerint manapos időre számíthatunk, most következzenek a részletek. Ismét a népi hagyományoké és a közös ünneplési lesz a főszerep Zilahon szeptember 20-án vasárnap. Szilágysági népviseleti felvonulást és néptánc találkozót tartanak, amelyre szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt. A rendezvény különleges alkalmat teremt arra, hogy a szilágyság különböző településeiről érkező táncosok, népdalénekesek és hagyományőrzők egy közös ünnepen találkozzanak, és a nagy közönség előtt is bemutassák közösségeik értékes kulturális örökségét, írják közleményükben a szervezők. Visszafizettethetik a pluszban kapott pénzt azokkal a nyugdíjasokkal, akik a hibás számolás miatt többet kaptak, mint amennyi járna nekik. Mint arról a Masszol is beszámolt, több mint 2,7 millió nyugdíjas járandóságát számoltatták el hibásan. Egyesek a nekik járó összegnél kevesebbet, míg mások többet kaphatnak a 2024-es újraszámolást követően, a számvevőszék legfrissebb jelentése szerint. A számvevőszék az Országos Nyugdíjpénztár által elvégzett számításokat vizsgálta felül, ellenőrzésük során emellett olyan kifizetéseket is feltártak, amelyek elhunyt személyek nevére szóltak, valamint jogtalanul folyósított hozzátartozói nyugdíjakat is. A számítási hibákat többek között egyes járulékfizetési időszakok kihagyása, az informatikai rendszer meghibásodásai vagy a jogszabályok helytelen alkalmazása okozta, a Digi24 korábban idézett beszámolója szerint. Szerdán döntőházként elfogadta a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely büntetendővé teszi a kényszerházasságot. Kiskorú sértettek esetében súlyosabb büntetést ír elő a jogszabályjavaslat. A tervezetet 254 támogató szavazattal 3 tartózkodás mellett fogadták el a képviselők, írta az Eger Press hírügynökség. A jogszabályjavaslat szerint kényszerházasságnak vagy kényszerített együttélésnek minősül, ha valakit házasságkötésre vagy házastársi kapcsolathoz hasonló együttélésre vesznek rá. Ha a sértett 16 év alatti kiskorú, a bűncselekmény 2-től 7 évig terjedő szabadságvesztéssel és egyes jogok gyakorlásától való eltiltással büntethető, felnőtt vagy 16. életévét betöltött kiskorú sértett esetében a büntetési tétel 1-től 5-ig terjedő szabadságvesztés. Míg az 1980-as évektől kezdve jelentős fejlődés volt megfigyelhető, a COVID-19 pandémia óta a gyermekek átoltottsági aránya visszaszorulóban van több

0: európai országban, köztük Romániában is. Ez a folyamat súlyosan veszélyezteti az egészségügyi biztonságot, és korábban már visszaszorított fertőző betegségek újbóli megjelenésével fenyeget. Derül ki a The Lancet című szakfolyóiratban csütörtökön közzétett tanulmányból. A nagyszabású elemzés során a kutatók 7 alapvető gyermekkori védőoltás, torokgyék, merev görcs, szamárköhögés, hepatitis B, meningokokkusz, B-okozta agyhártyagyulladás, gyermekbénulás, pneumokokkusz, valamint kanyaró és rózsahimlő elleni vakcinák lefedettségét vizsgálták az Európai Unió 27 tagállamában, egy több mint 4 évtizedes időszakot átfogva, számolt be az Agerpress hírügynökség. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 26-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 56-bani és 100 magyar forint 1 lej 44-bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma napos lesz az időnk. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 9 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a Maszol.ro portál és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Barta István Zsolt, a Kolozsvár Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír.
2: Hozz ki engem a börtönből, hogy magasztalhassam nevedet. Zsoltárok könyve 142. fejezet 8. verse. Péter tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig búzgón imádkozott érte Istenhez. Apostolok cselekedetei 12. fejezet 5. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca

0: A Diakónia Keresztjén Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretetszolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A Szászrégeni Fiók Szervezet tevékenysége elsősorban otthoni beteggondozó szolgálat, másodszorban mentálhigiéni és csoporttevékenységek, mint cukorbetegek támaszcsoportja, diabétesz világnap szervezése, valamint függőségekből szabadult és szabadulni vágyok támaszcsoportja. Harmadsorban fogyatékkal élők csoporttevékenysége, ezek között gyerekgyógyító terápiás programok, valamint felnőtt fogyatékkal élők nappali foglalkoztatója. Szászrégenben érdeklődni lehet a 0265 51 37 18-as, valamint a 0758 05 94 00 telefonszámon.
1: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Versrovatunk következik, amelyben ma Gyulai Pál Tanács című költeményét hallgatjuk meg.

Gyulai Pál, tanács. Kiket szeretsz, s akik szeretnek, ha megbántanak, ha megsebeznek, ne haragudj rájuk sokáig, de öntsd ki szíved. S ha letörléd a fájdalom kicsordult könnyét, bocsáss meg, hidd enyhedre válik. Ó, egymást hányszor félreértjük, szeretteinket hányszor sértjük, bár szívünk éppen nem akarja. Mi is talán vérzünk a sebben, nekünk is fáj, még élesebben, de büszkeségünk be nem vallja. Ne légy te büszke, légy őszinte, híved legott azzá lesz szinte, oszlik gyanú, megenyhül bánat. Oly váratlan jöhet halálunk, s ha egymástól haraggal válunk, a sírnál késő a bocsánat.

Az elmúlt percekben Gyulai Pál Tanács című költeményét hallgattuk meg versrovatunkban. A következő percekben a nap ájtata csendül fel, és keresztény ifjúsági énekek szólnak.

Mai elhitatunk címe Dave integetése. Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Péter első levele, 4. fejezet, 10. verse.

Ma Elizabeth Erlandson, Nebraska-ban, Egyesült Államokban élő testvérünk gondolatát tolmácsolom. A barátom Dave súlyos Parkinson-kórban szenved. Már kerekes székben ül, suttogva tud beszélni, és a fejét sem tudja felemelni. Habár sok akadállyal meg kell küzdenie, Dave emberek százaira hat településünkön a hétköznapokban. Délutánonként legurul a kocsi felhajtón, amikor az iskolabusszal hazafelé tartanak a diákok és integet nekik. Amikor elég erős hozzá, megbillenti a sapkáját a fiúk és lányok előtt, akik alig várják, hogy láthassák a kocsi felhajtós barátjukat. Legtöbbször a buszt lelassít, hogy a gyerekek örüljenek és így köszönhessék őt. Szeretünk, Dave! Valamikor régen egészséges sportoló volt. Bár most azoktól függ, akik régen tőle fügtek, Dave nem szűnt meg másoknak adni. Isten nem azt kéri, hogy olyasmit adjunk, amink nincs. Azt kell adnunk, amink van. Ha haszontalannak érezzük magunkat, a romló egészségünk, a korlátozott anyagi lehetőségeink, a családi nehézségeink, vagy bármi más miatt, még így is biztos van olyan képességünk és talentumunk, amikkel másoknak szolgálhatunk. Jusson eszünkbe Dave integetése, és kérjük Istent, hogy mutassa meg, mi hogyan használhatjuk ajándékainkat mások szolgálatában.

Imádkozzunk! Drága Istenünk! Segíts értékelnünk mindazt, amit adtál, hogy áldást jelentsünk embertársainknak. Ámen.

Korlátaim ellenére szeretni akarok másokat. Vallja ezt Elizabeth Erlandson, Nebraska-ban, Egyesült Államokban élő testvérünk, akinek ma gondolatait hallhatták.

Lassan műsoridőnk a végéhez érkezik, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Holnap hajnalban 3 órától homokora későjeli műsorunkban szintén jó magam várom majd önöket rádió közelben. Első óránkban látogató című egészségügyi műsorunkat sugározzuk, második óránkban áhítat kalendárium névnap köszöntő, és fülbe jó könnyű zenei műsorunkat közvetítjük. A harmadik órában a Kárpát-medencei református rádiók közös műsorát a Határtalant hallják. Munkatársaim nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A nap gondolatával búcsúzom, amely Ken Kesey amerikai írótól származik. Addig nemigen lehet erős az ember, amíg a dolgoknak a humoros oldalát nem látja. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnosradio.ro weblapon. A ma déli magazin műsor házigazdáját, Szabó Anitát hallották. Áldott kellemes napot kívánok mindannyiuknak, békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Önök rádiunk híreit hallják híreink először címszavakban. Szilágysági népviseleti felvonulás és néptánc találkozó lesz Zilahon. Visszafizettethetik a hibásan kiutalt pluszpénzt több mint 500 000 nyugdíjassal. Büntetendő a kényszerházasság, akár 7 év börtön is kiszabható érte. Drasztikusan csökken a gyermekek átoltottsága az EU-ban, Románia a sereghajtók között. Az előrejelzések szerint manapos időre számíthatunk, most következzenek a részletek. Ismét a népi hagyományoké és a közös ünneplési lesz a főszerep Zilahon szeptember 20-án vasárnap. Szilágysági népviseleti felvonulást és néptánc találkozót tartanak, amelyre szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt. A rendezvény különleges alkalmat teremt arra, hogy a Szilágyság különböző településeiről érkező táncosok, népdalénekesek és hagyományőrzők egy közös ünnepen találkozzanak, és a nagy közönség előtt is bemutassák közösségeik értékes kulturális örökségét, írják közleményükben a szervezők. Visszafizettethetik a pluszban kapott pénzt azokkal a nyugdíjasokkal, akik a hibás számolás miatt többet kaptak, mint amennyi járna nekik. Mint arról a MASZOL is beszámolt, több mint 2,7 millió nyugdíjas járandóságát számoltatták el hibásan. Egyesek a nekik járó összegnél kevesebbet, míg mások többet kaphatnak a 2024-es újraszámolást követően, a számvevőszék legfrissebb jelentése szerint. A számvevőszék az Országos Nyugdíjpénztár által elvégzett számításokat vizsgálta felül, ellenőrzésük során emellett olyan kifizetéseket is feltártak, amelyek elhunyt személyek nevére szóltak, valamint jogtalanul folyósított hozzátartozói nyugdíjakat is. A számítási hibákat többek között egyes járulékfizetési időszakok kihagyása, az informatikai rendszer meghibásodásai vagy a jogszabályok helytelen alkalmazása okozta, a Digi24 korábban idézett beszámolója szerint. Szerdán döntőházként elfogadta a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely büntetendővé teszi a kényszerházasságot. Kiskorú sértettek esetében súlyosabb büntetést ír elő a jogszabályjavaslat. A tervezetet 254 támogató szavazattal 3 tartózkodás mellett fogadták el a képviselők, írta az Eger Press hírügynökség. A jogszabályjavaslat szerint kényszerházasságnak vagy kényszerített együttélésnek minősül, ha valakit házasságkötésre vagy házastársi kapcsolathoz hasonló együttélésre vesznek rá. Ha a sértett 16 év alatti kiskorú, a bűncselekmény 2-től 7 évig terjedő szabadságvesztéssel és egyes jogok gyakorlásától való eltiltással büntethető, felnőtt vagy 16. életévét betöltött kiskorú sértett esetében a büntetési tétel 1-től 5-ig terjedő szabadságvesztés. Míg az 1980-as évektől kezdve jelentős fejlődés volt megfigyelhető, a COVID-19 pandémia óta a gyermekek átoltottsági aránya visszaszorulóban van több európai országban, köztük Romániában is. Ez a folyamat súlyosan veszélyezteti az egészségügyi biztonságot, és korábban már visszaszorított fertőző betegségek újbóli megjelenésével fenyeget. Derül ki a The Lancet című szakfolyóiratban csütörtökön közzétett tanulmányból. A nagyszabású elemzés során a kutatók 7 alapvető gyermekkori védőoltás, torokgyík, merev görcs, szamárköhögés, hepatitis B, meningokokkusz, B-okozta agyhártyagyulladás, gyermekbénulás, pneumokokkusz, valamint kanyaró és rózsahimlő elleni vakcinák lefedettségét vizsgálták az Európai Unió 27 tagállamában, egy több mint 4 évtizedes időszakot átfogva, számolt be az Ager Press hírügynökség. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 26-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 56-bani és 100 magyar forint 1 lej 44-bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma napos lesz az időnk. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 9 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Adger Press hírügynökség, a Maszol.ro portál és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Barta István Zsolt, a Kolozsvár Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír.
2: Hozz ki engem a börtönből, hogy magasztalhassam nevedet. Zsoltárok könyve 142. fejezet 8. verse. Péter tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig búzgón imádkozott érte Istenhez. Apostolok cselekedetei 12. fejezet 5. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Az Ökumenikus Segélyszervezet idén is elindította hagyományos iskolakezdés együtt segélyakcióját.
4: Az Ökumenikus Segélyszervezet az elmúlt 15 évben több mint 20 ezer iskolatáskát töltött meg minőségi tanszerekkel rászoruló gyerekek számára. Ez egy országos összefogás, segélyakció, amihez nagyon sokan csatlakoztak, és az idei évben a magyar állam támogatásának láttán hallan, hogy rászoruló családokat segítenek iskolakezdési támogatással. Az iskolakezdés együtt segélyakciónak a fókuszát kicsit át tudtuk pozícionálni.
3: A Nyírségi Református Ifjúság, Beregszászon.
5: Hát igazából az egyik Nyíri Fis Balázs volt Exodus csapattal szolgálni itt Kárpátalján, és akkor kialakult egy nagyon jó kapcsolat a helyi ifisekkel, aztán megkérték őt, hogy lesz a villámtöltés, és képviselhetnénk itt a Nyíri Fit, hozhatnánk egy standot, és akkor itt beszélhetnénk róla, hogy mi is ez a Nyíri Fi, és mi hogyan vagyunk ebben jelen. Úgyhogy igazából így alakult ki.
3: Kali Map.
6: Egy-két hónappal fogadtuk örökbe Kálit, a kiskutyánkat, és valahogy azon gondolkoztunk, hogy mit csinálhatnánk, hogy minél több helyre el tudjuk vinni magunkkal, és valahogy innen indult az ötletünk, hogy összesítsük azokat a helyeket, amelyek állatbarátok.
3: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet idén is elindította hagyományos iskolakezdés együtt segélyakcióját, amelyet a kormányzati iskolakezdési intézkedésekhez igazítva részben átalakított, és idén kiemelten a rászoruló gyermekek fejlesztő óráira fókuszált. Fekete Dánielt, a MÖSZ adománygyűjtési és kommunikációs igazgatóságának vezetőjét kérdeztük. A riporter Birta Zoltán.
1: 2026-ban is megszervezésre kerül az iskolakezdést segítő nagy gyűjtés, amelyben a diákoknak, tanszereszközöknek a beszerzésében lesznek segítségre, de ez az év mégis más, egy másik szeletét is szeretnék erősebben támogatni, nem csak a taniskolák, szükséges iskolatáskáknak az eszközeit akarják biztosítani a rászorultnak, hanem egész évben mellettük lenni valamilyen formában. Mit kell erről a projektről tudni?
2: Igen, az Ökumenikus Segélyszervezet az elmúlt 15 évben több mint 20 ezer iskolatáskát töltött meg minőségi tanszerekkel rászoruló gyerekek számára. Ez egy országos összefogás, segélyakció, amihez nagyon sokan csatlakoztak, és az idei évben a Magyar Állam támogatásának láttán halan, hogy rászoruló családokat segítenek iskolakezdési támogatással. Az iskolakezdés együtt segélyakciónak a fókuszát kicsit át tudtuk pozícionálni, és azt látjuk, hogy az iskolakezdés ez egy nagy krízis vagy trauma tud lenni azoknak a családoknak, akinek alacsony a jövedelme, dönteniük kell az, hogy adott esetben a gyerekeknek az iskoláztatására költenek, vagy más költségeket, számlákat, gyógyszereket kell, étkezésre kell fordítani azt a kevés jövedelmet, amit rendelkeznek. Hát ez a támogatás azt gondolom, hogy nagyon fontos, egy fontos lépés, viszont ettől függetlenül az Ökumenikus Segélyszervezet az év 365 napján ott van a kapaszkodó programján keretén belül egy gyerekek mellett, rászoruló gyerekek mellett is látjuk azt, hogy nem csak az iskola kezdéskor, hanem évközben is nagyon fontos, hogy megkapják azokat a fejlesztő foglalkozásokat, támogatásokat, amire szükségük van, és a mostani az idei adománygyűjtésünknek a fókuszát ezért erre irányítottuk, és arra kérjük az embereket, főként Magyarországon, hogy 2000 fejlesztő óra elérését támogassák, és ehhez járuljanak hozzá, segítsenek.
1: Hogyan kell elképzelnünk ezt a kapaszkodó programot? 2000 tanóráról beszélünk. Milyen formában mit jelent ez?
2: Igen, ahogy mondtam, a kapaszkodó program az egész évben segíti a rászoruló gyereket a segélyszervezet intézményein keresztül. Ez több mint 4000 gyereknek tudunk ilyen módon támogatást nyújtani, és itt különböző segítségre van szükség. Van, amikor közösségi programokat szervezünk, de van, amikor igenis komoly fejlesztő órákra van szükség, akár logopédus, vagy térsemtétorna, vagy mozgásfejlesztésben, vagy akár korrepetálást nyújtani gyerekeknek. Tehát nagyon sokféle módon kell bekapcsolódni ahhoz, hogy az egyéni problémákat tudjuk orvosolni, segíteni, mert azt látjuk, hogy gyakran a szegregátumban élők, vagy kis településen élő gyerekek, családok nem tudnak hozzájutni ilyen segítséghez, és a segélyszervezet, ahol jelen van, és folyamatosan intézményt tud működtetni, ilyen módon mindenképpen szeretnénk segíteni. Ehhez járul hozzá az, hogy a 2000 fejlesztő óra, ami persze nem az egész éves fejlesztő óra mennyiség, csak egy része, de azt gondolom, hogy ez egy fontos mennyiség, vagy egy olyan óraszám, amivel ha összetudjuk gyűjteni a megfelelő adományokat, akkor igenis hatékony segítséget tudunk gyűjteni gyerekeknek.
1: Országos gyűjtés van hirdetve, nagyon sokan hallják, hogy a kárpátaljai hallgatóink, akik éppen Magyarországon tartózkodnak, ezt a beszélgetést lehet csatlakozni. Milyen formában van mód, mi a rendszere a gyűjtésnek?
2: Igen, többféle módon lehet csatlakozni a felhíváshoz. A magyarországi telefonszámokról, tehát hogy a hazai telefonszámokról a 1353-as adományvonal hívásával 500 forinttal lehet segíteni, míg határokon átívelve a segélyszervezet.hu-n egy bankkártya segítségével bárki tud csatlakozni, és mint egy online vásárlás hasonlóan elképzelni, és a segélyszervezet felületén ilyen módon tudják támogatni gyerekeket.
1: Kicsit beszéljünk a gyümölcsökről. Ez a program milyen hatást mutat az elmúlt években, és látjuk ennek a fejlesztését, akkor feltehetőleg van miért ezen a területen bővíteni.
2: Igen, sok olyan történet érkezett szerencsére már most, amikor elindítottuk ezt a gyűjtést, meg előtte a munkatársainktól, szakemberektől, amikor látjuk igenis, hogy vannak olyan gyerekek, például az egyik intézményünkből, ahol egy egészségügyi problémával, egy ilyen mozgás problémával küzdő gyereknek nagyon alacsony volt az önbizalma, nehezen érkezhetett be az iskolában, vagy abban a közösségben, amiben volt, nem fogadták el, néha agresszívan is viselkedtek egymással, és az, amikor elkezdtünk vele foglalkozni, és segíteni őt, hogy önbizalma legyen, hogy motiváltabb legyen, hogy magabiztosabb legyen, hogy a közösség elfogadja ezeket a dolgokat, és azokat a lelki hátrányokat, amivel rendelkezett, ezen folyamatos jelenléttel és egy komplex segítséggel tudtunk segíteni, és már eljutottunk odáig, hogy egy jó tanulmányokat, jó tanulóként tud bekapcsolódni az iskolai közösségben. A társai elfogadták, és ő is már egy olyan önbizalommal rendelkezik, amivel tud tovább lépni és fejlődni. És számtalan ilyen példa van, amikor azt látjuk, hogy egy támogató közeg, egy segítő közeg és egy megfelelő szakember háttér valóban nagyon fontos segítséget tud nyújtani azoknak a gyerekeknek, akik ezt nem félnek hozzá, vagy nem jutnak hozzá ilyenfajta támogatáshoz.
1: Országos programról beszélünk egy országos szervezet esetében. Hogyan lehet kiszűrni, hogyan lehet a kapcsolatot felvenni, illetve folyamatosan mellettük lenni egy egész ország területén? Óriási kihívás, hatalmas munka ez. Hogyan lehet eljutni a kiválasztottakhoz?
2: Az Ökumenikus Segélyszervezet országosan egy 40 intézményben segíti a gyerekeket különböző formában, valamikor egészen a kicsiket, tehát ilyen biztos kezdett gyerekházat működtetünk, és ott a 0-3 éves gyereknek a korai fejlesztésével is foglalkozunk, de vannak tanodák, jelenlétpontok, átmeneti otthonok, ahol a gyerekeknek a támogatását tudjuk vinni. Fontos az, hogy ilyen módon tudunk segíteni, tehát egy intézmény hálózatot tartunk egy intézményrendszert, és ebben bekapcsolódva tudnak segítséget kapni, akiknek ez szükséges. Ilyen módon nagyon fontos, hogy ezek nem egyszeri támogatásokról beszélünk, hanem egy folyamatos jelenlét, egy komplex segítségnyújtás szükséges ilyenkor, és ilyen módon tudunk tényleg valódi változásokat elérni a gyerekek életében.
0: Az elmúlt percekben Fekete Dániellel, a MÖSZ adománygyűjtés és kommunikációs igazgatóságának vezetőjével beszélgettünk. Az anyaország. A hit és a közösség nem ismer határokat. A nyírifi, vagyis a nyírségi református ifjúság is képviseltette magát a Beregszászban megrendezett villámtöltés ifjúsági találkozón. Négy fiatal utazott Kárpátaljára, ahol az ifiváros program keretében saját standon mutatták be közösségüket és tevékenységüket a kárpátaljai fiataloknak. A nyírifi ugyanis Nyíregyházán és a nyírségben is számos programot szervez, amelyekhez a háború miatt Magyarországra költözött kárpátaljai fiatalok egyre gyakrabban csatlakoznak. Elsőként Kovács Zsolttal beszélgetünk, aki a nyírifi tagja. Helyszínű összeállításunk következik, a riporter Bekfi Mária.
3: Felmerül bennem egy kérdés, hogy hogyan kerültek a nyírifisek ide Beregszászra villámtöltésre? Honnan jött ez a kapcsolat?
4: Hát igazából az egyik nyírifis, Balázs, volt Exodus csapattal szolgálni itt Kárpátalján, és akkor kialakult egy nagyon jó kapcsolat a helyi ifisekkel, aztán megkérték őt, hogy lesz a villámtöltés, és képviselhetnénk itt a nyírifit, hozhatnánk egy standot, és akkor itt beszélhetnénk róla, hogy mi is ez a nyírifi, és mi hogyan vagyunk ebben jelen. Úgyhogy igazából így alakult ki.
3: Hogyan vagytok jelen a nyírifiben? Mi is a nyírifi?
4: Nehéz meghatározni. Van egy, hát egy ilyen festett plakátunk is, ami azt írja, hogy légy részese a körforgásnak igazából. A Nyírségi Református Egyházmegye keretein belül szoktunk ifjúsági programokat szervezni. Ez négy fő programot foglal magában, minden évszakban egyet. Nyáron van a táborunk, ősszel konferencia, télen túra, és tavasszal pedig egy ifi nap, amelyek minden hónapra biztosítanak a fiataloknak valamilyen programot. Ezen belül mi hát a táborok szervezésében, csoportvezetésben tevékenykedünk, vagy szinte bármilyen szolgálatot elvállalunk. Én főként csoportot vezetni szoktam, vagy ha sporton belül valamit segíteni kell a szervezésben, vagy a lebonyolításban.
3: Melyek a legnépszerűbb programjaitok, akár hogyha egy évszakokra lebontjuk?
4: Nehéz megmondani, mivel én úgy látom, hogy kicsit másabb közösséget fog meg mondjuk egy ifi nap és a tábor, de a legtöbben a nyári táborban szoktak lenni. Volt olyan is, hogy hasonló létszámmal voltunk az IFI napon is, amely Nyíregyházán szokott lenni, de más csapatot érintünk meg igazából. Van, hogy a táborba többen jönnek a konfirmandusok közül, az nekik az első alkalom, ahogy bekapcsolódnak ebbe a közegbe, de a konferenciába például Debrecenben szoktuk ezt megrendezni, és ottaniak is bekapcsolódnak, akár egyetemisták közül, vagy a gimnáziumokból. Úgyhogy változó az összetétele a résztvevőknek, de talán a tábort mondanám oda, van a legnagyobb érdeklődés.
3: Milyen témákat ölel fel például a konferencia, amit szerveztek, amely valóban érdekelheti és megszólíthatja a fiatalokat is?
4: A konferenciák úgy néznek ki, hogy ott általában egy fő témát határozunk meg, például az imádság, és arról tanulunk. A konferencia az inkább tanulás jellegű, hogy átvesszük, hogy mit is tanít a Biblia, például az imádságról, és azon foglalkozunk csoportbeszélgetések alatt, az előadások is erről szólnak, de például most először van ilyen tematikus évünk, ahol minden program a hűségről szól, erről szólt a táborunk is, erről fog a konferencia összeszólni, így most a hűség témáját járjuk körbe.
3: Ez kihatározza meg, hogy mi az éves mottótok, az éves témátok?
4: Az Egyházmegyének van egy ifjúsági bizottsága, akik ezzel foglalkoznak, összeszoktak ülni hetente, és akkor erről beszélgetnek, hogy mit is lehetne tervezni, folyamatos tervezés van, hogy mivel lehetne javítani, újítani, és ők szokták meghatározni ezeket a témákat, és nemrég indult el, hogy a szolgálók is bekapcsolódtak ebbe. Mi is részesei voltunk a téma összeszervezésének, meghatározásának, és hogy hogyan is bontsuk le mondjuk a tábor napjaira az adott témát, jelen esetben a hűséget. Így egyre többen vagyunk, akik ebben részt veszünk.
3: Hányan vagytok magában a Nyírifiben?
4: Hát, ahogy mondtam is, változó programról, talán ilyen 180-200 főt mondanék, vagy akár egy kicsit több, akik megfordulnak így az éves programokon, de tényleg változó, például az IFI túrán nemrég indult el az a kezdeményezés, hogy a fiatalok szülei is részt vehetnek, ők egy külön útvonalon mennek a túra alatt, és nekik is külön személyre szabott. Hát része van a túrának, amelyen megismerkednek a témával.
3: Ma pedig ide érkeztetek Beregszászra. Kicsit feltenném azt a kérdést is, hogy tudjátok, hogy egy háborús országba vagytok, ide érkeztetek. Milyen érzés voltak bennetek férfiként, ugye a férfiakhoz szólna majd ez a kérdésem. Volt-e bennetek félelem, hogy mondjuk most egy háborús országba léptek be?
4: Igazából bennem nem volt félelem, mivel személyesen nekem a mennyasszonyom kárpátaljai, és voltam már korábban többször is, és így nem féltem annyira, tudtam, hogy biztonságban leszünk, de valahogy így a szülők is nehezebben engedtek, és többen is mondták, hogy hát nem lesz-e baj, de bíztunk abba, hogy ez is megmarad, és hát azt megtudtuk, hogy az Isten megőriz minket minden időben, így nem aggódtunk e felől. Voltak kisebb-nagyobb hát akadályok mondhatni, tovább álltunk a határon, stb., de igazából összességében mondhatom azt mindannyiunk nevében, hogy nem féltem és biztonságban éreztük magunkat a határon is, az úton is, és itt meg végképp itt nagyon jó ebben a közegben lenni, úgyhogy nem érkeztünk félelemmel.
3: Hogy tetszik neked, amit itt látsz? Ugye már egy közel 2 óra eltelt az esemény kezdete óta.
4: Nem olyan régen érkeztünk, talán egy kicsi késéssel is érkeztünk meg, de amint bekapcsolódtunk a programba, jó volt látni a fiatalokat, sokat nézelődtem így az előadás alatt is. Jó látni a fiatalokat, hogy érdeklődnek, és hogy nyitottan vannak jelen, jó látni a szolgálókat, és nagyon kedves fogadtatásban volt részünk már a bejáratnál is, rögtön megmutatták, hogy hol leszünk mi, hol lesz a standunk, úgyhogy én nagyon jól érzem magam, és jó látni, hogy itt is munkálkodik az Isten, és jó látni, hogy a sokszor a szorongattatott helyzetben is ki tudja munkálni, annak ellenére, hogy mondjuk mi kételkedünk, vagy nem vagyunk biztosak benne.
3: Itt vagyunk a Nyírségi Református Egyházmegye standja előtt. Mivel érkeztetek ide Beregszászra villámtöltésre?
5: Én Janovics Balázs vagyok, szintén a Nyírifiből. Én voltam az, aki a beregszásziakkal együtt szolgált egy Exodus csapatban. Most a standdal pólókat hoztunk, napszemüvegeket, szoknikat, poharakat, ilyen néhány nyírifis mörcsöt. Igazából nagy része az, ami a táborból megmaradt, és akkor úgy gondoltuk, hogy elhozzuk ide is, hogy hát ha vannak érdeklődők.
3: Hogyan alakult ki a kapcsolat közted és az Exodus csapat között?
5: 2 évvel ezelőtt volt nekünk Gáva Vencselőn a helyi ifinkkel egy Exodus csapatunk, akikkel Romániában szolgáltunk. Tavaly tavaly voltunk Magyarországon szolgálni, és idén volt egy olyan lehetőség, hogy jöhetünk Kárpátaljára egy csapattal, ami azért sok variáció volt, de végül eljutottunk. Igazából ketten jöttünk a nyírségből, és itt a helyiekhez kapcsolódtunk be a csongori gyülekezethez, akik indítottak egy ilyen tanítványképzőt, mint Exodus csapat.
3: Mit fogtok bemutatni, hogyan képzelitek el a standot, hogyan fogjátok fogadni itt a fiatalokat, mivel készültetek?
5: Lesz egy videónk, ami a háttérben folyamatosan menni fog, ebbe a régi tábori képek egészen mostanáig lesznek egy montázsal összevágva, és igazából bárkinek bármilyen kérdése van, arra szívesen válaszolunk, megmutatjuk, megpróbáljuk egy kicsit bemutatni a négy nagy eseményünket.
6: Vatai Panna vagyok, Nyíregyházáról, én is a Nyírifi képviseletében érkeztem ide.
3: Nyíregyházáról Beregszászra érkeztél, hogyan érzed itt magad?
6: Nagyon jó látni, hogy itt is munkálkodik ugyanúgy az Isten, itt is vannak fiatalok, akiket megszólít, itt is van szolgáló közösség, szóval otthonosan érzem magam.
3: Neked mit jelent a szolgálat? Említetted, hogy otthonosan érzed magad, szóval a te életedben ez fontos lehet.
6: Így van, mert nekem is az Isten ezeket az ifjúsági alkalmakat használva lépett be az életembe, és most pedig már teológiára járok, és lelkésznek készülök, úgyhogy tényleg hatalmas dolgokat tett velem is az Isten, és hát a szolgálat az az ebből fakadó hála tulajdonképpen. Szeretném az egész életemet úgy tölteni, hogy tudom, hogy az Isten szolgálom.
3: Szerinted miért fontosak az ilyen ifjúsági alkalmak? Ugye szó esett róla, hogy téged is így szólított meg legfőképpen az Isten. Valóban talán ez lehet a legfőbb üzenet egy-egy ilyen ifjúsági alkalomnak, akár egy ilyen nagyszabásúnak is, hogy valóban itt lehetőséged van megismerkedni, akár meg is térni.
6: Nyilván minden ifjúsági alkalom nem szólhat minden jelenlévő fiatalnak, viszont nagyon gyakran akár csoportbeszélgetésen vagy személyes beszélgetések során kiderül az, hogy egy előadás, egy dicsőítő dal, egy beszélgetés, vagy egy esti program, vagy egy sportesemény az, ami valakinek nagyon sokat jelent a jelenlegi helyzetében, élethelyzetében, és úgy szólítja meg az Isten, szóval lehet, hogy valaki csak az utolsó nap találja meg, vagy az utolsó órában azt, amivel neki üzen az Isten, de én hiszem, hogy használja ezeket az alkalmakat, és ha nem is mindenkit, de nagyon-nagyon sok fiatalt szólított már meg, és ezért is lehet a Nyírifi is, és az itteni fiatalság is ilyen szép számban jelen.
3: De hogy látod a ti helyzeteteket, akár Nyíregyházán, a Nyírifit is, mennyire tudjátok megszólítani a fiatalokat, mennyire vesznek részt közösségi alkalmakon?
6: Nyilván megvan a nehézsége a fiatalokkal való szolgálatnak, viszont én úgy látom, hogy évről évre fejlődnek benne a lelkészeink, évre tapasztaltabbak vagyunk mi, a szolgálók is. Egyre szélesedik a szolgálóközösség, akár a csoportvezetők, vagy bármilyen más szolgálatot végzők, dicsőítők közössége. És úgy gondolom, hogy ez már a gyümölcs, az, hogy nagyon sok, vagy egyre több nyírifis van, akár a pesti, akár a debreceni teológián. Nagyon sokan szolgálnak a gyülekezetekben, akár kántorként, vagy más helyen. És én úgy gondolom, hogy ez már a nyírifinek, az Isten munkájának a gyümölcse, amit így a nyírifin keresztül végez.
0: Beregszászon járt a nyírifi, erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Erdély. Ha négylábú társunkkal indulunk útnak, sokszor nem csak az a kérdés, hogy hová menjünk, hanem az is, hogy hová mehetünk be vele egyáltalán. A Kali Map erre adna egyszerű választ. Egy közösségi térkép, ahol megmutatja, hol látják szívesen a gazdikat négylábú társaikkal együtt. Kávézók, éttermek, parkok, szállások és még állatorvosok is megtalálhatók rajta, a helyeket pedig maguk, a gazdik is visszaigazolhatják. Hogy miért született meg az ötlet és hogyan használható a Kali Map? Arról Kelemen Nórával és Robival beszélgetett Ungvári Szende.
1: Honnan indult a Kali Map ötlete, és miért ezt a nevet választottátok?
2: A múlt évben augusztus 1-én volt az esküvőnk, azelőtt 1-2 hónappal fogadtuk örökbe Kálit, a kiskutyánkat, és valahogy azon gondolkoztunk, hogy mit csinálhatnánk, hogy minél több helyre el tudjuk vinni magunkkal, és valahogy innen indult az ötletünk, hogy összesítsük azokat a helyeket, amelyek állatbarátok, és mivel az egész egy térkép, és a kiskutyánkat Kálinak hívják, így jött létre ez az ötlet, hogy így nevezzük el.
1: Milyen problémával találkoztatok kutyatartóként akkor annak idején, amire a Kali Map választ szeretne adni?
3: Nagyrészt azzal szembesültünk, hogy nem tudtuk

0: És van egy opció, ahol ki lehet választani a megyét. Romániában jelenleg lefedjük az összes megyét. Ezután pedig kereshet hely alapján, beírhat kulcsszavakat, akár a helynek a nevét, és emellett ugye van a térkép része, amit az előbb Nora említett, ezen pedig rálép a térképre, és ilyen kicsi ikonok alapján láthatja, hogy a ő közelében körülbelül hol lehetnek ilyen helyek, ahova mehet, és kategóriák alapján fel tudja őket osztani, hogy akkor most mit szeretne éppen látni.
1: Láttam, hogy ugye ezeknél a kategóriáknál nem csak kávézók vagy vendéglátóhelyek kapnak szerepet, hanem például szállások is. Mit tanácsoltok azoknak, akik kutyával utaznak, vagy akár vakációzni mennének?
2: Hát először is azt tanácsolom, szerintem ez egy nagyon hasznos dolog lehet, hogyha először azok a személyek, akik a kutyájukkal együtt szeretnének utazni, megnézik a Kali Mappen, hogy egy bizonyos hely, ahova el szeretnének menni, hogyha esetleg vannak-e állatbarát szállások azon a környéken. Ezt tanácsolom.
0: És ugyanúgy ezen az alapon, amit szeretnénk folytatni ugyanúgy a szállás résszel, az, hogy majd a közeli jövőbe, aki például állatbarát szállás részlegre lép majd fel és foglal majd szállást, az majd egy olyan összeggel tud majd hozzájárulni a platformhoz, amit majd mi vissza szeretnénk adni az ilyen egyesületeknek, meg a kutyamenhelyeknek, és vissza szeretnénk adni valamit az embereknek és az ilyen állatszervező egyesületeknek, mert folyton szükségük van nem csak feltétlenül pénzre, de kajákra, játékokra, különböző más dolgokra is.
1: A weboldalon jól láttam, hogy állatmenhelyek is vannak feltüntetve, ahova lehet menni, ugye? És egyesületek is.
2: Igen, nagyon szeretnénk azt, hogy a jövőben szervezzünk ilyen kisebb eseményeket, ahol mondjuk többen összegyűlünk, több gazdi mondjuk egy kávézónál, vagy egy szabad területen, és akkor mondjuk jöhetnének olyan személyek is, akik jelenleg mentenek állatokat, és épp gazdit keresnek nekik, vagy jöhet egy-egy személy, aki képvisel egy-egy menhelyet például, és hozhat 2-3 kicsi kutyát, és akkor valahogy próbáljuk összehozni az embereket, hogy hát, ha kapunk gazdit azoknak, akik jelenleg keresnek.
1: Hogyan ellenőrzitek, hogy egy hely valóban állatbarát-e, mert ugye itt a felhasználók is megjelölhetnek olyan helyeket, ahova kutyával lehet menni, és mennyire támaszkodtok a felhasználókra, persze itt Kolozsváron, mert azért más megyékben, más városokban ezeket nem tudjátok ellenőrizni.
2: Egyelőre számítunk arra, hogy minél több felhasználó javasolni fog helyeket, és ez persze nagyon sokat számít nekünk, mert egy nagyon nagy segítség, és utána pedig mi úgy ellenőrizzük, hogy felhívjuk, vagy olyan helyekre, ahol épp útban van nekünk is, próbálunk személyesen elmenni, hogy ellenőrizzük ezeket a helyeket.
0: Miután megvizsgáljuk a javaslatot, amit egy felhasználó beküldött, hogyha igaz, akkor elfogadjuk, hogyha pedig nem, akkor ugye letörlődik magától. A legfontosabb dolog itt, hogy elejétől fogva valójában egy közönséget akartunk kialakítani, nem feltétlenül egy applikációt. Mi azt szeretnénk legjobban, hogy egy közönségként nőjön, és egy nagy közönség legyen a háta mögött, aki folyton közbejár, meg segít, és valójában erről is kéne szóljon egy közösség, aki kisegíti egymást, majd a jövőre nézve lesznek más új dolgok, amit hozunk a weboldalra, és valójában ezt a közösséget szeretnénk összetartani.
1: Mit jelent pontosan az, hogy egy hely állatbarát, mármint van különbség a között, hogy valahova egyszerűen beengedik a kutyákat, vagy valóban felkészültek az állatok fogadására?
2: Hát igen, jelenleg ez az állatbarát kifejezés, ez fedi mind a két opciót, tehát mind a két lehetőséget. Vannak olyan helyek, ahova egyszerűen csak beengednek, és örvendünk annak, hogy bemehetünk Álival együtt. Viszont vannak olyan helyek, ahol tényleg látszik, hogy nagyon adnak arra, hogy az állatok, akik oda belépnek, azok tényleg jól is érezzék magukat. Tehát van, ahol még játékokat is kiosztanak, vagy vizet tesznek nagyon sok helyen. Tehát, hogy tényleg van, ahol kicsit jobban odafigyelnek, és van, ahol örvendünk, hogy ott lehetünk.
1: Kolozsvár mennyire számít állatbarát helynek? Mit tapasztaltatok az elmúlt időszakban? Mely területeken lenne még szükség a fejlődésre itt Kolozsváron szerintetek?
2: Én amit észrevettem az elmúlt időben, benne vagyok egy ilyen Facebook csoportban, ahol az emberek folyton keresnek bért, vagy csak egy pár napra szeretnének foglalni valamit, és ott vettem észre, hogy nagyon sokan keresnek olyan helyeket, amelyek befogadják az állatokat is, ha egy pár napról is van szó, de ha a lakbérről. És szerintem ilyen szinten lenne még helyi változásra. Ilyen szinten változhatna még, és jobbulhatna a helyzet. Úgy a kávézókat, meg a restiket

0: Vetően eléggé kellemes volt eddig a tapasztalatunk, és elég sok helyre el tudtunk menni.
1: Legalábbis az én véleménye az volt, mivel nekem nem volt sose állatom otthon, a feleségemnek volt jó sok. És na, én ugye nem is tudtam, hogy mivel jár egy házi állat, ugye felelősség, kell vigyázni, orvosellátás, stb. Kaja, játékok, meg úgy legyen egy boldog élete, mert ő is boldogítja minket. Viszont volt egy kellemes meglepetésem, legalábbis nekem, amiután eltelt az a 2,5-3 hónap, és ugye meglettek az oltások, és ki tudtunk Kálival már menni. Örömömre észrevettük, hogy nagyon sok hely állatbarát volt, kezdve Hornbach, a Leroy Merlin, ilyen helyek, ahova például vihettünk magunkkal Kálit, és az emberek még örventek, amikor láttak minket kiskutyával az üzletbe, és ez legalábbis nekem nagyon jól esett. Meg ugye egyre több kávézó és resti is elfogadja a kutyákat, és nagyon örvendünk, és szeretnénk, hogy ez ugyanúgy bővüljön.
2: A weboldalon esetleg van olyan kategória, vagy lehet olyanokat megtalálni, hogy kutya sitter?
1: Igen, egyelőre a kategóriát létrehoztuk, viszont most dolgozunk még egy pár finomításon, mondjuk úgy, mert vannak kutyaszitterek, akik nem feltétlenül szeretnék, hogy a lakcímük az szerepeljen, és akkor technikai szempontokból mi azt úgy próbáljuk most megoldani, hogy aki szeretne, azt tegye ki a lakcímet, meg aki nem, az csak egy telefonszámot, vagy egy e-mailt, csak aki tényleg szeretne, akkor majd fel tudja venni a kapcsolatot. Viszont igen, mert rájöttünk, hogy ez is egy eléggé keresett kategória, és szeretnénk kisegíteni az embereket, hogy ugye kapjanak valakit, aki tudna vigyezni a négylábú családtagjára, amikor el van menve.
2: Mi a Calimep hosszú távú tervei? Kicsit részletesebben, ha tudtok erről beszélni, hogy mit szeretnétek elérni nem csak itt Kolozsváron, hanem egész Romániában. Tehát, hogy ez például hogyan promozzátok, hogy egész Romániában terjedjen el?
1: Az előbb is egy kicsit említettem egy kicsi részt abból, hogy mit szeretnénk, viszont eléggé sok ilyen dolog van, amit hosszú távra elképzelünk, és amit tényleg meg szeretnénk valósítani. Az egyik az, amiről beszéltünk az előbb, hogy valahogy vissza szeretnénk adni az állatoknak egy ilyen fajta segítséget, mivel az állattulajdonosok nagyon jól tudják, hogy mennyi szeretetet és mennyi jó dolog van egy személynek az életében, akire vár otthon az állatja, és örvend neki, ha rossz napja volt, ha hosszú napja volt, lényegtelen, hogy milyen volt. És szeretnénk segíteni az állatokon olyan téren, hogy az állatszervezeteket segítsük ki, a kutyamenhelyeknek készítsünk reklámot, és készítsünk ilyen eseményeket, ahol majd meghívjuk az embereket, és keresünk azit a kiskutyusoktól kezdve a nagykutyusokig, a cicáknak is, meg ugye bármilyen fajta állatnak őszintén. És emellett pedig szeretnénk olyan szintre jutni, ahol majd legyen egy ilyen webshop rész is, ahol a tulajok megkapjanak sokkal több kategóriát, kajától kezdve, játékok, akár ruhadolgok is az állatoknak, és minél több kategória, ahol tudnak vásárolni, és valójában egy ilyen nagy közösség, ahol az emberek tudnak keresni helyeket, hova menjenek, természetben, nem csak városba. Például azon dolgozunk, hogy a túrákat is valahogy tegyük be kategória szinten, és az emberek tudjanak menni túrázni is. Valójában egy ilyen weboldalt szeretnénk, ahol az állattulajdonosok megkapjanak majdnem mindent, amire szükségük van az állatuknak, meg ugye maguknak is, meg a közöttük lévő kapcsolatuknak is. Az egyik hosszú távú terv. A másik pedig az, hogy most már ugye Romániában lehet használni az applikációt magyarul is, és ez egy olyan dolog, amire már régóta vágytunk, hogy legyen lehetséges. Persze még vannak kisebb, nagyobb finomítások, amiket majd még meg kell tenni, de a következő nagy lépés az lenne, hogy például Magyarországra is tudjanak az emberek ugyanúgy szállást foglalni, meg kapni helyeket, ahol kutyabarát, állatbarát, resti, kávézók, ugyanazok a kategóriák, mi Romániában, és most jelenleg ezen dolgozunk, hogy ugyanúgy a magyarországiak, de a Romániában lévő magyarok is fel tudják majd használni a Magyarországon levő helyeket is. Ez nemrég volt hozzáadva a applikációhoz, és ezen még kell egy kicsit finomítsunk, viszont mi nagyon örvendünk, hogy ennyi állatbarát hely létezik, és folyton nyílnak, és a különböző tulajdonosok változtassák meg az ötletüket arról, hogy igenis legyen kutyabarát vagy állatbarát egy hely, és nagyon örvendünk ennek, és szeretnénk, hogy egyre több ilyen hely legyen, viszont szeretném, hogy a állattulajdonosok ne felejtsék azt, hogy ez nem egy olyan dolog, ami mi meg kéne kapjunk, úgy amúgy, hanem ez egy olyan dolog, amit mi megköszönünk bármilyen helyre, ami befogad. És ugye itt arra gondolok, hogy bármilyen helyre bemegyünk, ugye állattal kéne vigyázzunk, hogy ne engedjük túl távol magunktól, kéne gondoljunk másokra is, ugye vannak személyek, akik félnek, és mi nem tudjuk, hogy ők lehet félnek, és akkor vigyázunk erre is, meg vigyázunk, hogy legyen minden rendben, és ugye ne zavarjunk mást is. Ugyanúgy örvenjenek mások is, mint mi. És ezt szeretnénk, hogy ez úgy maradjon meg, és ugye, ahogy mondtuk, a jövőben mi vágyunk arra, hogy egyre több és több hely nyíljunk, és a gazdik pedig használják ki minél több lehetőséget.
3: Az elmúlt percekben Kelemen Nórával és Robival beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

0: ment.
1: Imádkozzunk, testvéreim! A mi segedelmünk, ünnepszentelésünk legyen az Istentől, aki teremtett, fenntart és igazgat mindeneket, és aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek, és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát váltságul a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból,

az Istennek és Atyának akarata szerint, akinek dicsőség menjen és földön örökkön örökké. Amen. Énekeljük testvéreim ünneplő gyülekezet Isten dicsőségére a 227. énekünk első három versszakát. A 227. énekünk első három versszakával dicsérjük Istent, mert így kezdődik: felvíratt, áldott, szép napunk.

Hallgassátok meg a gyermeké Isten igéjét, amint az írva található Pál apostolnak Korintusbeliekhez írott első levele 15. részében a következőképpen. Ha azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül föltámadt, mi módon mondják némelyek ti köztetek, hogy nincsen halottaknak feltámadása? Mert ha Krisztus fel nem támadott, hiába valami prédikálásunk, hiába való a ti hitetek is. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadott a halálból, zsengőkön azoknak, akik elaludtak. Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is. Mert amiképpen Ádámban minnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban minnyájan megelevenítetnek. Mindenki pedig a maga rendje szerint. Az első zsenge a Krisztus, azután akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor, aztán a vég, amikor átad minden hatalmat és erőt, amikor eltöröl minden hatalmat. A halottak feltámadása így lesz. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik erőtelenségben, feltámasztatik erőben, az pedig állítom, atyám fiai, hogy test és vér nem örökölhet Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Ezért szükség, hogy ez a halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Mikor pedig ez a halandó test halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül az ige, mely megvan írva. Elnyeletett a halál diadalra. Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmat? De hála legyen az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. A kegyelem szent Istene tegye áldottá az ő igéjét, a Krisztusnak beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi sok áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Jöjjetek testvéreim, tegyünk vallást a mi bűneinkről és hitünkről, imádkozván hangosan a következőképpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, ime egybe gyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amely kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egy szülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, mert adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása, és hitünkről való bizonyságtételünk után
halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által, mikor is így szól hozzánk. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy minden valaki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Isten testvéreim! Énekeskönyvünk 230. énekének mindhárom versszakával. A 230. énekünk mindhárom versszakát énekeljük, mert így kezdődik. Uram, közel voltam hozzád, mégis elszakadtam.

Imádkozzunk, testvéreim! Örökkévaló Istenünk, mennyei édes atyánk, a feltámadott Jézus Krisztus által, hálaadással, örvendezéssel borulunk le felséges színed előtt, mert ünnepet adsz nekünk. Emlékeztetni akarsz minket. Valami olyan csodához akarsz elvezetni bennünket, amelyet sosem fogunk megérteni, amely a mi hitünknek a kérdése. Hogy milyen hittel állunk meg? Nem megszokásból, mert húsvét van, hanem azzal a feltámadott Krisztusba vetett hitünkkel, ahol felismerjük, hogy ő igen a halált legyőzte. Győzelmével új életre támadt. Hogy az ő feltámadása lehessen a mi feltámadásunknak a biztosíték, a záloga. Ő az első zsenge. Mi pedig, akik utána lehetünk. De mindez csak akkor adatik meg nekünk, hogyha hittel állunk meg. Nem az értelem gondolatával, nem azzal, hogy próbálunk választ adni, próbáljuk megfejteni, próbálunk mélységéig eljutni, hanem a hitnek világosságában, amelyet te gyújtasz föl lelkünkben, érezzük, hogy te ránk világítasz, és mindent láthatóvá teszel a mi életünkben. Nem csupán azt, ami születést jelent. Nem csupán azt, amit egy emberi élet hordoz magában. Nem is csupán azt, ami fájdalmat, félelmet vált ki belőlünk, amikor a halálra, elveszített szeretteink halálára, vagy saját halálunkra gondolunk, hanem ebben a világosságban felismerjük a te erődnek a nagyságát, a feltámadott Krisztusnak győzelmét, hogy mi, akik bár halál völgyében járunk és élünk, te mégis már most ebben az életben nyilvánvalóvá teszed a feltámadott Krisztus által, az emberiség legnagyobb csodájában, a feltámadásnak tényében, a te isteni erődet és hatalmadat. De az isteni erőn és hatalman túl érezzük a kegyelmedet, hogy bár bűnben fogantatott emberek vagyunk, bár mindennapok bűneiben élünk, te mégis erre a csodára hívtál el minket. Hogy ebben a hitben erősíts meg bennünket, mert ha hiszünk, ha benned hiszünk, Krisztusunk, akkor ha meghalunk is, élünk, örök életünk lehet. Erre a hitre hívtál el. Ezt az evangéliumot hirdesd most nekünk, és mindazoknak, akik szerte a világon húsvétot ünnepelnek. Hogy rád a feltámadott Krisztusra tudjunk tekinteni, hálatelt szívvel leborulni, kéréseinket általad a mi Istenünk és Atyánk elé vinni, mert tudjuk, hogy méltatlan voltunk ellenére, meghallgatsz bennünket, szenteld meg gyülekezetünket, fogadd kedvesen Isten tiszteletünket a feltámadott Krisztus Jézus nevében. Amen. Isten igének hallgatására készülve a 236. énekünket énekeljük. A 236. énekünk így kezdődik: Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Thank you.

Keresztény testvéreim, ünneplő gyülekezet, Istennek az a szent igéje, amely által szól hozzánk az Úr ebben az áldott, örömteli órában. Írva található Lukács írása szerint való szent evangélium 24. részének első 12 versében. Hogy miképpen szól hozzánk Isten az ő igéjében, Lukács írása szerint való szent evangélium 24. részének első 12 versében felolvasom, leülve hallgassátok alázatos lélekkel. A hét első napján, jókor reggel, az asszonyok a sírhoz mentek, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ azonban a sírról elhengerítve találták. Amikor beléptek, nem találták az Úr Jézus testét. Míg ezen töprengtek, ime két férfi állt melléjük ragyogó öltözetben. És amikor ők megrémülve földre hajtották arcukat, azok így szóltak. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, mert feltámadott. Jusson eszetekbe, mit mondott néktek, mikor még Galileában volt? Ezt mondta. Kell, hogy az ember fiát bűnös emberek kezébe adják, megfeszítsék és harmadnap feltámadjon. És visszaemlékeztek ezekre a szavaira. Azután visszasiettek a sírtól, és hírül adták mindezt a 11-nek, és mind a többieknek. A magdalai Mária és Johanna, és Jakab anyja, Mária, és a velük lévő más asszonyok voltak azok, akik ezeket elmondták az apostoloknak. De ezek balga beszédnek tartották az egészet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és behajolva látta, hogy csak a lepedők vannak ott, és elment, magában csodálkozva a történtek felett. Keresztény testvéreim, ünneplő gyülekezet, ez a felolvasott ige mindannyiunk számára nagyon ismerős, nagyon jól tudjuk, hisz esztendőről esztendőre, amikor húsvétot ünneplünk, akkor szerte a világon erről prédikálnak, erre emlékezünk. Ez jelenti a mi életünk számára a húsvéti evangélium, hogy egy olyan eseményt idézünk föl, amely közel 2000 esztendővel ezelőtt történt, amely azóta is az emberiségnek a legnagyobb csodáját jelenti, ahol az emberek vagy hittel viszonyulnak, de lehet, hogy mások kételkedve, és lehet, hogy nagyon sokan hitetlenkedve. De azóta is ez az evangélium szól, és akár most kérdezhetnénk, hogy vajon miért nem az apostolok, miért egyszerű asszonyok azok, akiken keresztül jut el az evangélium a tanítványokhoz is. Köszük Péterhez is, aki ott van, elmegy, mert meg szeretne győződni, de tovább megy, magában csodálkozik, olvassuk a történtek felett. Miért az asszonyok? Azért, mert ha visszaemlékezünk a nagypéntek kereszthalálára, és talán az azt megelőző eseményekre, akkor a tanítványokról azt olvassuk, hogy azok félelmükben elmenekülnek, mesterüket magára hagyják, egyedül Péter az, aki később megbánva tettét,
távolról követi, hogy aztán tagadjon, hogy beteljesedjék a profécia. És biztos, hogy azon a nagypénteken, amikor Krisztus halálra ítélték, és a Golgota felé menet, ott van a sok asszony, akiknek ezt mondja, ne engem sírassatok, hanem azokat, akik a ti gyermekeitek. Mert mi lesz azoknak sorsa, ha az élő fával ezt cselekszik? Azzal a krisztusi testtel ezt teszik? Vajon mi lesz azoknak a sorsa, akik majd utána jönnek? Az egész emberiségnek vajon mi lesz a sorsa, ha Krisztussal, az ártatlannal ezt tették? A történelem igazolja azt, testvéreim, hogy sokszor mivé válik az ember. A történelem igazolja, hogy embereknek, közösségeknek, kisebb és nagyobb közösségeknek az élete mennyire megváltozott, mennyi szenvedést hordozott, mert hatalmasok voltak. Mert a Pilátusok, a Heródesek mindig ott voltak és ott lesznek az emberiség életében. De ott kell legyen a keresztény világ, a Krisztus követőknek a sokasága, ezzel a hittel. Ezzel a hittel kellene ott legyünk, amely ezekben az asszonyokban van és él. Hisz ők azok, akik végig ott vannak a kereszt alatt. Ők azok, akik ott vannak, amikor Krisztust, a halott Krisztus leveszik a keresztről, és sírba helyezik, de már idő nincs arra, hogy az utolsó és a halottnak kijáró tisztességet úgy megtegyék, és ezzel a gondolattal távoznak el, hogy majd az ünnepek elmúltával akkor újra jönnek, és eleget tesznek ennek a megkenetésnek. Korán reggel, a harmadnap korán reggelén olvassuk, az asszonyok oda sietnek a sírhoz, magukkal vitték az elkészített illatszereket. Lelkükben biztos ott van a gondolat, hogy vajon a követ ki fogja elhengeríteni, olvassuk Jánosnál, de mindenképp meg fogják találni azt a megoldást, hogy az Úrnak testét, a halottnak testét majd bebalzsamozzák. Ez a korán reggel. Valahol emlékeztete téged arra, testvérem, hogy az Urat az életed minden pillanatában keresheted. Nem csak akkor, amikor nyomorúságban vagy, beteg vagy, amikor erőtelenséget érzel. Ez a kora reggel szinte azt érzékelteti számunkra, hogy igen, fontos az a pillanat, amikor fölkelsz, és azt a pillanatot úgy éled meg, hogy vele akarsz együtt lenni. És ott nem lehet akadály. Nem lehet az, hogy majd kövek vannak. És vajon elveszi-e valaki azt a követ? Nem lehet akadály az sem, hogy annyi elintézni valód van, és azt előbb el kell intézd. Meg kell találni, testvérem, mindig a kora reggelnek, vagy az ébredés pillanatában azt a pillanatot és azt a lehetőséget megragadva, hogy lelkeddel Isten felé fordulsz. Őt keresed. Az élőt. A feltámadott Urat. Az örökké élő Urat. És ezt az asszonyoktól kell valamilyen formában, ezen a húsvéton úgy megérezzük, meglássuk. Náluk nincs akadály. Ők egyet tudnak, hogy keresik az Urat, és kell, hogy valamit vele megcselekedjenek. Az, hogy gondolatukban ott él az, hogy hát a halott Krisztus. De eljutnak
a feltámadott Úrhoz. És találkozni fognak vele. De számukra lényeges az, amikor az angyal rájuk kérdez, hogy mit keresitek a holtak közt az élőt. Vajon mi hol keressük őt? Sokat jelent az ember számára az elveszített szeretted. Hosszú időnek kell eltelnie, amíg valahol lelkedben úgy elfogadod az elveszítés, a halálnak tényét, de akarva akaratlanul sokszor ott van, hogy keressük. Az emlékeink között kutatunk, a temetőbe elmegyünk, a halottainkra úgy emlékezünk, de vajon milyen hittel tesszük ezt? A feltámadás óta, Krisztus feltámadása óta annyi prédikáció elhangzott, de a páli figyelmeztetés az örök érvényi marad. Ha Krisztus fel nem támadt, akkor minden hiába van. Hiába való az embernek az életében az, amit megvalósít, amit alkot. Hiába az ember életében az a nagy tudás, és az a végtelen lehetőség, ahová eljut, és amit elér. Nekünk ott kell kezdődjön, testvéreim, az életünk, hogy ne csupán ebben az életben reménykedő emberek legyünk, ne csupán ezt az életben megtapasztalt sajátos érzésvilágunkat tudjuk a mi életünkben látni, láttatni, érezni, hordozni, örülni, keseregni, bánkodni, sírni, hanem mindig tudjunk tovább tekinteni. Mégpedig arra a feltámadott Krisztusra, akit nem a holtak közt kell keressünk, aki él, mert legyőzte a halált. És ezt sosem fogod tudni megmagyarázni. Sem az orvostudomány, sem a biológia, sem az életnek különféle területén való vizsgálatokkal. Ez nem az értelem kérdése, testvérem, hanem a hitnek a kérdése. Hiszen amikor Jézus megkérdezte Mártát, Máriát, Lázár feltámasztásakor, és mondta, hogy én a feltámadás és az élet vagyok, hiszed-e ezt? Akkor a válasz ez volt, hiszem, Uram. Vajon a te válaszod mi, testvére? Mert ezek az asszonyok, amikor elmennek a tanítványokkal és találkoznak a tanítványokkal, akkor boldogan mondják, az Úr él, feltámadott. Tovább mondják. Évszázadok óta a Szentírás prédikálásán keresztül így él tovább ez az evangélium. De nem elég, testvérem, hogy ezen a mostani húsvéton ismét erre úgymond emlékezünk. Nem elég a mi életünk számára ezt az evangéliumot olvasni, és ezt az evangéliumot újra hallgatni. Ezt az evangéliumot valahol a szívünkbe kell zárjuk. És tovább kell mondjuk. Ezt a továbbmondást vajon vállalod-e a te életedben? Mégpedig egy olyan valakinek, akivel lehet, hogy ezekben a napokban találkozol, de a számára a húsvét az egészen mást jelent. Akiről lehet, hogy tudod, hogy nem jutott el egy istentisztelet közösségébe, lehet nem is akart, és számára a húsvét az egész más. Egy családi összejövetel, ünnep, alkalom, lehetőség, meglátogatni a barátokat, fölkeresni az ismerősöket, de nem az, amit az asszonyok úgy magukban visznek tovább és mondanak el. Azoknak a tanítványoknak, akik ott voltak, de félelemtől hajtva elmenekültek.
akik mondták, mindent megteszünk, Urunk, nem eshetik meg veled, hogy bűnösök kezébe kerülj és keresztre feszítsenek. Ott leszünk mi. Aztán mégis az életüket féltve elmenekültek. Az asszonyi lélek az talán, aki mindig, és akik mindig érzik azt, hogy a legnagyobb fájdalmat is képesek nem csak elhordozni, hanem valahol legyőzni. Az életnek a csodájában is. A születésnek, a szülésnek a csodájában is. Egyedül csak ők tudják, hogy mi az a fájdalom, és mégis az az öröm, hogy gyermeket, gyermeknek adnak életet. Testvérem, az újjászületésnek a csodája a mi életünkben csakis a feltámadott Krisztus Jézus által történhet meg. És lehet, hogy te is sokszor bizonyos fájdalmat érzel. Azért, mert valamiről le kell mondj. Valamit kárnak kellene ítélj. Valamit a te életedből ki kellene zárj. Valahol a te életedben fel kellene ismert, hogy igen, a Golgota a Krisztusé, de értünk való szenvedés halála. Mert másképp nincs bűnbocsánat. Másképp nincs megtisztulás lehetősége. Másképp nincs, és nem lehet az újjászületésnek a csodája lélek ereje által az ember életében. És húsvétban a feltámadás a halál fölötti győzelem. Az új élet. Az a csoda, amely hirdeti számunkra a krisztusi feltámadásnak a tényét, amelyet az evangéliumok jegyeznek föl. De vajon, amikor ott vagy te, és szembesülsz a halállal, akkor mit érzel? Nem csak az, hogy fájdalom, hanem valahol meg kellene már akkor fogalmazódjon bennünk, én hiszek benned, Krisztusom. Mert tudom, hogy aki hisz benned, annak örök élete lehet. És ez az a kegyelem. Ez az az irgalma Istennek, amelyel megigazítja életünket. Mert megszólított minket, mert elhívott bennünket, és célja ez, hogy szent lelkének erejével megigazítson. Nem tudod az útat. Halált látsz. Lezárt sírhantokat. Elveszített életeket. De ezen túl. Látod-e őt, a feltámadott urat, akit igen ebben a gyülekezet közösségében köztünk kell keressünk. És közénk jön, és ezt mondja neked, nekem, békesség neked. És ennél nagyobb ajándék nincs, mint amikor a bűnös ember felismeri azt, hogy igen, Isten megbékél velünk. Mert a békesség fejedelme elvette bűneinket, hogy ne legyen annak a zsoldja a halál, hanem aznak eleget téve feltámadásával, az örök élet hitével ajándékozzon meg bennünket. El tudod ezt mondani annak az embernek, aki kételkedik, aki hitetlenkedik? Hogy ebből a sírból már úgysem lesz feltámadás. Csak csont, csak por, csak hamu, megsemmisülés. Nem, testvérem? A zsenge Krisztus. És azután azok lehetnek, akik az övé, már pedig mi valljuk azt, testestől, lelkestől a tieid vagyunk, mert megváltottál minket. És ez a megváltás nem csupán azt jelenti, hogy bűntől, kísértésektől,
félelmektől, gyötrődésektől, fájdalomtól, erőtelenségtől, magányosságból, szegénységből, mennyi mindent fel tudnál sorolni a te életeden keresztül, hanem a halálnak kezéből. És az asszonyok milyen korán megtapasztalták ezt? Mennyire magukénak tudták ezt? És a tanítványok igaz, hogy balgatag asszonyi beszédnek mondták, és talán legyintettek, mert számukra nagypéntekkel minden befejeződött. Péter és János is a sírhoz megy, hogy lássák, mi is történt. De csak elgondolkodnak az eseményeken. Lehet, hogy a te életedben is egyszer meg fogsz állni. El fogsz gondolkodni. A rohanó lépteidet le kell valahol lassítsd. Szárnyaló gondolataidat lehet, hogy vissza kell néha fogjad. És egyszer talán felismered azt, hogy az, aki szenvedett, meghalt, értünk, az a Krisztus föltámadt.

Ezért hív el Isten. És ezért igazít meg bennünket. És teszi ezt végtelen szeretetéből és kegyelméből, mert meg akar dicsőíteni minket. És ez számunkra akkor adatik meg, testvérem, hogyha valóban el tudjuk mondani, az Úr él, föltámadott. Akiről hitvallásunk tanítja, emberi természet szerint nincs ezen a földön. Hiszen a tanítványok szeme láttára fölment a mennybe, és ott van érettünk, esedezik, eljön ítélni. De hitvallásunk azt is hozzáteszi, hogy istensége, kegyelme, szent lelke szerint sosincs távol tőlünk. Megtapasztaltad ezt a kegyelmét Istennek? Érzed-e az ő istenségének hatalmát, erejét, hogy a halálból föltámaszt? És érzed-e az ő szent lelkének az erejét, hogy ez a lélek megtisztít, újjászül, és erre a hitre tanít meg minket. Ez a hit egy ajándék. És a húsvétnak, testvérem, a legnagyobb ajándéka ez. Aki hisz én bennem, annak örök élete van. Tudsz-e örülni ennek az ajándéknak? Vagy kételkedsz még mindig? Tudod-e tovább mondani az evangéliumot, hogy azt tették az asszonyok? Mert ők meggyőződéssel vallották. És mennyire megváltozott az életük szinte egyik pillanatról a másikra. Az elveszítés fájdalma és a feltámadott Krisztusnak a felismerése. Te sok mindent megtapasztaltál, de vajon ezen a húsvéton ismét felismered-e őt? És hálatelt szívvel hozzá tudsz-e menni? Hogy te, Krisztusom, értem haltál meg, bűneimért tettél eleget, számomra, számunkra szerezted meg a bűnbocsánatot és az örök életet. Te, aki feltámadtál a halálból, és élsz örökké. Aki a prófétai szóval mondod, én élek, és ti is élni fogtok. És így lesz teljessé az életünk, hol a múltat szemléljük, ráemlékezünk. A jelennek ezt a húsvéti ünnepét ünnepeljük, és a jövendő számunkra ezt jelenti. Mi benned hiszünk, Krisztusunk, mert tudjuk, hogy aki benned hisz, ha meghal is él, aki benned hisz, annak örök élete van. Ez legyen, testvérem, számodra a feltámadott Krisztusnak húsvéti ajándéka. Ez a húsvéti hit. És élni fogsz. Örökké élni fogsz. Amen. Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy az evangélium mindig számunkra emlékeztet. Arra, ami akkor és ott történt, de arra is, ami újra és újra velünk és közöttünk megtörténhet. Mert a te nevedben gyűltünk

messze, Krisztusunk, és érezzük, hogy közénk lépsz. És újra szólasz, és arra emlékeztetsz minket, hogy te feltámadtál, és örök élet hitével ajándékoztál meg. Hát, hogy azok a tanítványok legyünk, akik valamikor felismerték azt, hogy máshoz nem mehettek, csak hozzád, mert örök életnek beszéde nálad van. Ezt az örök élet beszédét hirdetted most is, és ez az evangélium, amely megmarad örökké. Változó világban élünk, Urunk, és amit most ebben a pillanatban megélünk, az a következő pillanatban már a múlté lesz. Minden elmúlik. De aki benned hisz, annak megadod azt, hogy az örök élet reménységével, a feltámadott Krisztusba vetett hittel tudjon előbbre tekinteni. Add, hogy a feltámadott Krisztust lássuk. Mert aki őt látja, az azt is látja, aki elküldte őt, téged, az atyát, a teremtőt, akit soha senki nem látott, de te egyszülött fiat kijelentett nekünk. Add, Urunk, a hitnek látását, amely nem láthatókra tekint, amely ideig, óráig valót jelent, azaz egy csupán ezt a földi életet, létet, hanem tudjunk láthatatlanokra tekinteni, amelyek örökké valót jelentenek. Köszönjük ennek az ünnepnek ajándékát és áldását. És azokért a testvéreinkért visszük elédbe, Urunk, könyörgésünket, akik még mindig kételkednek és hitetlenek. Azokért a kis gyülekezetekért, ahol tudják, hogy húsvét van, a feltámadásnak ünnepe, de az evangélium talán nem szólott. Lehet másnap, vagy harmadnap, de add, hogy az írás, amely a kezükben van, amelyet valamennyien olvashatunk, és aztán tovább mondva hirdethetünk, így lehetünk, Istenünk, azon gyermekeiddé, akiket elhívsz, megigazítasz, és megdicsőítesz. Imádkozó lélekkel könyörgünk, Urunk, az idős testvéreinkért, a kórházban levőkért, a gyászolókért, árvákért, özvegyekért. Azokért a testvéreinkért, akik ránk bízattak, akikkel megajándékoztad életünket, közösségünket, gyermekek és ifjak, mert így kell megállnunk, és így kell megfogalmaznunk, hogy te az Úr, életünk Ura és megváltója, te örökké élsz, Krisztusunk. És azt akarod, hogy ebben higgyünk. Így bízok rád életünket. Így keressünk téged, és találkozzunk veled. És így tudjunk válaszolni neked. Köszönjük, hogy élsz. És beléd vetett hittel mi is élhetünk, mert te feltámadtál, legyőzted a halált, és ebből a győzelmedben, ebben a győzelmedben részeltetsz minket is. Áldott legyen ezért háromszor nagy neved, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen.
Lelkünk csendjébe, testvéreim, vigyük Istenünk és Atyánk színeli egymásért könyörgésünk szavát. Köszönjük Istenünk, hogy mindannyiunk könyörgését te most is meghallgattad. Áldunk téged ezért. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És válaszul az igére. Hallgassuk meg, testvéreim, egyházközségünk vegyes karát, melyet Demeter Vince András, kantor, karnagyunk vezényel.

mielőtt megtérnénk hajlékunkba, gyertek adjunk hálát Istennek, és köszönjük meg velünk közül szeretetét. Istenünk, mennyi édesatyánk, te mindig megajándékozott életünket. Köszönjük, hogy az úrvacsora jegyeiben most a hitnek azt a drága táplálékát, erejét adtad nékünk, hogy a feltámadott Krisztushoz mehetünk, rátekinthetünk, és általa vezéreltetve a Szentlélek Isten erejétől vezéreltetve, örvendező szívvel tovább mehetünk, mert te élsz, és nekünk is életet adtál. Segíts meg, hogy amit fogadtunk, tudjuk megteljesíteni, hogy hívek legyünk te hozzád, mint halálig. Lelked ereje újjászüljön, megtisztítson, vezéreljen, és mindenre megtanítson, hogy amikor kérünk tőled és hittel tesszük, akkor te bizonnyal megadod nékünk. Add meg, Urunk, hogy ez az ünnep számunkra örvendező legyen, áldott legyen, kegyelem teljes legyen, hogy tovább tudjuk mondani a feltámadásnak csodáját, evangéliumát, abban a világban, ahol háborúskodás, ellenségeskedés van, amelyet te mégis meg akarsz békíteni, hiszen rajtunk múlik, Pál szavai szerint, hogy minden emberrel békességben tudunk és akarunk élni. Ebben erre hívtál el, és ebben vezérelj minket, meghallgatván könyörgéseinket. Tényleg testvéreim, áldásra várva a 237. énekünket énekeljük, a 237. énekünknek első és negyedik versszakát, mely így kezdődik. Krisztus ma feltámadott, mi bűneinket elmosta.

0: hírek.
1: Önök rádiunk híreit hallják híreink először címszavakban. Szilágysági népviseleti felvonulás és néptánc találkozó lesz Zilahon. Visszafizettethetik a hibásan kiutalt plusz pénzt több mint 500 000 nyugdíjassal. Büntetendő a kényszerházasság, akár 7 év börtön is kiszabható érte. Drasztikusan csökken a gyermekek átoltottsága az EU-ban, Románia a sereghajtók között. Az előrejelzések szerint ma napos időre számíthatunk, most következzenek a részletek. Ismét a népi hagyományoké és a közös ünneplésé lesz a főszerep Zilahon szeptember 20-án vasárnap. Szilágysági népviseleti felvonulást és néptánc találkozót tartanak, amelyre szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt. A rendezvény különleges alkalmat teremt arra, hogy a Szilágyság különböző településeiről érkező táncosok, népdalénekesek és hagyományőrzők egy közös ünnepen találkozzanak, és a nagy közönség előtt is bemutassák közösségeik értékes kulturális örökségét, írják közleményükben a szervezők. Visszafizettethetik a pluszban kapott pénzt azokkal a nyugdíjasokkal, akik a hibás számolás miatt többet kaptak, mint amennyi járna nekik. Mint arról a MASZOL is beszámolt, több mint 2,7 millió nyugdíjas járandóságát számoltatták el hibásan. Egyesek a nekik járó összegnél kevesebbet, míg mások többet kaphatnak a 2024-es újraszámolást követően, a számvevőszék legfrissebb jelentése szerint. A számvevőszék az Országos Nyugdíjpénztár által elvégzett számításokat vizsgálta felül, ellenőrzésük során emellett olyan kifizetéseket is feltártak, amelyek elhunyt személyek nevére szóltak, valamint jogtalanul folyósított hozzátartozói nyugdíjakat is. A számítási hibákat többek között egyes járulékfizetési időszakok kihagyása, az informatikai rendszer meghibásodásai vagy a jogszabályok helytelen alkalmazása okozta, a Digi24 korábban idézett beszámolója szerint. Szerdán döntőházként elfogadta a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely büntetendővé teszi a kényszerházasságot. Kiskorú sértettek esetében súlyosabb büntetést ír elő a jogszabályjavaslat. A tervezetet 254 támogató szavazattal 3 tartózkodás mellett fogadták el a képviselők, írta az Eger Press hírügynökség. A jogszabályjavaslat szerint kényszerházasságnak vagy kényszerített együttélésnek minősül, ha valakit házasságkötésre vagy házastársi kapcsolathoz hasonló együttélésre vesznek rá. Ha a sértett 16 év alatti kiskorú, a bűncselekmény 2-től 7 évig terjedő szabadságvesztéssel és egyes jogok gyakorlásától való eltiltással büntethető, felnőtt vagy 16. életévét betöltött kiskorú sértett esetében a büntetési tétel 1-től 5-ig terjedő szabadságvesztés. Míg az 1980-as évektől kezdve jelentős fejlődés volt megfigyelhető, a COVID-19 pandémia óta a gyermekek átoltottsági aránya visszaszorulóban van több európai országban, köztük Romániában is. Ez a folyamat súlyosan veszélyezteti az egészségügyi biztonságot, és korábban már visszaszorított fertőző betegségek újbóli megjelenésével fenyeget. Derül ki a The Lancet című szakfolyóiratban csütörtökön közzétett tanulmányból. A nagyszabású elemzés során a kutatók 7 alapvető gyermekkori védőoltás, torokgyík, merev görcs, szamárköhögés, hepatitis B, meningokokkusz, B-okozta agyhártyagyulladás, gyermekbénulás, pneumokokkusz, valamint kanyaró és rózsahimlő elleni vakcinák lefedettségét vizsgálták az Európai Unió 27 tagállamában, egy több mint 4 évtizedes időszakot átfogva, számolt be az Ager Press hírügynökség. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 26-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 56-bani és 100 magyar forint 1 lej 44-bani.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma napos lesz az időnk. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 9 fokig csökken a hőmérséklet.

Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a Maszol.ro portál és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Barta István Zsolt, a Kolozsvár Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.

0: túlzást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
1: Reklám. Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Credo.
3: A megtartó hit műsora.
4: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 12-től 17-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Fábián Gerő Marianna, a magyarországi Csengeri Református Egyházközség beosztott lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyad, Tud, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Tetsz halott című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.
5: Áldás békesség! Istenünk igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 12. versétől a 17. verséig. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűség gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta első szülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, atya megtagadta tőle, mivel a megtérés útját nem találta meg, noha könnyek között kereste. Kedves testvérek! Ez a szakasz egy lelki ébresztő. A szerző olyan gyakorlati tanácsokat ad, amelyek megmenthetik a közösséget a széteséstől és az egyént a lelki kiégéstől. Mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor a mindennapi terhek, a feladatok súlya és a bűn valósága maguk alá gyűrnek minket. A Szentírás a zsidókhoz írt levelében pontosan erről a lelki kimerültségről beszél, de nem hagy minket magunkra. Megoldásként református hitünk alap igazságait hirdeti meg nekünk, mint gyakorlati útmutatót a mindennapokra. A szerző azzal indít, hogy rázzuk fel magunkat. Erősítsük meg a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket. Ez a megszentelődés folyamatának a leírása. Nem maradhatunk passzívak abban a kegyelemben, amelyet Krisztustól kaptunk. Ha úgy érezzük, hogy az élet sűrűjében lelkileg elfáradtunk, nem kell megvárni, amíg teljesen összeroskadunk. Tisztázatlan élethelyzetek helyett törekedhetünk hitbeli engedelmességre. Amikor naponta igazodunk Isten igéjéhez, az egyenes ösvényhez. Ez az út azonban nem teljesítménytúra. Környezetünkben gyakran vannak olyanok, akik lemaradnak, akik lelkileg elgyengülnek. Amikor észrevesszük őket, nem szabad érzéketlenül félrefordítani a fejünket. Református egyházképünk lényege a szentek közössége. Felelősek vagyunk egymásért. Le kell lassítanunk a gyengék,

emlékezz, hogy hordozzuk egymás terheit. Ahhoz, hogy ezen az úton hűséggel haladjunk, a békességre és a szent életre kell törekednünk. A békesség az embertársainkkal való viszonyt rendezi. A béke megteremtése aktív keresztény kötelesség. Nem várhatunk a másikra, nekünk kell megtennünk az első lépést, elengedve a sérelmeket Krisztus érdeméért. Ahogy a úrvacsorai közösségünk alkalmával is intjük magunkat, bocsássunk meg egymásnak, ahogyan Krisztus is megbocsátott minékünk. A szentség az Istennel való szövetséges kapcsolatunkat tartja tisztán. A világ felesleges zajától való elfordulás ez. Ahogy a rádiót is arra az adóra hangoljuk, amit hallgatni szeretnénk, úgy a lelkünket is rá kell hangolnunk az isteni frekvenciára, megválogatva azt, hogy mit engedünk be a gondolatainkba. A lelkünkben a világi behatások helyett az építő, tiszta ige kell, hogy visszhangozzon. Van azonban egy láthatatlan, rendkívül veszélyes akadály ezen az úton, amit a Biblia a keserűség gyökerének nevez. Ez a bűnös emberi természet egyik legtitkosabb formája. Kezdetben nem látszik, de ha sérelmeinket nem visszük Isten elé, és nem helyezzük az ő akarata alá, a harag gyökeret ver a szívünkben. A keserű ember pedig fertőzi a környezetét. Cinizmusával, panaszkodásával rombolja a családi vagy gyülekezeti közösséget, és elfordul Isten megváltó kegyelmétől. Ezt a gyökeret naponta ki kell gyomlálnunk a szívünkből azáltal, hogy újra és újra elmélyülünk Isten nekünk ajándékozott, ingyen való kegyelmében. Végül az ige egy komoly figyelmeztetést is helyez elénk Ézsau történetével, aki a pillanatnyi örömök csapdájába esett. Ézsau egy tál lencséért, a pillanatnyi testi szükségletért cserébe eladta az elsőszülöttségi jogát, vagyis az isteni szövetség áldását és ígéreteit. Ez a mai kor emberére is igaz. Feláldozzuk a mulandó dolgokért a nekünk felkínált örökkévaló értékeket. Elcseréljük a házasság istenes szövetségét egy pillanatnyi vágyért, a becsületünket e világi előnyökért, vagy az igére imádságra szánt időt a modern világ gyors és üres pótlékaira. Ézsau később sírva kereste a bűnbánat útját, de az áldást már elveszítette. Arra emlékeztet az ige, hogy bár Isten kegyelme végtelen, a tetteinknek és a hűtlenségünknek megvannak a maguk súlyos, földi következményei. Vizsgáljuk hát meg magunkat. Keressük a békülést a környezetünkben. Tegyük le a hordozott keserűséget, és amikor legközelebb kísértésbe esnénk, kérdezzük meg magunktól, megéri? Megéri ez a mulandó dolog, hogy elcseréljem érte Isten szövetséges áldását és a Krisztusban kapott belső békességemet? Adjon az Úristen nekünk elég erőt, bölcsességet, hogy megtartsuk fogadalmunkat, és megmaradjunk a hitben. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, kérünk, erősíts meg a mi lankadó kezeinket és roskadozó térdeinket, hogy megújuló erővel járhassunk a Te utadon. Adj a szívünkbe őszinte vágyat a békességre és a szent életre, hiszen tudjuk, hogy enélkül senki sem láthat meg Téged. Óvd meg lelkünket, óvd meg a keserűség mérgező gyökerétől, és attól a könnyelműségtől, amely a mulandó dolgokért elcserélné a Te örök áldásodat. Segíts, hogy mindig hálás szívvel ragaszkodjunk a Te kegyelmedhez, és életünk a Te dicsőségedet hirdesse. Amen.

0: Tévhitek a feltámadásról. Tetsz halott? Az ájulás mítosza. Fiatal koromban elhatároztam, hogy megcáfolom a kereszténységet, s bebizonyítom, hogy az egész csak egy vicc. Ez persze nem jött össze, méghozzá egyszerű okból. Nem tudtam mit kezdeni egy történelmi eseménnyel, Krisztus feltámadásával. A feltámadás kulcsfontosságú a kereszténységben. Michael Green így ír erről az Élő ember című könyvében. A kereszténység számára a feltámadás nem egy a többi dogma közül. A feltámadásba vetett hit nélkül egyáltalán nem lenne kereszténység. Az egyház soha nem is született volna meg, Jézus követőinek mozgalma pedig szalmalánként hunyt volna ki a keresztre feszítés után. Ha meg tudja valaki cáfolni a feltámadást, akkor egy füst alatt elintézte a kereszténységet is. Ez hát az oka annak, hogy miért támadták és támadják annyian a feltámadást. Dr. Hugh Schonfield könyve a húsvéti összeesküvés hatalmas vihart kavart megjelenésekor a 60-as években, s mindezt azzal érte el, hogy egy régi magyarázat mellett érvelt, amit ájulás elméletnek neveznek. Ezt az elméletet egy Venturini nevű ember népszerűsítette jó pár száz évvel ezelőtt. Úgy gondolta, hogy Jézus nem halt meg, csupán csak elájult a kimerültségtől és a vérveszteségtől. Mindenki azt hitte, hogy meghalt, legalábbis az elmélet szerint, de később magához tért. A tanítványok meg azt hitték, hogy feltámadt a halálból. Schonfield egy rafináltabb változatot tár elénk. Arra a következtetése jut, hogy maga Jézus tervezte el a letartóztatását, tárgyalását, keresztrefeszítését. Elintézte azt is, hogy kábítószert adjanak neki a kereszten, így eljátszhatta azt, hogy meghalt, s felépülhetett az ütések okozta sebekből, megpróbáltatásokból, a lándzsa ütötte seb miatti vérveszteségből, s a szögek ütötte sebekből. De ez az ájulás elmélet tévhit. Jézust egy flagrum nevű gonosz eszközzel korbácsolták meg, ami gyakorlatilag cafatokra szaggatta a húsát. Nem egy elítélt úszta meg a saját kivégzését amiatt, hogy nem élte túl a megkorbácsolását. Majd Jézusnak, miután elszenvedte ezt a meglehetősen kemény büntetést, még meg kellett tenni az utat a kivégzés helyszínéig. De már annyira gyenge volt, hogy képtelen lett volna befejezni ezt az utat. Máté és Lukács is beszámol róla, hogy egy Cirénei Simon nevű embert kényszerítettek rá, vigye helyette a keresztet, miután Jézus összeesett. Ráadásul Márk megjegyzése, elvitték őt a Golgota nevű helyre, amelyet a 15. fejezet 22. részében olvasunk. Arra enged következtetni, hogy Jézus már járni sem tudott a maga erejéből. Jézusnak ezek után egy olyan halálnemet kellett megtapasztalnia, amit nehéz szavakkal leírni, bár Frederick Farrar megkísérli. A kereszten való halál minden tartalmaz, ami szörnyűséget és rettenetet halál és fájdalom csak tartalmazhat. Szédülés, görcs, szomjúság, éhezés, alvás megvonás, láz, tetanus, szégyen, nyilvános megszégyenítés, hosszantartó kínzás, sebek elfertőződése. És mindezt egészen addig a pontig fokozva, amíg csak elviselhetőek, de még akkor is csak az eszméletvesztés rövid könnyebbsége ad enyhet. A természetellenes, kicsavart testtartás minden egyes mozdulatot fájdalmassá tesz. A széttépett erek és összezúzott inak szakadatlanul lüktetnek kínjukban. A szörnyű sebek lassan elüszkösödnek. Az artériák, különösen a fejnél és a gyomornál, megdagadnak a feltorlódó vértől. És még mindezek a szenvedések fokozatosan erősödnek, társul szegődik hozzájuk az égető, kínzó szomjúság. S a fizikai fájdalmak egy olyan belső feszültséget, lelkiállapotot hoznak létre, hogy végül a halál, az ismeretlen ellenség, amitől az ember általában iszonyodik, kívánatos és tökéletes szabadulásnak tűnik. Jézus órákon át a fent olvasott szenvedésnek volt kitéve. Mielőtt levették a keresztről, de csak miután egy római százados, aki minden bizonnyal felismerte a halott embert, igazolta a római helytartónak, hogy a názáreti Jézus meghalt. Azt képzelni tehát, hogy egy ember túlélje mindezt, sőt, később Júdeában és Galileában több mint 500 embernek megjelenjen, mint a halál legyőzője és az élet hercege, nos, ha valaki ezt elhiszi, akkor annak nagyon erősen kell akarnia, hogy átírja a történelmet, és figyelmen kívül hagyja az igazságot, miszerint Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon. Ahogy ezt a korintusiakhoz írt első levél 15. részének 3. és 4. verseiben olvashatjuk.
1: A Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel. Téfitek a kereszténységről című könyvből, a Tetsz halott című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

Gyulai Pál, tanács. Kiket szeretsz, s akik szeretnek, ha megbántanak, ha megsebeznek, ne haragudj rájuk sokáig, de öntsd ki szíved. S ha letörléd a fájdalom kicsordult könnyét, bocsáss meg, hidd enyhedre válik. Ó, egymást hányszor félreértjük, szeretteinket hányszor sértjük, bár szívünk éppen nem akarja. Mi is talán vérzünk a sebben, nekünk is fáj, még élesebben, de büszkeségünk be nem vallja. Ne légy te büszke, légy őszinte, híved legott azzá lesz szinte.

oszlik gyanú, megenyhül bánat. Oly váratlan jöhet halálunk, s ha egymástól haraggal válunk, a sírnál késő a bocsánat.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Meganádas. Egyszer Mátyás király kint járt a mezőn az urakkal. Egy nádas mellé értek, ahol igencsak lankadtak a nádak. Megszólalt a király. Erre is eső kellene. Nevetik a nagy urak, hogy milyen ostobaságot mondott a királyuk. Felséges királyunk, ugyan minek erre eső, amikor mind vízben áll? Mátyás erre nem szólt semmit, de annál többet gondolt. Hazaérvén kihirdette, hogy estére lakomát rendez, amelyre minden előkelőség hivatalos. Megörültek az urak, mert tudták, hogy a király lakomáján az asztalok mindig roskadásig telnek étellel, itallal. Hanem a király meghagyta a szolgáinak, hogy egyetlen csepp italt sem szolgálhatnak fel, ellenben minden vendég lábához tegyenek egy nagy sajtárt, amibe finomabbnál finomabb borokat öntsenek. Meg is érkeztek az urak a királyhoz, de sokáig csak beszélgettek, hogy minél jobban megéhezzenek. Amikor végre asztalhoz ültek, hát uram, fia, mindegyik mellé odaugrott egy szolga, és tépni, cibálni kezdte a csizmáját. Végül valamennyinek bele kellett lógatni a mesztelen lábát a borral telt sajtárba. Az asztal rogyásig teli, pompás ételekkel. De egy kort innivalót sem kaptak a vendégek. Egyszer, amikor már nem állhatták szó nélkül, súgdolózni kezdtek a szomjazók. Lehet, hogy itt még vizet sem kapunk inni? Jó a mi királyunk, ilyen csúfságot csak nem tesz velünk. Rákontráz a harmadik. Csak azt az egyet nem értem, hogy miért a lábunkat mossuk ebbe a drága nedűbe. Ez az asztal alá akart bújni, hogy egy kicsinke kortyot hörpincsen a sajtárjából, de Mátyás szemmel tartott.

látta, s amikor összevonta a szemöldökét, engedelmesen visszaült a helyére. Közben a király úgy tett, mintha minden rendben volna. Beszélt hozzájuk, véget nem érő anekdótákkal szórakoztatta a vendégeit. Végül az egyik nemes csak összeszedte minden bátorságát és megszólalt. Engedelmet kérek, felséges királyom, de ha már majd kitikkadunk a nagy szomjúságtól, a szolgáid elfelejtettek italt kínálni nekünk. Na látjátok, mondja nekik a király, így van ezzel a nád is. Hiába áll vízben a lába, mégis kell rá az eső. Sose felejtsétek el ezt, nagy urak.

csikóra, a csikó a tehénre, tehén ült az egérre, egér ült a macskára, macska meg a fajtára, de a fajtára.

egy versenyautó, mely soha nem áll meg, rohan szüntelen. Enyém is pont hasonló, túl zsúfolt fárasztó, kezem, lábam, bilincsben. És csak egyre vágyom oly nagyon, hogy leüljön.

0: Van egy domba távolban, a hely, ahol Jézus meghalt. A Biblia beszámol arról, hogy Jézus katonák kíséretében saját keresztjét hordozva ment a koponyák hegyére, ahol megfeszítették őt.
1: A keresztövében sokan kigúnyolták, mi alatt mások látták azt a borzalmat, ahogy Jézus remegő hanggal felkiáltott. Atyám, a kezedbe teszem a lelkemet. Miután ezt mondta, meghalt.

egy József nevű férfi vette le Jézust a keresztről, lepedőbe csavarta és egy sírba helyezte. 3 nappal később asszonyok jöttek Galileából oda, ahol Jézus testét őrizték, de a sír helyet üresen találták. Egy angyal jelent meg nekik, és azt mondta, nincs itt, feltámadt! Később Jézus megjelent a vetőinek, és azt mondta, mert megvan írva, hogy szenvednem kell, de feltámadok a halálból. És ez szíveket és életeket változtat meg, és a bűnök bocsánata hirdettetik az én nevemben minden nemzetnek.

Bocsáss meg, uram, hogy nem vigyáztam magamra. Újíts meg, és megtisztulok. Csak rád vágyom, és hogy hallhassam szavad. Taníts és fenyíts, hisz gyermeked vagyok. Bennem van a kérdés, és te vagy a felelet. Könyörgök ismét, nyújtsd felém a kezedet. Szeretetet gyógyít, és örömöt ad. Bánom, amit tettem, de tudom, hogy elfogad. Te vagy az Isten, az Atya és a Pásztor. Szorítsd jól kezemet, el ne bukjam újból.

ne sajnáld. Szinte csak ezt hallod, mert a hazugság elvakít. Könnyű ígérete bűnbe mámorít. Hamis vágyak és bűnös jelek behálóznak, mint egy póka legyed. De egyszer rádöbbensz majd, hogy hazugság volt minden, és egyetlen egy barátod sincsen. És meg nem történté akarod tenni, de csak egy valaki tudja ezt eltörölni. Jézus Krisztus az Isten fia,

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.